0: felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
1: A családotokban nagyon sok tehetség van, ugyanúgy, mint ahogy a párodnak a családjában, és ezt megjelentettük az ifjú szakcsillakatos Bélánál. Egy picit beszélj a családodról, még így visszakanyarodva, illetve a testvéredről.
2: Hát apai és anyai ágon is a nagyszülők ugye zenészek voltak. Uh-huh. A nagyapáim mind a kettő ugye cigányprímás volt.
1: Aha.
2: Mind a kettő, és ugye a nagymamák voltak igazából a családok. A család fenntartó igazából, ott volt az alap. Uh-huh. A nagymama.
1: És a ők is zenéltek?
2: Nem.
1: Tehát ők nem zenéltek csak.
2: Nem.
1: Csak édesanyád akkor, ahogy mondtad.
2: Így van, csak anyu. Uh-huh. Anyu kezdett zongorázni tanulni. És még anyu családjában a testvérei, azok még zenészek. Uh-huh. Apu családjában a testvére, ő nem volt zenész, a nővére. Ő fodrász volt egyébként, és más nem tudok mondani. Igazából ott a vonós hangszer dominált mind a két családban. Tehát a billentyűs nem, meg fúvós hangszer. Uh-huh. De nem, billentyűs nem.
1: De anyukád hatására végül is akkor...
2: Anyu hatására lett ez a történet.
1: Mégiscsak akkor ez a
2: zongorát választottad.
1: És a testvéred?
2: A testvérem, ő saját magától. Saját magától egyszerűen hegedűs akart lenni, kész. Ő egyszer azt hiszem meghallotta a sajhelyfetszet, és mondta, hogy ő is ilyen hangszeren szeretne játszani.
1: Úgyhogy... Igen, nem akárkit hallgatott már ő is.
2: Hát igen nem. Aha. És akkor elkezdett gyakorolni. Hát ő egy fantasztikus talent volt tényleg. Azt kell mondjam, hogy örültem.
1: Játszottatok
2: hogy
1: együtt?
2: A testvére. Ajaj, játszottunk együtt. Sokat. És hát igazából az volt a terv, az én tervem, hogy én majd akkor repetitorra leszek, majd én megyek vele. De ez sajnos nem. Uh-huh. Nem sikerült.
1: Tanulmányaid alatt sok versenyen részt vettél. Melyik volt a legmeghatározóbb számodra?
2: Hát Andris, az az igazság, hogy én a versenyeket nem szeretem. Uh-huh. Az, hogy részt vettem, az mindig úgy történt, hogy mindig volt mögötte valami, amire elindultam. Például a Chopin versenyem, mindig volt egy ilyen előjátszás a Zeneakadémián, válogató, hogy kit küldenek ki. Akkor így ment régen. És ki volt hívva, hogy gondoltam, elmegyek. És fogalmam nem volt, és ha hiszed, ha nem, hogy én tulajdonképpen hova jelentkezek. És akkor négy embert kiküldtek a Varsói Chopin versenyre. És akkor vettem észre, hogy mondom, Jézus már a 140 indul, Úristen, és imádkoztam, hogy essek.
1: Hát ez az egyik legnagyobb.
2: És nem sikerült. És azt mondom, bemondták a nevemet, Andris, ha hiszed, ha nem, és mondtam, hogy én jövök haza. És anyunak muszáj volt kijönni Varsóba, mert akkor mennem megyek ki a színpadra, a középdöntőbe. Úgyhogy ez volt az egyik, ugye? De nagyon meghatározó volt.
1: Az egyik legnépszerűbb zongoraverseny, itt a legnagyobb.
2: Én nem tudtam, mert ki volt írva, hogy erre lehet jelentkezni, én jelentkeztem. Oké. Okay. Uh-huh. Következő a montreali zongoraverseny, uh-huh. Akkor már zempléni növendék voltam, és mondta a tanár úr, hogy ő felkészít, van 3 hónap a meghallgatásra. De egyébként mindjárt jön a verseny.
1: Az igen.
2: Mondom, Jézus Mária.
1: Hát azért erre hónapokat, vagy hát valamikor éveket készül az ember egy ilyenre.
2: És akkor felkészített, oké, meghallgattak, és mondták, hogy jó. Úr Jézus, akkor megint azt mondtam, és bekerültem a döntőbe, mondom, Jézus Máriám. És ott arról híres ez a verseny, hogy még meg kell tanulni egy modern zongora verseny. Uh-huh. Egy hét alatt. Mondom, ez jó, mert eddig
1: hát még nem semmi.
2: Mert hogy akkor még nem játszottam egyébként, nem engedtek zenekar közelébe.
1: Ja, aha.
2: Hát nem engedte. Ott játszottam először zenekarral.
1: Hű.
2: Rögtön 2 zongoraverseny. Ez igen.
1: Nagyon nehéz zenekarral játszani.
2: Hatalmas stressz volt. Hát, hatalmas stressz volt, soha nem felejtem el. A karmester meglátott engem a döntőben, és így rám nézett, mert ugye volt próba a modern zongoraverseny, akik egy kanadai zeneszerző írta, és így rám nézett a Franz Paul Decker, és azt mondta, hogy nem akarja próbálni, azt mondja, hogy nekem nem tetszik, nekem se ez a zongora versenye. Azt mondtam, hogy hát, oké, majd az öntőben. És azóta is megvan a kapcsolatom egyébként vele, és aztán meghívott engem Barcelonába. De nem ő volt a karmester, egy másik fantasztikus, Bryden Thompson, ha ez mond neked ez a név valamit, és ott játszottam a Palau de Musica termében, Chopin émot háromszor is, nagyon jó volt, és az a karmester, csak mondom, hogy a sorsok, a karmester azt mondta, hogy ő segíteni fog nekem, mert nagyon tetszem neki. És egy fél múlva írt a felesége, hogy eltávozott. Ő szeretett volna segíteni, de többen is segítettek. Na most azért meg kell említenem azt, hogy volt egy kurzus. Kurzusokon nagyon szerettem indulni.
1: Sok kurzuson voltál?
2: Nagyon sok. Aha. Ott az akadémián. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy én egy lelkis típus vagyok. Ezt sokan tudják. Olyannyira vagyok lelkis típus, hogy én tényleg tanulni megyek oda. Tehát van, aki nem. Olyan aha. kurzus, mert elmentem például Földes Andor kurzusára,
1: igen.
2: ahol ki volt írva, hogy akinek a legjobban teszik, kap $1000. Akkor nagyon nagy pénz volt, talán még most is.
1: Most is.
2: Sőt, most már pláne.
1: Így van.
2: És majdnem mindenki elment a kurzusára
1: aha.
2: játszani. De én mindig kislány, azt mondom, 18-es voltam, 18. Elmentem, eljátszottam az F-honvaldát, és minden nap mentem hallgatni.
1: Hát
2: és egyre jobban...
1: Így van.
2: És egyre jobban lemorzsolódtak a tagok, akik jöttek elsőre játszani. Na, érdekes volt. De az eredmény hirdetése mindenki megjelent. És én ezt akkor nem vettem észre, hogy vajon ez mitől lehet. És akkor bejelentett, hogy kinek adja oda a díjat. Hát én nem gondoltam, hogy nekem. Tehát, és ő volt az ember, akit nem lehetett befolyásolni, uh-huh. de mert lett volna precedens rá, mert jött egy osztálytársnője, nem mondom meg a nevét, egy híres zongora művész, aki hozott egy diákot, és már beajánlotta neki. De nem lehetett. Érted? Nem lehetett. Az a baj, hogy most már a kapcsolatokon és az önmenedzselésen múlik. Uh-huh. Nagyon sok minden. És én már 1990-ben is egy riportban megmondtam, hogy én nem vagyok az az alkat. Én nem vagyok az az alkat, és nem is várom, hogy engem fölhívjanak, vagy hogy valami legyen. Én csinálom a dolgomat, akinek tudok, segítek, ha van, van, ha nincs, nincs. Nem tudok mit csinálni. Én nem maradtam kint, nagyon sokan kérték, hogy maradjak.
0: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: A sors úgy hozta, tudod, mindig lehet mondani, hogy ezért jössz haza, vagy azért jössz haza, vagy amazért jössz haza. De nekem megvolt az okom nagyon, hogy miért jöttem haza. A mai eszemmel azt mondom, hogy nem biztos, hogy sikerült volna valami, ha kint maradok, de maga, hát most már ugye 50-en túl, visszagondolva, maga a mentalitás nekem tisztelt a kivételnek persze. Itt is, itthon is, meg mindenhol vannak különbségek. De azért itthon nagyon kicsi ez a hely ahhoz, hogy ennyi ember zenész legyen, érted? Szóval nagyon kicsi.
1: Kicsi a piac?
0: Nagyon, hát nagy a piac. És kicsi a hely. Ez
1: illetve
0: a baj.
1: Hát, igen.
0: Ez a probléma.
1: Nagyon sok zongorista van ahhoz képest.
0: Nem csak zongorista, mindenféle hangszeres.
1: És egyik jobb, mint a másik egyébként.
0: Azt hát, azért nem mondanám.
1: Tehetségek is vannak.
0: Nem mondanám. Van egy pár tehetség, aha, de azért annyira nem. És a legfontosabb, hogy igazán tanítani nem akarnak. Amit észrevettem, miután én tanítok, ugye, tanítottam, sok diákom volt, és észrevettem, hogy tulajdonképpen mindenki színpadon szeretne lenni. És tanítani nem. Pedig.
1: Kevesen, igen.
0: Pedig
1: az is ugyanolyan érték.
0: Nem azért, mert érték, hanem hatalmas segítségnyújtás. Például volt egy növendékem, nem mondom meg a nevét, az életem egyik nagyon nagy meglepetése volt, aki jött hozzám órára, úgyhogy nem voltam egyébként a tanár, de jött valamiért, jött. És hozott nekem egy Liszt rapszódiát, és nem tudott kottát olvasni. De észrevettem, hogy a gyerekben hatalmas alapok vannak. Tehát olyan rátermettsége van az zongorára, hogy és elkezdtem vele foglalkozni, és megmondtam neki, hogyha, és azt mondta, hogy nem tudott kottát olvasni, nem tudta ritmusokat. És rapszódiával jött. Mondom, ez lehetetlenség. És mondom, mióta tanulom zongorázni? 3 éve. Mondom, lehetetlenség.
1: És azért
0: jött
1: 8-10
0: utána,
1: év után
0: és vért izzadtam az olvasás, ugye az apró hangok hát Liszt Ferencnél, de leolvastuk, és mondtam neki, ha még egyszer eljössz nekem, ilyen zongorázással, hogy össze-vissza, benyomod a pedált, zúg az egész, stb. Én nem vagyok hajlandó, ne haragudj. És megfogadta a lassú gyakorlást, és jött.
1: Na.
0: És akkor átugrott, hogy hihetetlen. És olyan élmény volt utána őt hallgatni. A következő nagyon nagy meglepetés, ezt összehozom saját magammal viszont. Voltam egy Baskirov kurzuson zeneakadémiai évek alatt, és nagyon szerettem játszani neki és dolgozni vele. És amikor ugye, mint a harmadik játszásnál voltam, ott is érdekes módon nem volt nagy érdeklődés az akadémián. Nem volt, aki játszon, ha hiszed, ha nem. Én
1: pedig
0: mentem.
1: Összérő nagy név szakmában.
0: Nem csak az ő nagy név, hanem nagyon jó. Igen. Nagyon jó volt.
1: Igen, nagyszerű tanár.
0: Nagyon jó. És elment. És én mondtam az édesanyjának, bejelentettem, hogy én másnap megyek Moszkvába.
1: Hűha. Mondta, mit szóltak otthon?
0: Azt mondta anyu, hogy az biztos nem.
1: Azt nem.
0: Mondom, és miért? Azok a körülmények, azok nem megfelelőek neked. Gondolt a kollégiumra, stb.
1: Persze.
0: És
1: persze.
0: Én úgy éreztem, hogy nekem Moszkvába kell mennem. És annyira úgy éreztem, és annyira elkeseredtem, hogy fél évre lebénult a bal kezem. Lelkileg. Tehát ő, és vittek az orvos, így van. Vittek az orvoshoz, nem mozdult meg a bal kezem. Tehát felkeltem, és semmi. Elvittek az orvoshoz, senki. Nem volt íhűvel, meg ilyesmi. Nem, soha nem volt életemben. Nem, egyszer nem mozdult meg, és nem tudták, hogy mi. Akkor berakták gipszbe. Én gyorsan levettem, mert mondom, akkor az esetleg elsorvad.
1: Igen, még rosszabb.
0: Tehát ennyire megviselt az, hogy nem engedtek például oda ki, mert elhatároztam, hogy oda szeretnék kimenni. Összehozom a növendékkel. Megismerkedtem egy növendékkel. Elkezdtem tanítani. És neki az volt a vágya, hogy Moszkvába kerüljön. És elkezdtem tanítani, de hirtelen pont a felvétel előtt egy másik tanárhoz került, és hát úgy adódott, hogy jön a felvételi időszaka, és egy másik tanártól tanult, neki sokat segítettem, és mondta nekem, hogy hát tanárnő, van 3 hetem még a felvételig. És így mondom, de hát biztos, hogy sokat tanultál, és hogy meghallgatna, tanítana? Mondom, nem. Nem, már nem vagyok a tanárod, ne haragudj. Nem vagyok a tanárod. És láttam az arcán, hogy teljesen kétségbe esett. És akkor mondtam, vártam, két nap után jelentkezett. Azt mondta, hogy de talán, de mi lesz velem? Mondom, én nem tudom. Nem játsz le a darabokat. Na, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy nem játszod. Akkor van 3 hét, előről kezdünk mindent. Előről kezdünk mindent, és aztán képzeld el, hogy mindent betartott. Hatalmas nagy, tényleg mindent betartott, amit mondtam, kicsérettem egy-két darabot, mondom, azt biztos nem. Oroszul utolsó pillanat, és majdnem, hogy 98 ponttal vették fel. Nem csak abból volt, oroszul kellett. Így van. Uh-huh. Oroszul kellett, és ez nem a moszkvai konzervatórium, mert nagyon sokan azt mondják, hogy és a kis konzervatórium, nem. Hát a Csajkovszkij a nagy konzervatórium. Oda vették föl 5 éves képzésre. Nem posztgraduális, mert oda járt sok magyar, hanem az 5 éves képzésre. Na most képzeld el, Andris, hogy ennek a gyereknek most keresünk szponzort a megérhetésre. És szeretnék, ez most lehet, hogy nem ez a reklámhelye, vagy nem a reklámhelye, de effektív, ugye tandíjat nem kell fizetnie, de a megélhetés iszonyatos drága Moszkvában, és nem gazdag családból származik. Uh-huh. Most majd lesz egy koncertje, 26-án az Újpesti Zeneiskolában, majd a Facebookon fogom hirdetni, és szponzort kell keresni, mert nem fog tudni megélni. És azt hiszem, hogy az ilyet azért támogatni kellene.
1: Rendkívüli tehetség lehet, hogyha az sikerült neki elérnie. Kérdezem. Megemlíthetjük a nevét?
0: Most nem árulom el, majd kírom.
1: Titok. Jó? Rendben. Oké.
0: Aki ugye a Facebookot kell figyelni.
1: Egy picit visszatérve rád, a zeneakadémiai tanulmányaid után merre sodort az élet? Hát mondtad egyébként, hogy nagyon sokáig, tehát hogy nem voltál tulajdonképpen hosszabb időt külföldön.
0: Nem, soha nem voltam. Uh-huh. Csak versenyekre mentem. Uh-huh. Csak versenyekre mentem végig, csak versenyeken voltam, nem voltam. Vagy meglátogattam aput nyaranként, ugye.
1: Ő külföldön dolgozott.
0: Igen, külföldön dolgozott, de ő sem ért külföldön, uh-huh. Tehát itt nem erről szólt. A történet, hogy mindenki azt hiszi, hogy én nem tudom miért, hogy én elköltöztem, nem költöztem el. Uh-huh. Vagy sajnos, vagy nem.
1: Egy másik kérdés, igen, de itt hol maradtál? És merre sodort az élet?
0: Hát arra sodort, hogy fölhívott egyszer csak egy Kovács Róbert nevezetű ember a Filharmóniából 90-ben, sose felejtem el, hogy szeretne foglalkoztatni. Mert amikor én diplomáztam, utána kész. Semmi. Uh-huh. Semmi az égvilágon. Semmi. És ő volt az egyetlen, aki foglalkoztatott. Mert ha akkor ő nem hív föl, akkor semmi nincs. Akkor mindenki elfelejtett. Annak ellenére, hogy a Kimit tudott megnyertem, játszottam a Siffandis kurzuson, az Andrisnak én tetszettem a legjobban, az igaz, hogy nem engem vitt ki a kurzusára, ott is volt egy ilyen díj, én mentem, néztem, nem engem vitt ki, nem probléma, de nagyon tetszett neki. Ugye hát a Baskirovhoz nem sikerült, a Vásárinak is nagyon tetszettem, de mindegyiknek nagyon tetszettem, de valahogy utána még elmentem az Ungár Imrehez, 90 áprilisában lehetett játszani, hogy kivisz valakit tanulni Texasba. Uh-huh. És azt mondta nekem, hogy hát magának most mit tanítsak. De megint volt az, hogy én kiszerettem volna menni.
1: Világos.
0: Érted?
1: Igen.
0: És azt mondta, hogy nem, hogy hát mondom, biztos túl az. Hát nem, ez kész. Akkor ez nem jön, nem, maradok. Úgyhogy ennyi, és aztán jött az, hogy én elkezdtem tanítani, korepetitorkodni, mert kerestek korepetitort akkor Semmelweisbe, és ez egy nagyon nehéz időszak volt, de mert pont hegedűsöket kellett kísérni, és az nekem az akkora feladat volt, mikor meghallottam azt a darabot, kellett elsorán kísérni, amit a testvérem játszott utoljára. Az egy nagyon nagy feladat volt, és
1: lelkileg
0: akkor azt mondtam,
1: akkor hát
0: csak lelkileg, csak lelkileg. Szóval mert azért volt nekem könnyű akkor mázok, mert ismertem, tehát a fülemben volt. Uh-huh. De nagyon gyorsan olvastam. Aztán utána átvettek az akadémiára. Fúvósokat. Uh-huh. Na, az már nem volt olyan, hogy az csak úgy rögtön lehetett battolni, uh-huh. hanem az olyan volt, hogy mit tudom, hazzal kellett vinni, volt egy nagyon nehéz darab, hát azt már azért az 8 órát kellett gyakorolni. De aztán meg a fúvós talán azt mondta, hogy hát ez elég furcsán szó lesz, hogy tényleg ez van. Mondom, hát ez. Mert én akkor azt muszáj voltam megnézni, mert nagyon jó a darab, de nagyon nehéz. Rendkívül nehéz. És akkor egyszer csak, képzeld el, kaptam 2010-ben egy felmondó levelet. A Zeneakadémia határozatlan idejű szerződést felbontja velem, mert nincs annyi növendékem, hogy a teljes státuszt megkapjam. Nos, hát akkor én léphettem volna, de nem léptem, hanem elegánsan aláírtam a felmondó levelet. Amit ők nem tehettek volna egyébként meg. Akkor hívtam föl másodszorra a kocsizőt, mert egyébként nem hívtam soha segítségért, senkit. És akkor soha nem felejtem, azt mondta 2010-ben, na mi van? Kidobtak valahonnan? Mondom, ki. És mit szeretnél? Mondom, vissza szeretnék kerülni? Mondom, nem. Mit szeretnél? Mondom, szeretnék a rektorral találkozni, nem lehet találkozni vele. Azt mondja, akkor minek? Azt mondja, soha nem felejtem el. Azt mondta, hogy ugyan már hát a Kéri Szántó e-mailt is kidobták. Azt mondta, hát akkor fölösleges, inkább gyere el a koncertemre, hát most az Olasz Intézetben. Mondom, rendben. Úgyis olyan rég láttalak. Ennyi volt. Úgyhogy elegánsan aláírtam, és sajnos nem sikerült találkoznom a rektorral. Mert igazából akartam ötletet adni, ami megint egy kicsit ilyen naívnak tűnő ötlet, Andris, hogy a korrepetíció az egy olyan dolog, hogy az is egy szakma.
1: Hát de még milyen?
0: De nem is akármilyen szakma.
1: Igen.
0: És hogy legyen az, gondoltam, adok egy ötletet, de ezt most is komolyan gondolom, hogy függöny mögött mindenki ugyanazt a darabot elsőre megkapja, és egy kinti ember, aki nem itthon tanít, majd az eldönti, hogy ki fog ott a korrepetíciót. Ki fogja megcsinálni? Ki kapja meg az állást? Gondoltam, hogy ez így korrekt lenne. Ezért szerettem volna vele találkozni. Mert én tudtam, hogy miért raktak engem ki. Valószínűleg azért, mert valakinek nem volt meg, aki már, mit tudom, 30 éve, és elosztották a növendékeimet, akik voltak még. Ennyi.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon, Rádió Dík,
1: rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Az újdörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszám. Növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. A folyamatos aszály miatt újabb történelmi negatív rekordot dönthet a Duna vízállása a hétvégére. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint Budapestnél a vízszint a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti, ami alacsonyabb lenne minden korábban mért értéknél, számolt be az időkép. Szerda délután 6 cm-t mutatott a budapesti vízmérce, a hivatalos előrejelzés szerint pedig csütörtökre nulla alá, a hétvégére pedig mínusz 8 cm közelébe süllyed a vízszint. Pakson várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a folyó, itt azonban az augusztusban megépített fenékküszöb miatt nincs közvetlen veszélyben a mínusz 140 cm-es korábbi rekord. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem keresetét, és jogszerűnek ítélte a közérdekű vagyonkezelő alapítványok uniós forrásainak felfüggesztését. Az ítélet indoklása szerint a rendszer szintű összeférhetetlenség és a politikai befolyás közvetlen kockázatot jelent az uniós költségvetésre, valamint a jogállamiság elveire. A bíróság rámutatott, hogy az átláthatatlan működés az olyan kulcsfontosságú kezdeményezéseket is veszélyezteti, mint az Erasmus Plus és a Horizont Európa a programok finanszírozása és hallgatói kiválasztási folyamatai. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható, számuk több mint 12%-kal mérséklődött, Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szinttől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek, pilóz, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
4: Zeneakadémia után hova mentél?
5: Zeneakadémia után akkor volt ez a Kovács Robi, aki a Filharmóniában menedzser volt, ő nagyon sok koncertet csinált nekem. Relatív sok koncertet, tehát foglalkoztatott. Utána tanítottam, kerestem zeneiskolákat, tanítottam Magyarót, akkor névben nem teszem el, Veres Egyháza, ott is tanítottam.
4: Ezek mind alapfok.
5: Ez mind alapfok, akkor Visegrádi utcában egy magánzeneiskola, ez is alapfok. Utána voltam korepetitor a Schnittberger táborban, és kamarazenetanár, és aztán egyszer csak úgy valahogy átkúsztam ott, mint zongoratanár. De én ezt nem tudtam, csak az volt kírva, hogy főtárgy, és én vagyok a tanár. Valószínűleg az előző zongoratanár nem ért rá, és akkor így átmentem valahogy a Feri által. Aztán utána ez is megszűnt valami miatt, ebbe talán nem szeretnék belemenni, mert ez nincs is értelme ebbe belemenni. De őszintén sokat tanultam ott. Nagyon sokat. Sok emberre megismerkedtem. A diákok azóta tartják velem a kapcsolatot. Ez már mindent megért. Gyönyörű a környezet. Igen. Volt rossz élményem is ott, de volt nagyon sok jó. A vége az nem volt szép. De a növendékek azóta is tartják. Szóval napi szinten hívnak. És ez nekem mindenütt többet ér. Tényleg.
4: Pároddal együtt taníthattál akkor ott.
5: Igen, ő is ott tanított, igen.
4: Ugye,
5: ő hamarabb kezdte. Tehát ő 10 évig tanított, azt hiszem, ott, én pedig 2016-ban kerültem oda, és akkor 6 év. És ebből 5 év főtárgy. Igen. És akkor itt volt az a gyerek, akit Moszkvába fölvettek. Itt ismertem meg.
4: Nagyon sok tehetség jár oda egyébként, főként fiatal cigány gyerekek.
5: Igen. Hát, igen.
4: Mi a tapasztalatod velük? Mert ezek szerint volt olyan diákod is, aki tényleg a legmagasabb
5: sok.
4: Szinten.
5: Volt. Volt egy olyan növendékem tényleg, akiért a mai napig fáj a szívem egyébként. Mert nem tudom, mi lesz vele. Nem tudom, hát majd az élet az kialakítja. De tényleg olyan alapjai vannak, tehát olyan rátermettség a zongorára, ami nagyon kevés embernél láttam. De meg is mondtam neki, hogy mik a hiányosságok, és hogyha azokat nem fogja pótolni, akkor viszont kevés ez. Azok a kevés. És ezt a gyereket kellene ugyancsak nagyon-nagyon szponzorálni. Remélem az élet majd oda fogja vinni, ahova kell. Az, hogy sok tehetség van ott, vannak tehetségek, tényleg vannak, és nagyon jó az egész tábornak tulajdonképpen a lényege, amiért van a tábor, az fantasztikus, gyönyörű hely, minden adott arra, hogy tényleg arról szóljon a tábor, amiről kell.
4: A tanulásra?
5: A tanulás, az ismerkedés, a barátkozás, tehát van mindenféle lehetőségük arra, hogy vagy a nyári kurzus, az őszi, tavaszi megvalósuljon. Tehát minden lehetőség megmondatva. Aztán, hogy ki ebből, ki hogy profitál, és ki, hogy melyik tanár tudja a növendéket motiválni arra, hogy gyakoroljon, és ne csak egész nap szórakozzon, az szerintem már a tanártól függ. Hát a diáktól is, de a tanártól nagyon.
4: Igen, sok múlik a
5: tanáron. Sok múlik.
4: Mit gondolsz, miért van szüksége egy muzsikusnak, nem csak egy zongoristának, mondhatnám a hegedűsöket, vagy bárkinek? Miért van szükségük mecénásra? Tehát, hogyha mondjuk a szülők nem tudják esetleg megteremteni azt a körülményt, hogy ők zavartalanul tudjanak figyelni a zenére, és ne kelljen mással foglalkozniuk, akkor miért kell ezt egy külső valakinek támogatnia? Miért van erre szükség?
5: Hát most a tanulmányról beszélsz, hogy van egy diák.
4: Is. Hát de beszélhetünk az utána lévő dolgokról is, hogy tulajdonképpen egy művésznek valahol hasonló dologra van szüksége.
5: Na most az van, hogy hát ugye a mecénás az ugye két lehetőség, hogy anyagilag támogatja, vagy pedig ugye az hogy megadja a lehetőségeket, hogy hol játszon, hogy megkeresse, igen, elvigye, bemutassa, igen, stb. Ez nem tudom, hogy régen. Hát régen is kellett, de talán nem ennyire.
4: Mint manapság?
5: Mint manapság. Én úgy érzem. Én úgy érzem. Azért nem hiszem, hogy egy hát igen, hát a Horowitznak is azért, hát ugye nem volt könnyű, mert ez a régi zongoraiskola teljes más, teljes más. És, de még nekem mindig ez jön be. Attól függetlenül, hogy fantasztikusan tisztelem azokat a zongoristákat, például nem tudom kiejteni a nevét, úgyhogy javítsák ki, Yuja Wang, fantasztikusan zongorázik. Tehát amikor elkezd zongorázni, akkor Jézus már azt mondom, hogy uff. De utána fölrakom a cifrát, ugyanazt a darabot, és nagyon jó a YouTube, mert pont kiírja az időt is. És ugyanaz az idő. És fölrakja az ember, és akkor azt mondja, hogy te jó Isten, hát egy idő alatt játsszák le, és mégis azt érzem, hogy ugye az idővel való bánás, hogy az itt megvan az, ami nekem hiányzott a Yuja Wangnál, de ez nem azt jelenti, hogy ő rossz,
4: sőt,
5: de nem azt jelenti, de fantasztikus, nagyon tisztelem ezeket az embereket, nem is tudom, hogy tud így zongorázni. Én voltam például Ferenczi Györgynél is, mert a Kocsi Zoli elvitt a növendékeit. Elmentünk a Pozsonyi útra, meglátogattuk. Az egy fantasztikus élmény volt például. Volt egy tengeri malaca. Azt hiszem Erzsikének hívták. És akkor a tengeri malacot kellett simogatni, igen, de egy nagyon aranyos ember volt, és mondott egy csomó sztorit. És egy nagy bridge játékos volt. Uh-huh. Európai szinten. Igen. Uh-huh. És akkor könyörgött a Kocsi Zoli. Ez fantasztikus volt egyébként, hogy a Kocsi Zoli ezt megcsinálta, hogy hát, de hát Gyuri bácsi, hát vannak kazettái, hát azt mondja, ugyan fiam, hát hagyd porosodjon. De hát azt jó lenne most már, mert össze akarom szedni a mazurkákat, szóval ki akarom adatni a Hungarotonnál. Azt mondta, nem fontos, fiam. Mi csak úgy ültük, azt mondja, de hát mutatna egy párat a növendékeimnek, és akkor beraktuk a kazettet, és mi Jézus, már ez fantasztikus volt, hogy zongorázott. És így adta ki a Kocsi Zoli, például azt, és akkor mesélt a cifráról. A Ferenczi, mikor meghalotta. Egy ilyen bridge party után beült, és hallott a zongorázni, és oda ment hozzá, és mondta, hogy nem szeretne klasszikust. És mondta, hogy de. És akkor esetleg eljönne hozzám. És akkor ő készítette föl. De ezt tudni, a Ferenczi György.
4: Hm. Ő még a régi iskolához tartozott szintén.
5: Persze dokumányi.
4: Igen. Igen.
5: Nagy iskola.
3: A következő percekben Chopin e-moll zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: mi a terved a jövőre nézve?
1: Nekem,
0: ami jön?
1: Megmondom. Nekem az a tervem, hogy nyugalom legyen az életemben. Uh-huh. Nyugalom. Szép, nyugalmas élet. És egy ilyen gyönyörű kutya, mint ami neked van, Macika.
0: Jaj, de kedves vagy.
1: Nem.
0: Igen, nagyon sok örömet
1: nagyon
0: ad.
1: Gondolkozom.
0: Nagyon sok örömet ad.
1: Most, már sajnos ugye 5 éve eltávozott a kutyám, és most megérettem arra, hogy most nézem a drágát. Hogy szerintem nekem lesz kutyám. Lesz. De most már nem ilyen nagy német juhász, mert azt már nem bírom bevállalni, hanem egy kisebb, aki tudok ide-oda vinni.
0: Úgyhogy ez egy kis öleb. Ölbe lehet kapni, és akkor lehet is vinni őt.
1: És még talán még az a projekt, még az a tervem még, hogy, de hát ezt a páromat rá kell venni, hogy azért az ritka, hogy egy klasszikus és egy jazz párosítás így együtt.
0: Így van.
1: És nem egy hülyeség, hogyha mi ketten fellépünk egy koncerten. Talán ebből lehet csinálni egy sorozatot. Ez a jövő. Talán. De a mai világban, a nyugalmat az egész világban, ezt szeretném. Nem csak nekem, hanem mindenkinek. Mert úgy érzem, hogy most valami nagyon nagy. Vagy közelítünk legalábbis. Talán a végső nyugalomhoz, de nem tudjuk még ezt. Nem tudjuk, de most azért egy kicsit fel van borulva a világ. De jó emberek, mindenhol vannak jó emberek, ha azok összefognak, akkor biztos, hogy megindulunk egy jobb út felé.
0: Így a műsor vége feléhez közeledve nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne az az 5 bakelit, CD, vagy esetleg zenemű, kimondottan zenemű, valamilyen előadóval, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre, hogy ott akár hetekig, hónapokig, vagy évekig hallgasd?
1: Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Rögtön válaszolok is. Jó? Goldberg variációk. Uh-huh. Glenn Gould.
0: Melyik felvétel? Akkor viszont megkérdezem, hogy az 56-os
1: mind a
0: vagy a 81-es?
1: Mind a kettő tetszik. Aha. Mind a kettő. Tehát elvinném mind a kettőt, az más, már kettőnek számít, vagy egy.
0: Maradjunk egynél,
1: egy,
0: igen.
1: Oké,
0: okay,
1: rendben. Jön Horowitz. Uh-huh. Rachmaninov Démonzongverseny, vagy bármi. Vagy igen. Bármi tőle. Richter.
0: Igen. Tőle
1: hát,
0: mit?
1: Hát tőle elvinném mondjuk a Chopin Cismonetüdöt. Az ő darabja kész. Azt senki ne próbálj meg így leutánozni, mert nem lehet. És nem
0: igen.
1: Is kell.
0: Igen.
1: Az zseniális. Igen. De nagyon sok mindent játszik még. Ami zseniális. Ugye az a Cismonetüd, ez egy rövidebb darab. Akkor azt nem tudom, hogy kitől, de Liszt Hámon szonáta. Megmondom
0: pedig
1: őszintén,
0: ez nagyon érdekelne, hogy
1: nem tudom, hogy kitől.
0: Mert rengeteg felvétel van.
1: Rengeteg felvétel van, de nem találkoztam még olyannal, de ez az én hibám lehet, akitől azt mondom, hogy na, akkor most ezt elviszem.
0: Uh-huh. Hát a Hámon szonáta az Lisztnek egyik legspeciálisabb és legnagyobb szabású darabja, de nem is sokan ismerik.
1: Hasonlíthatnám talán a Goldberg variációkhoz.
0: Igen. Tehát a zongoristáknak az egy óriási kihívás.
1: Borzalmas. A zongoristáknak olyan majdnem ide egy darab, de hát a hegedűsöknek is, hát szóval minden kihívás. De hát ez tényleg nagyon... Most hallgattam a Liszt versenyt, végighallgattam az egészet.
0: Hát
1: akkor
0: öröm darab.
1: Volt nekem. Akkor, de mindig hallgattam, gyerekkoromban is jártam. Szóval én emlékszem nagyon sok versenyzőre. A Kevin Chen akkora élmény volt.
0: A fiatal
1: és srác, akkor jöttem rá, hogy nem vagyok veszve, mert tudok lelkesedni emberekért.
0: De
1: az
0: jó.
1: A 4.
0: Igen.
1: Akkor Matsuyev, akit nagyon-nagyon uh-huh. Szeretek. És ja, van még a Márta Argerics is.
0: Na jó, hát
1: tőle
0: igen.
1: Tőle is vinnék. Tehát tulajdonképpen van sok.
0: De ők mind zongoristák voltak.
1: Ez mind zongorista. Jascha Heifetz.
0: Aha.
1: Jascha Heifetz.
0: Tehát azért egy-két
1: bármit.
0: Uh-huh.
1: Akkor a Michael Robintől bármit. Zsinett növű, nem tudom, hogy ismered-e. Zsinett növű hegedűs, fantasztikus. Ó, oh, Jacqueline Dupré.
0: Aha.
1: Tehát ugye? Ők nagyon közel állnak hozzám. És hát folytat Ignác Berrer, uh-huh. Régi zongora, iskola. Nagyon sok zongorista van egyébként, akitől egy csomó darab van, amit bármikor, ha éjjel-nappal meghallgatom, 80-szor, akkor is tetszik.
0: Uh-huh. És hogyha nem klasszikus zene?
1: Akkor jazz. Uh-huh. Akkor jazz. Imádom a jazzt. bár mostanában...
0: Szintén zongoristákat? Mostanában. Nyilván ez egyértelmű.
1: Ne, ne. Egyébként még nagyon-nagyon szeretem a jazzdobosokat. Igen, igen. És az a szerencsém ért, szóval tényleg ez hálás vagyok az édesapámnak, hogy én tényleg olyan nagyságokkal laktam együtt, úgy értve, hogy gyereknek, hát ők a Tatahány utcában megjelentek, nem mondom a neveket, mert fölösleges, de hát iszonyatos nagyságok, és nagyon egyszerű emberek. Nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. Mindegyik nagyon egyszerű ember volt. Semmiféle botrány nem volt. Csak zenéltek. Mindig könyvet olvasta, akkor apu tanították, ő állandóan ment. Szóval ebben a környezetben nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Szóval ilyen, hogy Pedersen, mégiscsak mondok, Dizzy Gillespie, Ettikben. Uh-huh. Szóval ilyen nevek jöttek. Tony Scott nálunk ott kb. 2 hónapig. Hát fantasztikus ember volt. Uh-huh. Nagyon sokan meséltek nekünk sztorikat, kikkel léptek föl, meg hát hogy Jimmy Wood. Szóval nagyon sok jazzzenészt fordult meg nálunk, szalnisztikó, stb. Mindegy, nagyon sok. És mindegyik nagyon, nagyon egyszerű ember volt. Alvin Quinn, Bobby Durham.
0: A nagyságuk ellenére, hát
1: ezek mind nagyon-nagyon egyszerű emberek voltak.
0: Kíváncsi lennék, hogy mit jelent számodra a zene?
1: Azt tulajdonképpen egy megfoghatatlan dolog. Uh-huh. Egy annyira megfoghatatlan, azt tulajdonképpen egy üzenet Istentől. Uh-huh. Nekem azt jelenti. Egy üzenet. És ott van a lényeg. És ugyanúgy a képző, de mindenféle művészet. De szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gyerekek, ezt be is fogtam őket egyébként, nagyon furcsán fog hangzani, de mondtam nekik, hogy ha nem gyakoroltok, lehet más szakmát is választani. Minden este 9:30-kor itt kitakarítunk a táborban. Ha nem gyakoroltok. És jöttek. És nem vicc, 9:30-től sepregettünk. És mondtam, hogy az is művészet, hogyha azt megcsinálod profin, ha nem hagysz ki egy csarkot se. Nekem ő is művész.
0: Az alaposság.
1: Az alaposság.
0: Igen.
1: A maximalizmus. Mindenbe. És minden ember lehet művész. Mm-hmm. A pék is lehet művész. A bolti eladó is lehet művész. Nagyon sokat beszélgetek velük is. Ha kedves és profi módon csinálja, és nem unott arca, annak nem érdemes menni. Ilyen szakmát választani, nem?
0: Igen.
1: Szóval nekem mindegyik, és ez mind Isten, szóval minden emberben megvan az, hogy most nem akarok erről prédikálni, hogy mindenkinek megvan a maga dolga ezen a földön. Ez fantasztikus, nem? És hogy nyugalom legyen a földön nekem, ez a legnagyobb vágyom. És hogy a mai fiatalság megtalálja a helyét.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, megtisztelő volt veled beszélgetni, és egy óriási élmény. Úgyhogy remélem lesz még a későbbiekben is alkalmunk, hogy beszélgethessünk még hasonló dolgokról, akár a tévé, illetve a rádió nézők előtt is.
1: Köszönöm szépen. Én is, Andris.
0: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot. A részvételt alkalmanként 10-20 ezer forinttal támogatják, a találkozó hosszától függően. A 3 és 10 év közötti gyermekek számára a foglalkozások idején gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy a teljes, több hónapos folyamatban rendszeresen részt is vesznek, jelentkezni október 5-ig tudnak az Utcu alapítványnál, messenger üzenetben vagy pedig a megadott e-mail címen. A jelentkezéskor telefonszámot is kérnek, az alapítvány munkatársai kapcsolatba tudjanak lépni a jelentkezőkkel. A közelgő kutatásról Jóni Judit, az önkormányzat roma ügyi referense is beszélt egy külön vele elkészített interjúban. Arról kérdezték őt az interjúban, hogy milyen roma ügyi referensnek lenni. Szeretem, mert nagyon sokrétű. Foglalkozom a roma gyakornokokkal, pályázatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartással, események szervezésével is az egyik legfontosabb feladatom most a roma stratégia monitorozása. Sok minden történik egyszerre, ami nehézség, az inkább az, hogy egy ötlettől a megvalósításig néha hosszú az út, nyilatkozta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 5-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Albert jazzzongora művész lesz a ma esti vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgetünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a modern technológiákról egyaránt. Köszönöm, Albert, hogy elvállaltad a beszélgetést, és itt vagy a stúdiónkban.
4: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a szépen estén.
3: Hát először is, amivel szeretnék kezdeni, hadd gratuláljak, enged meg, hiszen a Jazz Showcase zenei verseny külön díját nyerted a napokban, amelynek eredményeként Angliában a 606 Jazz Clubban fogsz fellépni hamarosan. Mesélj nekünk erről a versenyről.
4: Így van, egyrészt köszönöm szépen, még visszagondolva is, igaz, hogy pár héttel ezelőtt volt, de meghatározó élmény volt számomra, nem csak a verseny, hanem a felkészülés is, hiszen a Fazekas Tomi kollégám, barátom felkért minket a srácokkal az együttesen, az együttes tagjaival, hogy mert úgy mi külön-külön játszottunk eddig. Aha. Eddig a zenekarban például a basszusgitárossal játszottam egy másik zenekarban, és a Tomival együtt, viszont a Fehér Fábio gitározott, és így alakult meg, hogyha lehet így mondani, fusion zenekará ez az egész, mert hogy külön-külön egyrészt nagyon szeretjük a fusion zenét, és a Tominak ez koncepció volt, hogy olyan zenét játszunk, ami nem egy mainstream jazz, hanem a fusion populárisabb, vagy ilyen funkosabb verzióját, mint például a így ilyesmiket hallgattunk, mint referenciáként, Robert Glasper-t, leginkább ő volt a megtestesítője nekünk a műsorunknak, és a Tomi rá, hogy mondjam, szóval a Tomi inkább ráfókuszált, hogy olyasmi legyen a zenénk, mint például a Glasperi. Hát megpróbáltuk, inkább megpróbáltuk, úgy mondom, megpróbáltuk eljátszani, vagy hasonlóképpen feldolgozni a standardeket, és ez fantasztikus volt a maga az egész próba, meg az, hogy oda értünk, hogy oké, most színpadra állunk, és elpróbáljuk a dalokat, és a színpad az annyira fantasztikus volt ebben az évben. Néztem a többi előadást is, meg a múlt éves adásokat is, és ezt szerintem ez kiemelkedő volt, hiszen amikor bejött a Covid, akkor nem volt közönsége ugye a showcase-nek.
3: Igen.
4: És az igen, és onnantól kezdve pedig streamben hallgatták a nézők, meg a zsűritagok, a többiek, akik nézték ezt, és ez pedig párhuzamosan ment. Tehát el tudtál menni a koncertre, és online is meg tudtad nézni. Uh-huh. Szóval ez nagyon-nagyon szuper volt, és hangban is ez kiemelkedő volt, hogy amit a színpadon hallhattunk, az oké, hogy ez egy élő zene, és ott éljük meg a dolgokat, viszont visszahallgatva szerintem még jobb volt az a zene, amit így tudtunk nyújtani, meg a többiek is. Szóval elég szerteágazó zenei egyéniségek voltak, úgy gondolom, hiszen hallgattam a többi előadást is, és nem volt egyforma produkció, szóval nem volt ez a... valaki groove-ot játszik, valaki a mainstreamben, szóval mindenki a saját zenét hozta, és ez annyira szép volt. Teljesen más feldolgozásokat játszottak, és szóval ez olyan fantasztikus élmény volt. Nem csak így versenyügyileg, hanem így koncertügyileg is. És szerintem a többi résztvevő is így hallgatta, legalábbis akikkel így beszéltem. A szervezők is azt mondták, hogy hú, hát a lelkalappal olyan színvonal volt, úgyhogy hatalmas élmény volt, hogy ráadásul én kaphattam a külön díjat, Steve Ruby által.
3: Aki az egyik zsűritag volt.
4: Aki az egyik zsűritag volt, igen, ő volt ő a tulajdonos is, ugye, a jazz klubnak, és ő volt a...
3: Ennek az angol jazz klubnak, ez a 606 jazz klub.
4: Igen, és úgyhogy ez hatalmas megtiszteltetés, és nagyon várom már a koncertet, hogy végre ott legyek.
3: Mikor lesz egyébként?
4: Még nem tudjuk, még folyamodnak a munkálatok, hogy mikor lesz, mikor kerül rá sor. De úgy gondolom talán, hogy ennek az év második felében lesz majd a koncert. Legalábbis én így gondolom.
3: Biztos az izgalmas lesz egyébként az angol közönségnek játszani.
4: Abszolút, egy nagyon nehéz kihívás lesz, inkább így mondom, mert hiszen olyan emberekkel játszok majd, mert oké, hogy szólóba kaptam ezt a kategóriát, mert hogy szóló külön díjként kaptam, de ez nem azt fedi le, hogy szólóban fogok játszani a koncerten, hanem összeraknak ott egy zenekart, kiválasztanak, nem tudom pontosan, hogy működik, nem akarok hülyeséget mondani, de valahogy, ha jól tudom, akkor így működik.
3: És akkor kiválasztanak neked mondjuk egy jazzbőgőst, egy jazzdobost, és akkor itt trióba játszotok például.
4: Így van.
3: Feltehetőleg. Na majd erről beszámolunk még később. Nagyon sok izgalmas dolgot említettél egyébként, amit majd szeretnék még egy picit körbejárni. Többek között az, hogy több műfajt egyesítettetek az előadásotokban, a produkciókban. Te ugyanis pontosan azt hiszem, hogy erről vagy híres, hogy nem csak jazzt játszol, hanem sokféle műfajt szeretsz keverni az előadásaid során.
4: Igen, én a funk zenéből jöttem, hogyha lehet így mondani, szóval kiskoromban leginkább a 70-es évek, 80-es évek Earth, Wind & Fire rajongó voltam. Apukám azt hallgattatta velem, hogyha lehet így mondani, szóval így megfertőzött az egész, és azóta az életemnek egy részese, sőt, a legnagyobb részét ez a zene töltötte ki, és a jazz utólagos dolog jött, volt az életemben. 15 évesen kezdtem el tanulni magát a jazzt. Előtte is ismertem a műfajt, de hogy leginkább az iskolában tanulhattam ezt meg, ifjabb szakcsillakatos Bélától. Úgyhogy így a keveredés a műfajnak, ez így az életem során így folyamatosan közrejátszott.
3: Milyen műfajok keverednek még egyébként az előadásaid során?
4: Hogyha lehet így mondani, az R&B, neo-soul, szóval nagyon kapcsolódik a jazzhez, hiszen a harmónia összetétele az nagyon hasonló, sőt, hogyha így mondhatom, akkor copyright az egész. És a groove-ok, az a csúcsatott groove-alás, ugyanaz a triolás lüktetése, ugyanúgy benne van az R&B, neo-soul, szóval ebben a műfajban. És volt rá szerencsém, hogy akivel én ezt kimaxoltam, vagy ő mutatta meg, rálátott erre az egészre, az Jónás Gabó Gabriella, ez zseniális R&B no-soul énekes, ő magyar énekes, hogy lehet így mondani, azért mondom, hogy magyar énekes, hogy kiemelem ezt, mert a no-soul R&B az leginkább ugye az amerikai az Egyesült Államokban volt részese leginkább, onnan jött ez az egész, és próbáltuk idehozni Magyarországra, hogyha lehet mondani, és olyan dalokat eljátszani olyan előadóktól, amik meghatározóak az R&B zenében. Szóval ez az R&B, a funk, a neo-soul, smooth jazz, hogyha lehet így mondani. Egy kicsit populárisabb része is, de viszont maga az a letisztult hangzás, azt szeretem leginkább megmutatni az R&B zenével így összekapcsolódóan, hogyha lehet így mondani. Hiszen a smooth jazznek az a tisztasága, az a könnyedsége. Mégis oké, hogy a jazzhez van kategorizálva, de inkább populárisabb része szerintem az itthoni zenének. De hogy ez is így közrejátszik az életemben, hogy ezt a műfajt így nem csak hallgatom, hanem játszhassam például.
3: És most jelen pillanatban milyen formációkban játszol, amik kapcsolódnak ezekhez a műfajokhoz? Hiszen több formációban is voltál, például 2020-ban, ugyebár amikor megnyerted a év jazzzenésze, fiatal év jazzzenésze kitüntetést, akkor például egy igazi jazz trió formációban játszottál.
4: Igen, minden álmom az, hogy trióval játszak egész életemben át, viszont elég nehéz mármint olyan szempontból, hogy én szeretek kitekinteni, nem csak egy műfajban, ahogy te is említetted, hogy keverem a műfajokat, vagy inkább azt mondom, hogy egyszer ott vagyok, egyszer itt. Szeretem ezt a változatosságot, hiszen úgy érzem, hogyha leragadnék valahol, mármint egy műfajnál, akkor lehet, hogy így stagnálnak, vagy megakadnék. Nagyon nehéz egy művész életében az, hogy folyamatosan alkosson, és mindig újat mutasson, hiszen pont ez a lényege ugye a művészi embernek, vagy a művészetnek, hogy akik nézik, vagy hallgatják az előadást, azért mennek arra a koncertre, vagy az előadóra, vagy az előadót megnézni, akár egy festményt, hogy valami újat lássanak, vagy újat halljanak, és ez nagyon nehéz egy művész életében, hogy mindig újat tudja mutatni, és de amúgy, szóval visszatekerve, a triózene az az igazi álmom, hogy folyamatosan az menjen, viszont megtalálható vagyok az egy populárisabb részen is, hál' Istennek. Most a Valmárban benne vagyok, úgyhogy én vagyok a billentyűse, a barátom által kerültem be, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy ott lehetek, és nem csak a baráti része van meg, mert fantasztikus egyéni zenészek vannak, hogyha meg lehet így, vagy lehet így mondani, például a Bartók Vince basszusgitározik, ahol, aki ő is egy jazz közegből jött.
3: Így van.
4: Én Matko Miki, ő vele, ő a zenekar atya, hogyha lehet így mondani, ő rakta össze a zenekart, meg ő a zenei háttér, hogyha ő a zenei háttér, inkább így mondom. Vele tanszakon találkoztam az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a jazz tanszékén. Nagyon jó barátom lett, és fantasztikus zenész. A dobos pedig Kovács Edi, Edgár. Ő pedig nagyon érdekes fazon, autodidakta módon tanult meg dobolni, hogyha lehet így mondani. Igen, elképesztő füle van a srácnak, viszont gospel zenéből jött, ha jól tudom. Szóval, hogy az is azért elég összetett műfaj a maga módján, és de hogy így vagyunk mi egyek, hál' Istennek. Úgyhogy...
3: És akkor mindenki hozza be tulajdonképpen a saját kis zenei világát, és akkor így fúzionáltok.
4: Abszolút.
3: Így hoztok létre akkor egy ilyen egységet.
4: Igen.
3: És általában akkor velük muzsikálsz mostanában.
4: Igen, legtöbbet most velük zenéltem. Hál' Istennek rengeteg koncert volt így a múlt nyáron. Idén a tavalyhoz képest kevesebb lesz. Megpróbálunk leginkább új dalokat írni majd. És készülőben van egy jó pár új dolog, de ezt nem elrohaltam még el.
3: Azért mondjuk el, hogy korábban mi egy középiskolában tanítottunk szakgimnáziumban, zenei művészeti szakgimnáziumban, ahol én többször hallottalak téged tanítani is, meg játszani is természetesen, és nekem ez nagyon érdekes élmény volt, tehát te azért egy más generáció vagy már, ez érezhető a tanításodban is, hiszen te olyan technikai tudással is próbáltad felvértezni a növendékeket, akár még a közös növendékeinket is, hogy próbáltál egy picit ráfókuszálni mondjuk a technikai elemekre, tehát mondjuk hogyan kell használni egy hangkártyát, mit lehet kihozni egy zeneszerkesztő programból, és ezeket a technikai elemeket is próbáltad nekik átadni, nem csak egyszerűen a zenei gondolatokat, a jazz zongorázásnak a művészetét. Nekem ez nagyon tetszett, hiszen egy mai zenésznek erre szüksége van mindenféleképpen.
4: Hát a világ fejlődik, ugye, és úgy gondolom, hogy egy zenész számára, akik populárisabb részen vannak, elengedhetetlen már az, hogy otthon elegy egy hangkártya, egy laptop, amivel fel tudja venni az, amit szeretne leginkább. És ezt úgy éreztem, hogy meg kell mutatnom a srácoknak, hogy ha szeretnének valamit fölvenni, vagy szeretnének egy monológot akár, vagy bármit felmondani, nem a telefonban, hanem egy profibb körülmények között szeretnének valamit lementeni akár. Tök mindegy, hogy ez mi legyen.
3: Vagy komponálni.
4: Vagy komponálni, így van, szóval.
3: Mondjuk, hozzá.
4: Így van, és megmutattam nekik azt, hogy akár egy bármilyen telefonnal kapcsolatosan, egy hangkártyával hogyan lehet jó minőségben felvenni egy adott anyagot, és láttam azt, hogy erre van érdeklődés, hiszen a világ e felé megy, hogy leginkább otthon próbálj meg dolgozni, szóval már nem nagyon szeretnek már az emberek kilépni a világba, hogyha lehet így mondani, és nyilván ennek megvan az átka, hogyha így mondhatom, de van egyfajta szépség is benne, hogy ki tudunk teljesedni abban a dologban, amiben eddig nem tudtunk. És ez pedig a felvevés az, hogy otthon a recording elindul, és miket lehet otthon kihozni abból az egy számítógépből.
3: Szerintem ennek több előnye is van. A múltkor itt volt egy fiatal jazzzongora művész vendégem szintén, aki pont ezt hiányolta, hogy valahogy a képzése során nem kapott elég stúdiótechnikai ismereteket. És mi itt beszélgettünk róla, és én azért egy picit jobban értek ezekhez a dolgokhoz viszonylag, és próbáltam őt okítani ebbe az irányba, és nagyon fogékony volt egyébként rá. Tehát, hogy ha például ő szeretne otthon csinálni egy felvételt, nem kell feltétlenül elmenni ahhoz egy óriási koncertterembe, ahol egy hihetetlenül drága zongora és egy hatalmas keverőpult van tulajdonképpen rendelkezésre bocsájtva, hanem elég egy minimál technika is ahhoz, hogy hasonló szinte professzionális minőséget produkáljunk akár egy otthoni felvétel során. És ez nagyon izgalmas lehet, hogyha egy zongorista, egy zenész otthon készítheti a felvételeit. És ezzel természetesen időt, energiát és pénzt is meg tud ezen spórolni.
4: Igen.
3: Ez az egyik előnye, gondolom.
4: Igen, meg egyrészt meg nem, nincs meg az a stresszfaktor. Ez nagyon fontos, hogyha felvétel előtt állunk, és mondjuk ott vagyunk a stúdióban, és akkor nekem egy órát föl kell vennem az adott sávot, mert különben vagy kifogy az idő, mert hogy elfogy az idő, és mondjuk nem tudok máskor fölvenni, csak abban a pillanatban. Ennek is megvan az előnye, hiszen,
3: igen, pont ezt
4: hiszen ami megtörténik, utána nem tudod visszatekerni, igen, hogy úristen, akkor ez most nem volt jó ez a hang.
3: Ez kicsit olyan, mint egy koncert egyébként, nem?
4: Igen.
3: Tehát, hogy akkor felveszi az ember egyszer vagy kétszer, aztán ennyi.
4: Igen, igen.
3: De mostanában az online versenyek világában például, én azt hiszem, hogy más skillekre, más tapasztalatokra is szükség van.
4: Abszolút, ez elengedhetetlen, ezért jó a zeneiskola, hogy kiálljunk koncertezni, megmutatjuk a gyerekeknek, hogy mi is az a stresszfaktor. Hiába tudja az ember, ezt jól tudjuk mi is, hogyha 120%-osan tudunk valamit, az biztos, hogy vagy a felére lecsökken, rosszabb esetben, vagy a 100% oké, de hogy valami biztos, valami gubanc biztos van.
3: Persze.
4: Ez nagyon jó, a gyerekeknek kell is, meg én úgy gondolom, hogy mindenkinek is kell, hiszen enélkül lehet, hogy nem hoznak ki olyan dolgokat belőlünk, ami. Viszont a másik fele meg ugye az nagyon jó, hogy elrontottam azt a hangot, akkor 11-ére biztos, hogy jól fog szólni, és elégedett leszek vele azzal a hanggal.
3: Igen. Tehát tulajdonképpen a stúdió munka alapvetően azért erről szól, csak hát kinek mennyi ideje, kinek mennyi pénze
4: így van
3: erre,
4: így van
3: a dologra, ugye?
4: Így van, abszolút.
3: Itt említettél korábban egy olyan dolgot, hogy a Covid egészen más volt a helyzet, hiszen akkor nagyon sok jazzklub, koncertterem átállt az élő közvetítésre. Sőt, mi tanárok pedig átálltunk az online órákra. Tehát akinek volt már ilyen gyakorlata, volt mondjuk otthon egy hangkártyája, az óriási előnybe volt, hihetetlen előnybe volt. Nekem szerencsére volt tapasztalatom is az online oktatásban, még előtte való időszakból, évekre visszamenőleg, úgyhogy nekem könnyen ment az átállás, de nem mindenkinek ment ez olyan könnyen, ha visszaemlékszünk rá. Tehát azért voltak ezzel problémák. Diákok részéről is, tanárok részéről is egyaránt. És ami a lényeg egyébként szerintem az egésznek, hogy a Covid az azért kihozott egy olyan jó dolgot is a zeneiparból vagy a műfajból, hogy rengeteg élő közvetítés van most már, ami tulajdonképpen egy új platformot nyitott, és nem hiszem, hogy egyébként ez hátrányára lenne az élő koncerteknek, hanem inkább valamiféle pluszt adott hozzá. Te ezt hogy látod?
4: Hát ez nehéz kérdés, hiszen van egy hátulütője, és lehet, hogy én most a rossz indulatú én nem fog megszólalni, de hogyha mondjuk van egy óriási nagy koncert egy előadónak, legyen az bárki, és élő közvetítés van, én biztos, hogy fel fogom venni, mindenki felveszi a telefonjába a red gombot, screenshot, akármi, és onnantól kezdve azt nem tudod kitörölni. Tehát ott marad a telefonodban, a felhőbe, stb. És akár ezt el tudod küldeni másnak, és fel tudod tölteni. Szóval egyfajta kalózkodás is lehet ez a rossz része, hiszen hogyha én kifizetem azt a tiketet élő közvetítésként, akkor én azt így bárkinek el tudom küldeni. És akkor mondjuk én nem azon az áron adom el, mármint, hogy én, bocsánat, mondom, hogy eladom inkább másnak azt a koncertet, hiszen mondjuk nem tudta megvenni. Fele, mondjuk a negyedér adadom, másiknak mondjuk feleér, stb.
3: Van egy hátulütő hátrányai,
4: szóval az én részemről, hogy a biznisz oldalról keresem, de nyilván még soha nem fordult elő ilyen. Szerintem ezért is nincsen az, hogy mondjuk én éppen nem tudok kimenni Milánóban megnézni egy adott koncertet, és akkor közvetítik élőben. Nem annyira jó szerintem. Viszont a pozitív oldala pedig az, hogy olyan dolgokat is megismerünk, ami eddig nem volt, vagy nem is tudtuk, hogy létezik.
3: Igen.
4: Szóval, hogy leginkább, amúgy én ennek utána jártam, hogy fórumokat olvastam, hogy miért nincsen mondjuk a Beyoncé-nak egy olyan felvétele fent a YouTube-on, ami egy normális közvetítés, és pontosan ezért, mert elmegy valaki a koncertre, és lehet, hogy nem ilyen minőségben fogja, mert telefonról felvette azt az adott koncertet, de hogy a streamelésnek úgy gondolom, hogy még egy kezdetleges dolog ez, leginkább a nagyobb platformok, például az Apple Event, ezt mindenki nézik szerintem, világszerte millióan, vagy bármilyen, tudjuk, hogy beharangoznak egy nagy eseményt, akkor azt tudod élőben nézni. Például, mint az Oscar díjátadást, ugye most.
3: Igen.
4: Több platformon tudtad nézni, visszanézheted. Nehéz dolog ez még szerintem, hogy ez valid legyen egy körnek.
3: Hát meglátjuk, hogy hova fejlődik még a technika. Ezekre a kérdésekre visszatérünk még mindenféleképpen. Térjünk azonban most egy picit vissza a gyökerekhez. Zenész családból származol. Mesélj nekünk egy picit, hogy milyen zenei hatások értett téged gyerekkorodban.
4: Mint említettem, édesapám fertőzött meg az egész zenével, de amúgy visszamenőleg az egész család zenélt az apukám részéről, és leginkább az maradt még gyerekkorban is, hogy a nagypapa, a apukám apukája ez zenélt folyamatosan, és okított minket, hogy zenét tanuljatok, bármilyen hangszer is legyen.
3: Aha. Szintén jazz zenész volt?
4: Nem, cigányzenészek voltak, úgyhogy közel...
3: Ez egy kicsit más műfaj, de azért mégiscsak tulajdonképpen a zenének a lényege azért.
4: Igen, az édesapám gitározik, zongorázik, énekel, ő volt a kisgyerekkorban a fő énekes, lehet így mondani a családban, és jártak mindenhova, esküvőkre, lakodalmas zenét is játszottak, szóval mindenfélét is. Azt tudom, hogy amikor felkerült Pestre, akkor fertőzte meg igazán a zene, ott ismerkedett meg Freddie Mercury-val, Steve Wonder-rel, George Michael-el, szóval a nagyokkal, és akkor ezt így átadta nekem, szóval az, ami otthon ment, nyilván én is hallgattam, nem volt választásom, hogyha lehet így mondani, és így jött utána a jazz.
3: De várj, akkor fel sem merült, hogy te mondjuk jogász leszel?
4: Nagyon szerettem kicsi koromban a focit, most is nagyon nagy rajongója vagyok, szóval folyamatosan nézem a meccseket, és amúgy szerettem volna az lenni, azt tudom, arra emlékszem, hogy jó lett volna focista lenni, viszont ez úgy kezdődött nálam, hogy az unokatestvérem elkezdett zongorázni. Hallották, hogy nagyon jó füle van, énekelt, mi lenne, hogyha zongorázna? Oké, ez volt, azt hiszem 9 vagy 10 éves volt, én akkor voltam 11 vagy 12 talán, és láttam, hogy ő mit csinál, és akkor én úgy álltam hozzá, hogy ő elkezdett valamit csinálni, akkor mi lenne, hogyha én is elkezdeném ugyanazt csinálni, mert tetszett az, hogy fogja a harmóniákat, kottából olvas, tök jó füle van, hú, de jó, hát akkor oké. És akkor egy tanárunk volt, ez a Bertóti László volt, ő Kőbánya Zene Stúdión tanult, és azt hiszem ott is végzett. Fantasztikus pedagógus volt. Pedagógus, hogyha lehet így mondani, szóval múlt korában találkoztunk.
3: Igen, ez jó értelemben, igen. Pedagógus.
4: Igen, szóval elképesztő elképesztő zeneisége van, hogyha lehet így mondani. És hát eljött az az idő, hogy már nem nagyon tud mit a kottából megmutatni, viszont én nagyon hajlattam az improvizációra. És akkor mondja, hát akkor jazz kell tanulni. És akkor, jazz kell tanulni, mi ez a jazz? Oké, akkor megnéztem, beírtam a Google-be, hogy mi az a jazz, és akkor kiadta a legnagyobbakat. És akkor észrevettem, hogy ez egy más műfaj, és nagyon megtetszett az, hogy van egy harmóniasor, nyilván ismertük a legnagyobb slágereket, az Autumn Leaves, Summertime, de úgy utána mit csinálnak? Játszanak, még mindig hiába lement a téma, az micsoda? Az improvizáció.
3: Aha.
4: És akkor akkor nekem ez kell.
3: Egyébként ez egy igazi különlegesség egy tanár számára, illetve egy tanárnak az életében, a tanulmányaiban, hogyha például a jazzkonziban, a kőbányai jazzkonziban tanul, hiszen ott annyiféle műfaj tanulnak a diákok, amit más konziban nem kaphatnak meg. Tehát aki ott végez, ez egy különleges szaktudással rendelkezik, mondjuk ezt. Egyébként, akkor, hogyha így 11 évesen kezdted el, akkor az viszonylag későinek számít.
4: Igen, mindenki mondta ezt leginkább nagyapám.
3: Hogy aki hát, mondta, hogy mindenféleképpen zenéjét kell.
4: Na, ő volt az az ember, aki azt mondta, hogy nincsen fülem, sose leszek zenész. Szóval ez így jól jött ki. És mai napig mondja nekem, hogy emlékszel, amikor azt mondtam, hogy nem lesz semmi belőled?
3: Na jó, hát nyilván ezzel is próbált azért motiválni téged.
4: Igen, tehát, igen, szóval pozitívan jött le ez az egész, meg tényleg sokat köszönhetek neki, hiszen hogyha ő nincsen, akkor nincs az a tanár, uh-huh. nincs az a segberugás, hogyha lehet így mondani. Szóval ez nagyon kell, nagyon kellett annó. Hiszen, uh-huh. És most is a gyerekeknek kell, ez visszamenőleg, hogy egy ráteljetek erre, hogy a gyerekeknek ez nagyon-nagyon fontos, főleg a mostani évek során, hogy motiváljuk őket. Uh-huh. És az nem mindegy, hogy. Nagyon nehezen fogadják a mostanában a kritikát. Mint annó engem folyamatosan tényleg nem csak szavakkal, de hogy próbálták azt, hogy például édesapám kihúzta a zongorát előlem. És ez nem azért volt, mert oké, akkor most ennyi volt, és akkor elvágták ezt az egészet. Tudta, hogy hogyan kell ösztönözni engem. Nagyon nehéz ezt most kordába tartani, hogyha lehet így mondani, az, hogy hogyan kritizáljunk például egy srácot, vagy bárkit is, hogy hú, figyelj, ez most nem olyan jó, vagy nem jó, ki konkrétan megmondom neki, hogy figyelj, ez nem jó, valami más be kell fognunk, ez nem csak a zenével kapcsolatos, hanem legyen az bármi, egy dárc, hogy ó, akkor ezt te nem jól dobod, és 10 éve nem úgy dobod be azt a bult, hogyha lehet így mondani, hanem legyél festő, vagy legyél bármi is. Valahogy utat kell mutatni a mostani generációnak, segbe kell rúgni őket, szó szerint.
3: Én egyébként azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogyha mondjuk én tanítok egy növendéket, akkor én mindenféleképpen először megdicsérem. Tehát tulajdonképpen, amit Ökrös Otto is mondott, aki egyébként a Rajkóban is tanított, ő nagyszerű bárzongorista volt, hogy annak is rengeteget kellett gyakorolni, aki végül tróger lett. Tehát, hogy mennyi munka van a zenetanulásban, ez valami elképesztő egyébként. Tehát, hogyha valakinek esetleg nem jött ki olyan magasságokig eljutni, az is rengeteget gyakorol, és rengeteg energiát fektet a zenébe, úgyhogy szerintem tisztelni kell ezt a dolgot. Ezért szoktam először mindig megdicsérni a növendékeket, hogy jó, ez szuper, ezt nagyon-nagyon jól csináltad, ez a rész az például kiemelkedően jó volt, de ezt a másik részt viszont csináljuk így, csináljuk úgy. Tehát nyilván ez a pedagógia része, gondolom, most, hogy megszületett neked is 2 évvel ezelőtt, 1,5 évvel ezelőtt, bocsánat, a gyermeked, most már gondolom, te is másként tekintesz a világra.
4: Igen, igen, ez hatalmas dolog, aki ezt átélheti. Üdvözlöm minden az összes szülőt. Szerintem tudják, hogy mind megyek most én legalább keresztül. Úgyhogy igen, amit mondtál visszatérve erre, hogy megdicsérjük. Ez nagyon-nagyon fontos, főleg tényleg a mostani generációban egy része az, hogy megdicsérjük, és akkor van az a része az, amikor elmondjuk nekik. Hogyha már eljutottunk oda, hogy nagyon szép az élet, igen. Van egy rossz oldala is. Uh-huh. És ez leginkább a nehezebb. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy igen. Amióta gyerek van pedig, hát szép az élet.
3: Térjünk egy picit vissza a tanulmányaidra. Végül is kinél kezdted el akkor a jazz tanulmányaidat, ha bár már említetted, de azért mondjuk el még egyszer.
4: Ifjabb Szakcsillakatos Béla volt a jazz tanárom. Viszont előtte volt egy vagy másfél évig, már nem emlékszem pontosan, Misata Alexandra tanított engem.
3: Aha.
4: És nála fele-fele arányban tanultam klasszikus jazzt, hiszen akkor még nem voltam konzis, ott még felső, szóval 7-es voltam, uh-huh. Szóval az még nem konzi, ugye? És hát úgymond kötelező volt ezt tanulnom, és nagyon sokat segített a klasszikus zenében ő. Leginkább klasszikust vettünk, és nagyon igen. Hálás vagyok érte, hogy ő tanította, hiszen egy jazz zongora tanár tanította nekem a klasszikus zenét. Nagyon fontos része volt az életemnek. Ha ő nincsen, nem tanítja nekem a klasszikust, akkor lehet, hogy nem tanultam volna komolyabban, vagy nem foglalkoztam uh-huh. volna annyira komolyan. És mai napig foglalkoztat, és tanulok mai nap a klasszikus zenétől, vagy klasszikus zenében. Uh-huh. Ugye lehet így mondani.
3: Miért fontos ez? én nyilván értem és érzem a kérdést, de feltettek már olyan kérdést, hogy hát mondjuk mit keres itt mondjuk a rádiódikben Bach? Hát, hogy mit keres itt? Hát a zenének az alapja természetesen Bach. De hogy gondolod ezt? Tehát, hogy egy jazzistának miért kell Bachot játszani, vagy miért kell klasszikus zenét játszania?
4: A klasszikus zene megtanít arra minket, hogy ugye a klasszikus zene leginkább arról szól, hogy butítva mondom, lejátsszuk, megpróbáljuk lemásolni azt, amit a szerző leírt. Hát megpróbáljuk ugyanazt le kell játszanunk.
3: Tehát keretek között tartja az ember.
4: Így van, gondolom, így van. Ugye? És ez nagyon fontos, hogy a zenében is leginkább másolni tanulunk meg, ugyanúgy, mint az első osztályban, amikor rajzoljuk az elbetűt, azt is lemásoljuk, azt az ívet követjük. Itt is ugyanez.
3: Legalábbis az elején, a tanulmányoknak az elején, ez mindenképp így megy.
4: Itt is ugyanez van, hogy először megtanít a keretek között, ahogy te mondtad, tartani minket, és ez nagyon fontos. Amikor házat épünk, akkor se egyből
3: nem a tetővel kezdünk, mint
4: vagy
3: a
4: megtestel, igaz? Vagy legalábbis nem a operett színházzal kezdjük, vagy a Nemzeti Múzeummal, hogy akkor most ezt hogy néz ki. Hanem oké, akkor az alapokat. És ez az alapja mindennek, a klasszikus zene. És mai napig hiába jazz zenész vagyok, és szerintem minden jazz zenész kollégám, barátom, zenésztársam is ezt vallja, hogy a klasszikus zene az, ami az alapja az egésznek.
3: Horváth Albert jazzzongora művész volt a ma esti vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgettünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a modern technológiákról egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Megfontolásra visszaküldte az államfő a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Baka András bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztviselők szabad megválasztását. Az államfő szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját leginkább az szolgálja, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés nem megfelelő átmeneti szabályozása miatt egyes orvosok akár adminisztratív okokból is elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságukat, ami veszélyeztetheti a betegellátás folyamatosságát. Baka András elnök ezért a törvény újbóli mérlegelését kérte a parlamenttől. Közleményben határolódott el az állami támogatások felhasználásától a Most vagy Soha kreatív producere. Rákai Filip leszögezte, hogy ő is a sajtóból értesült az eljárásról. Hivatalos megkeresést korábban nem kapott, így a részletekről nem kíván találgatni. Közlése szerint a filmnek kizárólag a kreatív producere volt, a gyártási feladatokhoz nem volt köze. Az adóhatóság szeptember 24-én rendelt el a nyomozást költségvetési csalás gyanújával. A produkcióra a Nemzeti Filmintézet több mint 4,7 milliárd forint közvetlen támogatást adott, ami a közvetett adókedvezményekkel együtt meghaladta a 7 milliárd forintot. Jelentősen előrelépett a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján. Az intézmény a 247. helyre került, így bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé. A tavalyi rangsorban még a 272. helyen szerepelt. A lista több mint 2200, 118 országból érkező felsőoktatási intézményt értékel, az oktatás, a kutatás, a kutatások minősége, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció alapján. A Semmelweis a kutatások minőségét tekintve különösen jól szerepelt, ezen a területen a 166. helyet szerezte meg. Az egyetem szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítményjavulása és az erős nemzetközi kapcsolatok is hozzájárultak. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolását. Az olványát.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 6-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Albert, jazzzongora művész lesz ma ismét a vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A beszélgetésünk második részét hallgathatják meg a mai este folyamán, amelynek során számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a zenei kiteljesedés lehetőségeiről egyaránt beszélgettünk. Tartsanak velünk a ma este folyamán is!
4: És milyen volt végül is a Konziban tanulni ifjabb szakcsillagatos Bélától?
5: Fantasztikus volt.
4: Én is ismerem őt, tehát, hogy tanítottunk már együtt, fantasztikus növendékei vannak. Tehát azt el kell mondani, nagyszerű növendékei vannak, a jazzzenekarokat, akiket felkészített, azok is mind hihetetlenül jól szóltak a Konziban, amikor én hallgattam őket a vizsgán. Neked milyen élményeid vannak vele?
5: Nekem nincsen negatív. Ez a legdurvább, hogy, hogy az én 5 évig tanultam tőle, és másoktól ugyanúgy kérdeztem, hogy figyelj, neked mit mondott a tanár úr? Mit mondott erről a standardről? Vagy mit mondott, hogy hogyan kéne megközelíteni egy dalt? Vagy mit gondolsz most, te jó állapotban vagy? Vagy lelkileg oké vagy? Szóval nálunk nem csak az történt, hogy akkor most milyen harmóniákat kell lefognunk. Hát ő terelt minket. Szóval ez nagyon fontos, hogy nem csak a zenén belül voltunk, hanem azon kívül is. És ez nagyon fontos, hogy egy pedagógus, aki nem csak már pedagógus a növendék számára, hanem mint mentor. Mentor is. És lehet, hogy már én annó így tekintettem rá, hogy nem csak a tanárom, hanem egy útmutató. Ő a messiás köbben nekem, szóval. Szóval, hogyha ő nincsen, vagy ő nem mutatja azt az utat, hogy vannak különböző rétegek a zenén belül, vagy zenén kívül is, akkor lehet nem itt tartok. Szóval ő egy meghatározó, sőt, ő volt az egyik legmeghatározóbb tanulás, vagy hát igazából nem is tanulás, szóval minden. Ő az életemben egy meghatározó alak volt, és nagyon sokat köszönhetek neki, és most is nagyon köszönöm, hogy múlt héten találkoztunk pont, és beszélgettünk így, kicsit nosztalgiáztunk, hogy az elmúlt években mi is volt, és mi lesz majd a jövőben, hiszen nála ugye megalakult a Szakcsi Jazz Egyesület, és hatalmas tervei vannak ezzel kapcsolatban, szóval ugye egy olyan ember, aki mindig a jövőbe tekint, és ez nagyon-nagyon példaértékű, hogy ilyen zenész, ilyen mentor, ilyen tanárom lehetett. Szóval visszatekintve a sulival kapcsolatban nem tudok szavakat mondani, annyira jó volt. Visszasírom tényleg azokat az éveket, vagy azokat a órákat, akár az együtt töltött időt, amit veled töltettem, annyira meghatározó volt, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
4: Akkoriban az Egressi Konziban azért elég nagy zenei élet volt jazz tanszakon, és sőt, kiemelkedően a jazz tanszakon. Akkor volt ugyebár, ha jól emlékszem, 2016-ban Lakatos Ablakos Dezső emlékére rendezett jazz zenei verseny is, ahol te elég szép eredményt értél el. Mesélj már nekünk erről is csak picit, milyen élmény volt.
5: Nagyon nehéz év volt az, hiszen 17. évemet töltöttem, és akikkel én együtt versenyeztem, azok már most kollégáim, barátaim, hogyha lehet így mondani, vagy tényleg jó barátok, mint például a Farkas Zsolt, Horváth Balázs, Jónás Rezső, szóval tényleg, és ráadásul ez csak a zongora része volt, akikkel együtt versenyezhettem, és hát, hogyha lehet így mondani, egy jó párokkal heti szinten, vagy tényleg napi szinten is van, hogy beszélünk. Nagyon nehéz volt akkor nekem, hiszen hogy mondjam, akkor voltam 2 éve az iskolában, szóval elég fiatal volt az a tudásom, amit ott kamatoztatni tudtam. De viszont lehet ez volt a pozitív része is, hiszen akkoriban nagyon nagy Jarrett rajongó voltam. Most is az vagyok, de akkor tényleg fanatikus voltam, csak őt hallgattam, senki más nem hallgattam, és annyira meghatározó volt a zenémben, hogyha lehet így mondani, mert próbáltam azt lejátszani, amit ő, vagy azt elképzelni, azt a koncerten, azt az érzetet adni, mert egyszerűen nem állt más a kezemre. Hát annyira megfertőzött akkor a zenéje, hogy próbáltam úgy zongorázni, és sose felejtem el, volt egy intro, egy baladát játszottunk, és intróval kezdtem, és becsuktam a szememet, nagy levegőt vettem, és elkezdtem. Szóval, és mai napig visszasírom azt a részt az életemnek, mert akkor olyan dolog jött a kezembe, vagy ami nem tőlem volt. Szóval úgy éreztem, mintha egy ilyen fentről jövő dolog lett volna.
4: Szóval egy transzcendentális kapcsolat volt akkor?
5: Igen, igen. Vagy a jóisten keze, nem tudom. Hogy nem tudom. És az, arra emlékszem, hogy becsuktam a szemem, és amikor vége volt, akkor nyitottam ki. Arra nem emlékszem, hogy mi történt, csak megtörtént. És nincsen meg a felvétel. Ezt nagyon sajnálom, vagy talán valakitől, talán az akkori hangmérnöktől el tudom kérni, de nem tudom, a számát se, Facebookon nem találom, szóval elég nehéz, ezt nem tudom, csak megtalálom valamikor. És az egy meghatározó volt, emlékszem, hiszen odajött az idősebb szakcsi, Lakatos Béla, és azt mondta nekem, hogy ez csodálatos volt ez az intro. És szerintem azért is nyerhettem meg az első helyzetet. A zenekari kategóriában első helyzet lettem, szóló kategóriában pedig második, és szóval talán azért nyerhettem meg akkor azt a részt, mert ott tényleg az történt, hogy nem én zongoráztam, vagy nem tudom. Szóval én azt éreztem.
4: Ez valami igazán különleges pillanat, amikor a művésszel ez megtörténik, ez a fajta kapcsolat, akár a Jóistennel, akár a transzcendenssel, hogy az ember így kilép tulajdonképpen a saját testéből, és átadja magát a zenének. Tulajdonképpen akkor Szakcsi Lakatos Béla volt az, aki felkészített téged a zeneakadémiai felvételire. Neked ez volt a célod, hogy akkor a zeneakadémiára menj a jazz tanszakra? Pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
5: Igen, érettségi előtt álltam, és úgy gondoltam, hogy hát jó lenne tovább tanulni. És
4: fontos volt ez számodra?
5: Abszolút, igen, hiszen amint említettem, hogy a zenei műfajok között jó, hogy az áttekintés, átlépés, vagy kitekintés, hogyha így mondom, mert hiszen így kap utána még zenei ikletet, vagy így tud tovább menni a zenéjében, és nekem kellett akkor már ez a változás, szóval szerettem volna újat tanulni, és gondolkoztam, hogy külföld, remegyek.
4: Mi jött szóba egyébként?
5: Hát minden álmom a Berkeley volt igazából. Aha. Berkeley College Music. Viszont jó lett volna. Ez csak egy ilyen álom volt. Uh-huh. Egy kitekintés, hogy fú, de jó lenne. Mert akkoriban nagyon néztem a YouTube oldalát, a csatornáját, és annyira jó zenészek jöttek onnan ki, és annyira jó zenészek voltak. Akkoriban, meg most is.
4: Na jó, hát ez a világ első számú egyeteme tulajdonképpen, jazz egyeteme.
5: Igen, szóval közéjük tartozik, viszont nem mehettem el amellett, hogy Olá Kálmán itthon tanít.
4: Hát ez az. Hát ez az, igen.
5: Igen, szóval hallgattam rengeteget, amikor konzis voltam a zenéjét, és hát nem tudok szóhoz jutni most se, hogy milyen zenéje van, milyen átíratai vannak. Amikor a Jack DeJohnette-tel játszik, van az album, és az Always című darabot játsza, hát szerintem minden héten meghallgatom. Meg minden héten próbálom eljátszani, gyakorolni, elemzem, szóval ez elképesztő az a darab. A többi másik mellett, szóval, hogy szerettem volna, hogy ő legyen a következő tanárom, lehet így mondani.
4: És akkor mit éreztél, amikor felvettek a zeneakadémiára?
5: Fú, hát nálunk az van, hogy nem nagyon volt még, aki egyetemre is járt volna.
4: A családban?
5: A családban, igen, a családban. És ez óriási dolog volt, hogy felvehettek, vagy akár egyáltalán, hogy ott részese lehettem. Nagyon-nagyon izgultam, szerintem nem volt olyan verseny, amin ennyire izgultam volna. Mm-hmm. Mármint voltam sok versenyen, meg sok megpróbáltatáson, de ott volt az életem során, hogy na, ott tényleg izgulok.
4: Na, de itt dől el az embernek az élete.
5: Abszolút.
4: Tehát amit, nem tudom, évtizedekig gyűjtögetsz előtte, vagy sok évig, azt ott kell összpontosítani abban a felvételében, abban a 15-20 percben. Igen. És ez valami hihetetlen stressz.
5: Hát az volt. Tényleg visszagondolva remektem. Nagyon-nagyon féltem. És nem is akik ott ültek. Tényleg zseniális tanárok, zenészek. Hanem az a szituáció, amit az előbb elmondtál, hogy átment a gondolat, hogy ja, én 10, nem tudom, akkor hány éve zongoráztam? Szóval akkor voltam ilyen 7 éve talán. Uh-huh. Nem tudom pontosan. 11 évesen kezdtem. 14-15 évesen volt a jazz, szóval akkor játszottam 4-5 éve jazzt.
4: Az még nem is sok.
5: És ez nem is sok. Igen.
4: És így is sikerült el.
5: Igen, és így átfutott az a dolog rajtam, hogy ja, hogy oké, az egy kevés időnek tűnik, de viszont, hogyha valaki minden nap odaül és tanulja, és tudjuk, hogy milyen egy konzervatórium, oda bemész reggel, és este jössz ki, és megéled azokat a napokat, hogy a 6 óra van, és föl kell kelni, és ugyanúgy bekerülni a padba, törít tanulni, és utána zenét tanulni, akkor ez így elég hosszadalmas időnek tűnik, és így átfutott rajtam az az egész, hogy mi mindenön mentem át keresztül. És hát ez, amikor jött az SMS, hogy sikerült, akkor ott eltört bennem egy pár dolog, mármint pozitív értelemben, hogy hú, oké, akkor most vége egy korszaknak, és elindul egy másik. Jön a felnőtt élet.
4: És akkor ott tanultál 3 évig, és végül is ott szerezted meg akkor a BA diplomádat.
5: Így van, így van.
4: Olá Kálmán irányítása alatt.
5: Így van.
4: Milyen volt egyébként összehasonlítva a konzival a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem? Hiszen azért azt hiszem, hogy egészen másfajta légkör van.
5: Jó volt már nem matekot tanulni, ha lehet így mondani. Nem voltam egy jó matekból, viszont mindig megpróbáltam a legtöbbet kihozni magamból. Nagyon nagy szabadság volt. Utána csak azzal foglalkozni, amivel szeretek és szeretnék, az egy óriási szabadalmat adott a zenében is, emberileg is. Szóval egy nagyon-nagyon pozitív élményem volt az alatt a 3 év alatt. Nagyon sok jó barátot ismertem meg, vagy kollégát, és onnan indult el igazából igazán a zenei életem. Nem csak kapcsolati szempontból, hanem tényleg zeneileg ki tudtam teljesedni. Azt, amit az évek alatt összetudtam szerezni tudást a gimnáziumban, ott végre kamatoztatni tudtam. Olyan embereket ismerhettem meg, akik szó szerint már nagy művészek. Akár felső évfolyamokból ismerhettem meg, vagy osztálytársamként is.
4: Szóval ez ők inspiráltak téged tulajdonképpen arra, hogy minél jobban elmélyedj a tanulmányaidban, a művészetben?
5: Igen, abszolút. Meg az, hogy nagyon közel álltak hozzám, szóval nem az volt, hogy volt osztálytársam, aki már komoly zenekarba játszott, és hú, de jó lenne, hogyha együtt zenélnénk ott, és akkor én csak álmodoztam róla, nem, hanem meg is éltem ezt, és ez hatalmas dolog, hogyha van egy olyan produkció, vagy van egy olyan zenekar, aki megy mondjuk X mennyiségű koncertet egy évben, és azt megélni, beülsz a buszba, és órákat ott töltesz a csapattal, ezt így megélni, ez óriási dolog.
4: Hogyan jellemeznéd a saját játék stílusodat? És milyen egyedi elemek vannak benne? Te ezt hogyan fogalmaznád meg? Tulajdonképpen ez egyfajta Ars Poetica.
5: Amint említettem, nagyon nagy Jarrett rajongó vagyok, és ez mai napig fent áll, de ahogy mondtam még a műsor elején, hogy kitekintettem jó pár műfajban, vagy zenélek is, hogyha lehet így mondani, zenélek is jó pár műfajban. Azóta jóval változott a zenéizlésem is, és a zenei hallgatásom is, és úgy mondanám ezt, hogy univerzális a játékom, hogyha lehet így mondani, hiszen a jazz megtanította arra, hogy hogyan lehet a harmóniákat, az improvizációt mind belerakni egy populáris részben mondjuk, vagy egy klasszikus zenében is. Ugye a Olá Kálmán tanár úr, aki kitekint folyamatosan a klasszikus zenére, is inspirált arra, hogy meg tudjuk azt a műfajt jeleníteni, ami lehet, hogy nem is illik hozzá. De hogy mégis működik ez. Ez legyen akár mondjuk egy deep house zene, abban is közre működik a jazz, lehet keverni úgy a műfajokat. Szóval úgy gondolom az én zeném most jelenleg inkább univerzális, hogyha lehet így mondani.
4: A jazzben nagyon fontos az improvizáció. Ezt próbálod akkor belekeverni ezek szerint mondjuk a populárisabb műfajokba is. Sőt, még azt gondolom, akkor a klasszikus zenei tanulmányaid is megjelennek ebben.
5: Igen, nagyon nehéz, mert a minden műfajnak megvan a sajátossága, ugye? A pop zenében nem fogunk mondjuk népzenés elemeket belerakni, mert lehet, hogy az nem így lenne hozzá. Lehet, hogy működik, még nem hallottam ilyet. Ugye már manapság nagyon nehéz behatárolni egy műfajt, hiszen nagyon keveredik igazából minden is. Hogyha bemegyünk egy moziterembe, megnézzünk egy filmet, az egyik jelenetben, ahol éppen mondjuk táncol valaki repszerkóban, akkor nyilván repzenét fog hallani. Hogyha éppen ugrót kötelezik valaki, akkor lehet a rocki zenéjéből fog valami részt hallani. Ja, az is egy populárisabb, vagy igen. Szóval, hogy
4: és nem viszi ez rossz irányba egyébként a zenét, hogy most már nincsenek azok a tiszta műfajok, mint amik régebben voltak? Hanem most már mindent, mindennel összekeverünk?
5: Hát nyilván megvan ennek a pozitív oldala is, a negatív oldala is, de én úgy gondolom, ezt ugyanúgy kell felfogni szerintem, mint a barokk korszak. Egyszer csak elindult, létezett ott a zene, és jött utána mondjuk jóval később a klasszikus zene, a klasszicizmus. Uh-huh. Utána jön a rap, akármi, szóval, hogy fejlődik ugyanúgy a zene.
4: Fejlődik
5: és le,
4: zene.
5: Igen, és lehet, hogy nem úgy kell rátekinteni, hogy ez egy kevert műfaj, hanem az egy alműfaj, az annak a részese lehet.
4: Milyen szerepet játszik az életedben a tanítás?
5: Az egyetemi éveim alatt merült fel ez a kérdés, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember rájöjjön arra, hogy mit is szeretne igazából, és bennem nagyon nagy vacilálás volt, hiszen én zenészként szerettem volna az életet továbbvinni, és benne is vagyok, hál' Istennek. Uh-huh. Mint említettem, egy nagyobb produkció, a Valmárban is benne vagyok, több jazz zenekarban is, szóval session zenészként is valhatom magam, hiszen nagyon sok mindenkivel játszhattam, úgy mint Radics Gigivel, például Horányi Julival, meg annyi mostani populáris zenésszel játszhattam együtt, és játszhatok együtt, viszont mellette az, hogy taníthatok, ez utólag derült ki, vagy utólag volt ez szempont a számomra, viszont már ez meghatározó az életemben, hiszen megszületett a gyerekem, és őt is meg kell tanítanom majd mindenre is. és ez nagyon-nagyon jó, már hogy előtte elkezdtem a tanítást, hogy ezzel foglalkozhatok. Pedagógusnak úgy gondolom, hogy az egyik legjobb dolog a világon. Azt, hogy megtaníthatom valakinek, hogy hol a C hang, és utána azt tudja kamatoztatni, utána kiderül az, hogy vannak harmóniák, oké, azt le tudja játszani, és utána tovább tud menni az életben vele, vagy akár segíteni bármiben is, mert hiszen nagyon sokan tudjuk azt, hogy a zene az nem csak zene, hanem terápia is.
4: Sőt, fejlesztés
5: is.
4: Igen.
5: És nem hiába mondják a gyerekeknek, vagy küldik el a szülők az iskolába, a zeneiskolába a gyereket, hiszen rengeteg mindent tanul ott az ember. És mint pedagógusként, igaz, hogy fiatal vagyok, viszont minden nap tanulok. Uh-huh. Szóval más egy gyereket, meg más egy felnőttet tanítani, és én ezt napi szinten megtapasztalom, hiszen a jazz műfaj, ott már nyilván egy alaptudás kell, és leginkább idősebbek tanulnak, vagy szeretnének tanulni ezt a műfajt, és viszont azt tapasztalom, hogy a kisebb gyerekek is, szóval általános iskolások is elkezdhetik, el tudják sajátítani már minél hamarabb ezt a műfajt, hogyha megvan az adott tudásuk. Viszont párhuzamosan lehet ugyanúgy, ahogy a zene, azt mondják, hogy a zene, a nyelve az minden is, hogyha lehet így mondani. A klasszikus zene, a jazz zene, a pop, a latin, ez minden nyelv. És a klasszikus zene az alapja. Uh-huh. Ott az ABC, uh-huh. És utána jönnek a többi dolgok.
4: A múltkor hallottam egy előadást dr. Fraj Tamásról, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől, aki tulajdonképpen azt bizonygatta az előadása során, hogy a zenetanulásban olyan plusz idegi kapcsolatok alakulnak ki, ami tulajdonképpen akár egy fMRI géppel mérhető. Tehát bizonyos agyi területek megvastagodnak. Főleg a két agyféltekek között, nem mennék bele ennek a részletezésébe, hiszen ez egy külön szakma, de hogy ezek mérhető kapcsolatok, idegi kapcsolatok, amik kialakulnak a zenetanulás során. Nyilván sokan mondják azt is, hogy aki zenét tanul, az jobb matekból például.
5: Hát én ezt nem tapasztaltam, hogy jobb matekból. Én nem voltam egy jó matekos. Én úgy gondolom, hogy igen. És ezt tőlem jobban tudó emberek, professzorok is alátámasztják, és ahogy mondtad, hogy folyamatosan már mérni tudják ezt a egyfajta agyi tevékenységet, hogy ez működik, viszont műszer nélkül is látható szerintem. Igen. Abszolút, hogy mennyire tud fejleszteni bárkit is, ez nem csak gyerekkel. Igen. Kapcsolatosan, hanem akár beteg gyerekeket is, szóval nem csak az átlag emberről beszélünk, hanem akár sérült gyerekekről is beszélhetünk itt, hogy abszolút egy pozitív hatása van a zenének.
4: Tehát akkor tanárként ezt te is érzékeled. És hogyan tudnád közelebb hozni a jazz műfajta fiatalabb generációhoz? Hogyan motiválod őket? Hiszen azért ez egy réteg műfaj, egyébként ugyanúgy, mint a klasszikus zene.
5: Ha lehet így mondani, én úgy csalogatom be a gyerekeket, vagy az arra, hogy is mondjam, szeretne többet tanulni, amit a YouTube zenétől többet szeretne. Hiszen ma már bekapcsoljuk az internetet, beírjuk, hogy piano learn, és már ki is dobja azt, hogy hogyan kell zongorázni. Aki többet szeretne ettől, az leginkább vagy felkeresi az internetet, hogy hol van a legközelebbi zeneiskola, vagy legközelebbi tanár, és akkor megy az egyeztetés, hogy akkor mi legyen. A jazz zenét leginkább én úgy szoktam megmutatni a srácoknak, hogy az alap, nyilván ugye meséltem, hogy az egy alaptudás kell. Megmutatom nekik, oké, itt van egy hármas hangzat, na ebből én mit tudok a legtöbbet kihozni. Három hangból rengeteg variáció lehet, hiszen ebből már elindulhat maga az improvizáció is. És megmutatom nekik leginkább azt, hogy hogyan lehet azt a tudást, ami éppen nekik van, a lehető legjobban kamatoztatni. Ezt pedig úgy értem, mint egy jó példa, az előbb mondtam, hogy három hang van, abból mit lehet a legtöbbet kihozni. Nem akarok a szakmai részébe belemenni, de hogy valami ilyesmiről van szó, hogy akár csak egyetlen vagy kettő hangot tényleg megtalálunk azzal, hogy lehet zenélni. És az már egy improvizatív része, hiszen ott nincsen leírva, nincsen megmondva, hogy te azt hogyan játsz, neked kell elképzelni ezt a két hangot, hogy hogyan fogod a hangszeren játszani.
4: Hogyan látod egyébként a jazznek a népszerűségének az alakulását az elmúlt évtizedekben?
5: Ez egy nagyon nehéz kérdés, megpróbálok rá válaszolni. Mivel én még fiatal vagyok, leginkább a nagyoktól, idősebbektől próbálok rákérdezni én is ugyanerre, hogy hogyan látom ezt. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a jazzzene az abból épül. Ahogy mondtam, a klasszikus zene is arra épül az a többi műfaj. Hát utána a jazz jön szerintem, az, amire épül minden. Hát hogyha...
4: Tehát az a populárisabb műfajokra gondolsz.
5: Igen, szóval, hogyha igényesebb zenét szeretnénk alkotni, akkor nem feltétlen csak a klasszikus zeneihez kell hozzá értőnek lenni, hanem a jazznek is. Hiszen a jazz az kinyitja igazából azt, amit tanultunk eddig. És hogyha megvan ez a nyitottság, ez olyan dolog, ha valaki egy jazzzel foglalkozik, hogy kinyílnek a kapuk, megvilágosodás van, hogy hogyan lehet egy Bach zenét átírni, hogyan nyúlhatunk hozzá egy zenéhez, egy átirathoz, vagy bármihez is. Vagy akár van egy elképzelésünk, viszont nem tudjuk megmutatni azt, nem tudjuk a hangszeren, nem tudjuk sehogy sem megmutatni, akkor van az, hogy a jazzhez kell folyamodnunk, úgy, mint aki szeretne a másik oldalról válaszokat kapni, a Bibliához folyamódik, vagy ha más úton szeretne haladni, akkor valamilyen a zenén belül, akkor szerintem ez az út az, ami az irányát kell, hogy kövesse.
4: És aztán végülis ez adja a műfajoknak a kiteljesedését. Akkor térjünk át egy picit a jövőre. Habár beszéltünk már róla egy pár gondolatban, milyen terveid vannak a jövőre nézve, illetve hol látod magad 5-10 év múlva? Inkább így kérdezem.
5: Remélem, hogy mindenhol is játszani fogok. Én nagyon szeretem a koncerteket, és remélem, hogy minél több koncertélményem, vagy részese lehetek akár bármelyik produkciónak, hiszen nemrégében voltam egy workshopon, 3 napos workshopon, és egészen elképesztő emberekkel találkozhattam, és tanulhattam, és remélem, hogy valami ilyesminek a részese leszek ugyanúgy továbbra is, mint nem csak hallgató, hanem mondjuk mint előadó. Szeretnék mondjuk előadásokat tartani akár a zenéről, vagy az én meglátásomból, hogy hogyan épül fel mondjuk egy zene, vagy egy dal. Szóval ilyen workshopos bármilyen kurzus félén szeretnék akár részt venni, és a pedagógia az abszolút ezzel kapcsolódik. Ugyanúgy továbbra is azt látom, hogy tanítani szeretnék, és leginkább ez, ami mostanában velem kapcsolatos, az ennek az ötszerese, akár tízszerese is.
4: Ha egy fiatal jazzzongoristának egyetlen tanácsot kellene adni, akkor mi lenne az?
5: Sokat gyakoroljon.
4: Ez az alapja az egésznek? Fontosabb egyébként a szorgalom, mint a tehetség? Vagy ugyanolyan fontos, vagy mit látsz ebben?
5: Én úgy gondolom ezt, hogy a 20% tehetség is, a többi ez pedig a szorgalom. Nagyon szerintem te is a legjobban tudod ezt, hogy a legtehetségesebbek a legnagyobbakat bukhatták, hogyha lehet így mondani. És ez így is van. Én is ugyanezt gondolom, főleg, hogyha már tanítok, akkor mindig azt szoktam a gyerekeknek mondani, hogy az egy dolog, hogy valaki tehetséges, de az a másik fel az, hogy ugyanolyan szorgalmas legyen. Mert akkor fog igazán kiteljesedni, és akkor fog igazi sikereket elérni, hogyha kitart. És ez a legfontosabb lehet a tehetség és a szorgalom után, hogy kitart. Hogy kitart ahhoz, amit val, amit tanul, amit az életbe szeretne képviselni. A kitartás.
4: Van ennek azért egy hátulütője, én azt gondolom. Tehát az ember szorgalmas, őrülten kitartó. Elér valamit, mondjuk elér a diplomáig, megszerzi a BA, majd az MA fokozatot, és utána gyakran nem tudnak magukkal mit kezdeni. De egyébként ez neves jazzzongoristákkal is előfordul, hogy mivel annyira beszűkültek mostanában a lehetőségek, hogy tulajdonképpen nagyon kevés az a hely, ahol felléphetnek ezek az igazi nagy művészek, ezért valahogy nem találja meg egymást a közönség és az előadó.
5: Ez egy jó példa arra, amit mondtál, hogy friss diplomások. Ez nem csak a zenében értetendő, akár van egy, aki más művészetet, vagy más foglalkozást, vagy bármit is tanul, például közgazdásznak tanul, friss diplomás, és mondjuk nem tud egyből elhelyezkedni. Ez is egy hasonló dolog. Én ezt tapasztaltam nem csak a zenében, a unokatesom már jó pár éve végzett a BM-én, gazdaság és menedzsment szakon, és nem is azzal foglalkozik, szóval diplomát szerzett, nem azzal foglalkozik, és ugyanez visszatérve zenére, hogy nagyon nehéz megtalálni utána az utat. Hiába van egy tök jó papír a kezünkbe, tapasztaltunk már mindent, megtanultunk úgymond a felnőtt életről mindent az egyetemen, hogyha lehet így mondani, de utána jön a hideg zuhany. Szóval, hogyha nem készülünk fel arra, hogy van egy B terv, vagy C terv, vagy akármennyi terv, akkor nem az van, hogy tovább haladunk az életben, hanem stagnálunk, akár megakadunk egy olyan részének az életnek, hogy akkor mi lesz tovább. És ezért nagyon fontos az, már gyerekkorban, és ezt apukám nagyon jól mondta, mi van akkor, hogyha eltörik a kezem? Mi van akkor, hogyha bármi történik? Bármi történhet az életben, és kell BC-tervnek lennie, és ezt tudom ugyanúgy ajánlani, aki friss diplomás, megakad valahol, hogy már, jó, most már későbbi időben mondom, de hogyha ez rájön valaki, meg tudatosul benne az, hogy mint amin gimnáziumban, első osztályban nem sikerül úgy, vagy lehet, hogy más felé tekint, legyen B és C terv. Az nagyon fontos.
4: De ez nehéz kérdés egyébként, mert hogyha valaki azért mondjuk 18 évet nagyjából, optimális esetben ez így szokott lenni, hiszen mondjuk 8 év zeneiskola, 4-5 év konzi, mondjuk 5 év zeneakadémia, hát...
5: Igen, de
4: tehát, hogy ezek után még csináljunk egy B-tervet is.
5: Igen.
4: Ez egy nehéz kérdés. Habár az kétségtelen, hogyha mondjuk valaki elvégzi a zeneakadémiát, és mondjuk beiratkozik utána jogra, és mondjuk 5 év alatt azt elvégzi, akkor jogász lesz. De mondjuk, hogyha valaki elvégzi a jogot, akkor biztos, hogy nem fog tudni menni utána még a zeneakadémiára, vagy hát legalábbis nagyon-nagyon ritka az ilyesmi. Hiszen ennek megvan az ideje, hogy tulajdonképpen ezt azért végig kell gyerekkorban vinni ezeket a tanulmányokat, mert különben annélkül nem megy.
5: Igen, de ez ugyanolyan, mint a foci, hogy 6 éves korban elkezdi, és akkor 25 évesen eltelik a lába. Na,
4: igen.
5: Akkor mi lesz?
4: Igen.
5: Szóval itt is ugye az van, hogy a nagy, az élete nagy részét azzal foglalkozott, amivel szeretne, amit tanult, és mi van, hogyha nem sikerül. Hát ez egy óriási nagy kérdés.
4: De hogy azért pozitív kicsengése legyen. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogyha valaki el akar érni valamit, és azért nap mint nap dolgozik, és ezen jár az agya egész nap, hogy én ezt szeretném elérni, azért általában ennek nagy az esélye, hogy azt el fogja tudni érni, hogyha tényleg benne van ez az elszántság, amit te is mondtál. És hogyha eléri az ember az álmait, akkor ez egy óriási dolog.
5: Igen, hát kiváltság az, hogyha valaki azzal foglalkozik, amivel szeret is, meg szeretne.
4: Így van.
5: Úgyhogy igen, ez egy óriási áldás. Nekem ez az én terápiám, hogy van ez nekem, hiszen tényleg azzal foglalkozhatok, amivel szeretek, meg amivel szeretnék, és remélem, hogy a későbbi éveimben akár tényleg életem végig csak ezzel fogok foglalkozni, ezzel foglalkozhatok, és másoknak utat mutathatok ezzel.
4: Hát így legyen. Szerencsések vagyunk egyébként, én is így gondolom. Befejező kérdésnek azért még kíváncsi lennék arra, hogyha kitennének egy lakatlan szigeten, ahogy szoktam kérdezni, akkor mi lenne az az 5 album, amit magaddal vinnél? Tőled azért várnék egy olyat is, hogy pontosan meghatároz, hogy melyik lenne az előadó, hiszen azért már itt az elmúlt percek alapján azért már sikerült kialakítani nekem is egy körvonalat, hogy sejtem, hogy mik lehetnek azok a CD-k, amiket magaddal vinnél. Gondolom például Jarrettet nem hagynád itthon.
5: Abszolút.
4: Melyik lenne az album például Jarrettől?
5: Hú, hát a Standard 1, Vol 1, abból az biztos, hogy azt elvinném. Hú, ez nehéz, mert nagyon sok jó hát zenét hallgatok, vagy sok zenét hallgatok.
4: És 5-öt ebből kiválasztani, ebből az rettenetesen nehéz, igaz?
5: Igen. De hogyha kellene választani, akkor Earth, Wind and Fire lemezt vinnék. Ez biztos, hogy most a pontos album címet azt nem tudom megmondani.
4: Azon van a September Songs.
5: Igen, a Fantasy, azt hiszem a Boogie Wonderland.
4: Igen, szóval van egy Best Of.
5: Igen, van egy Best Of.
4: Van egy Best Of lemez.
5: Vinni klasszikus zenét.
4: Na, ez érdekes.
5: Szerintem nem lemez, de hogy előadás, például egy előadást oda elvinnék. Rachmaninov 3. zongora versenyét.
4: Jó, de jó, hogy ezt mondod. Köszönöm szépen, ez jól esett a lelkemnek.
5: Igen.
4: Kijátszaná egyébként? Melyik?
5: Kijátszaná?
4: Igen, kitől szeretett legjobban?
5: Ikonikus előadó, akiről filmet is csináltak, David Havgottól.
4: Aha. Nem sokára játszik egyébként Budapesten, ha jól tudom.
5: Voltam a koncertjén.
4: Aha.
5: És eljátszottam.
4: Zsinagógában szokott játszani, ha jól emlékszem.
5: Itt a Paplászló Sportarénában volt.
4: Ott is volt.
5: Uh-huh. Igen.
4: Van róla egy film, ugyebár ez a Shine, ezt mindenféleképpen ajánljuk a kedves hallgatóknak, hiszen ez egy óriási alkotás, én azt gondolom. Nekem mindenféleképpen meghatározó volt a konzis éveim alatt a gyerekkoromban, amikor én ezt a filmet láttam.
5: Nekem is.
4: Aha. Szóval a Rachmaninov 3. zongora verseny, igen?
5: Igen, Bachnak a Preludium fugái. Igaz, igen, hogy ebből több van, de...
4: Igen, ez is alapmű tulajdonképpen.
5: De hogy azt igen, ez biztos mindenféleképpen meghatározó az egyetemi éveim során, hogy azt kellett játszanom.
4: Na, ez egy érdekes kérdés. Kivel szeretett hallgatni a Preludium és fugákat? Ez a Voltempert, ez klavír sorozat.
5: Igen.
4: Mert ott azért nagyon eltérő előadásmódok vannak, igen. Főleg, hogyha meghallgatjuk Goldot, Richtert, vagy a Schiff András, tehát, hogy én egyébként a növendékeimnek ezeket a felvételeket mindenféleképpen megmutatom és meghallgattatom velük, hiszen annyira különböző előadásmódok, hogy nagyon nehéz őket összehasonlítani.
5: Én a Glenn Gouldot mondom.
4: Glenn Gouldot.
5: Aha. Azért is, mert tudom, hogy nem nagyon szeretik, vagy vannak, akik nem szeretik,
4: igen.
5: Valaki meg nagyon szereti, viszont én nagyon szeretem, mert úgy áll hozzá, mint mi a jazz zenéhez, standardekhez. Szóval, hogy Szóval ő kicsit másképpen látja a dolgokat, és pont ezért tetszik.
4: És egy utolsó,
5: hát, nagyon nagy kedvencem mostanában, akit hallgatok, legyen a populárisabb része akkor, azt még nem mondtam, legyen a Bruno Mars.
4: Aha.
5: És a 24K Magic albumát mondanám, az egyik legtöbb elvitt Grammy díj. Uh-huh. Mármint a Grammy díjat ő vitte el ezzel a lemezzel, azt, ha jól tudom, a Michael Jackson után. Mondjuk Michael Jackson-t is mondhattam volna, de a Bruno Mars-t mondom, hiszen ő mai. Voltam a koncertjén, és meghatározó koncert volt, hiszen olyan előadása volt, ami nagyon közel volt a jazzhez.
4: Aha.
5: Szóval nagyon sok improvizatív volt, és hát kegyetlen jó gitározása van.
4: Uh-huh. Szóval nagyon sok műfajban közreműködik egyébként, tehát ez is egy különlegessége a Bruno Marsnak.
5: Abszolút, abszolút.
4: Egy élmény volt a beszélgetés, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és itt megosztottad velünk a gondolataidat, és természetesen várunk vissza szeretettel, hiszen hamarosan mész Angliába, a 606 Jazz Clubba, és ott fogsz játszani majd ugyebár verseny eredménynek a díjaként, amit legutóbb nyertél, úgyhogy sok szeretettel várunk akkor vissza.
5: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
6: Horváth Albert jazzzongora művész volt a ma esti vendégem ismét, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgettünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a zenei kiteljesedés lehetőségeiről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
7: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 103 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 103 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő ez Marece Bova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ez Marece Bova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is. Művészetével hozzájárult ahhoz, hogy a roma áldozatok története ne merüljön feledésbe. 1992-től az ausztriai roma és szinti népirtás elismertetésének egyik fontos szószólója lett. A roma női irodalom egyik jelentős alakja Katarina Taikon is. Svédországban született roma családban és színésznőként, valamint íróként vált ismerté. Munkásságában gyakran jelentek meg a roma közösség életének nehézségei, a diszkrimináció és az oktatás fontossága. Életútja azt mutatja, hogy az irodalom és a művészet nem csak önkifejezésre, hanem társadalmi változások elősegítésére is alkalmas lehet. A híres roma nők történetei között fontos helyet foglalnak el azok is, akik nem feltétlenül a színpadon váltak ismerté, hanem a roma közösségek jogaiért és társadalmi elfogadásáért dolgoztak. A roma női aktivisták munkája azért is jelentős, mert egyszerre képviselik a közösség érdekeit és a nők társadalmi helyzetének javítását is. Ez már a Cepova zenén keresztül, Ceira Stoica a festészeten és az íráson keresztül, Katarina pedig az irodalom és a társadalmi szerepvállalás segítségével hagyott maradandó nyomot. Történeteik azt bizonyítják, hogy a roma nők nem csupán a roma kultúra őrzői, hanem annak alakítói és megújítói is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződés, újabb roma származású fiatal tanul rendőrnek. Újabb roma származású, a rendőri hivatás iránt elkötelezett fiatal kapott lehetőséget arra, hogy tanulmányai mellett a rendőrség támogatásával készüljön leendő hivatására. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ösztöndíjszerződést kötött Nyerges Jánossal, a déli ASC mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium 10. évfolyamos tanulójával. János jelenleg rendészeti képzésben tanul, és már most határozott elképzelése van a jövőjéről. A középiskola befejezése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, vagy valamelyik rendvédelmi technikumban szeretné folytatni a tanulmányait. Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes tájékoztatta Nyerges Jánost az ösztöndíjszerződésről. Az ösztöndíjas fiatalt Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője fogadta. A találkozón a rendőri hivatásról, a továbbtanulási lehetőségekről és János jövőbeli terveiről is szó esett. A pályázati lehetőség célja, hogy a roma származású rendőri pálya iránt érdeklődő és arra elhivatottságot érző fiatalokat már középiskolás éveik alatt támogassa. A rendőrség számára fontos, hogy a lehetséges fiatalok megfelelő támogatást kapjanak ahhoz, hogy későbbiekben rendőrré válhassanak. János számára az ösztöndíj nem csak anyagi támogatást jelent, hanem egy újabb lépést a kitűzött célja a rendőri hivatás felé. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő Ezma Recepova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ezma Recepova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. a 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható. Kora reggel 5-11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-26 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Vorba, vorba sza.
1: Rólunk, neked.
2: Adjon Isten szép jó reggelt mindenkinek, eljött ismételten a péntek, és már október 2-a van. Ne tévesszem meg senkit a dátum, ma is csodaszép időnk lesz, 25 fokos maximumokat jósolnak, főleg itt Budapesten és környékén, és derült égbolt, egy gram felhő nem lesz felettünk, ha minden igaz, ellenben a tegnapi nappal ugye kicsit borongósan kezdődött az október, de tegnap is meleg volt, és nem is volt eső, legalábbis nálunk ott a 13-ban nem volt. Na nézzük, mik vannak ma, az a Petra névnap elsősorban, úgyhogy drága Petrák, nagyon boldog névnapot szeretnék nektek kívánni. Illetve ma van az erőszakmentesség és a béke napja. Az ENSZ határozata szerint Mahatma Gandhi születésének emlékére van. Amúgy 2007 óta van erőszakmentesség és béke világnap. Ma van az őrangyalok ünnepe is. Aztán 574 éve született harmadik Richard angol király, az utolsó York, egyben Plantagenet házi uralkodó. 106 éve halt meg Max Brock Christian Friedrich, német romantikus zeneszerző és karmester. 178 éve gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője, lemondott tisztségéről ezen a napon. Aztán, ahogy említettem, ma van Gandhi születésének évfordulója, 157 éve született amúgy Mahatma Gandhi, indiai békeharcos. Aztán 122 éve született Graham Greene, angol író. 112 éve született Senkászki Endre, színész, rendező, színház igazgató, aki 96 éves koráig játszott. Kerek 100 éve született Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár. És végül, de nem utolsó sorban, 89 éve született Horesnyi László, Jászai Mari díjas színművész.

0: sohasem.
1: 100.3 Rádió Dix.
2: Hamarosan 7:30 üt az óra, jó reggelt ismételtem mindenkinek. A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A Radl árkot idéglenesen megnyitották, és egyirányú lett a Cserepes utcától a Klapka utcáig a közeli parkoló lezárása miatt. A negyedik kerület Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti az áthaladást, mert vízvezetéket javítanak. Az ötödik kerület Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt, az ugye szintén az ötödik kerületben található. Na jöjjön egy kis zene, aztán roma hírek.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés, fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrián szociológus, az UCU Alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepel egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Balog Adrián újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Rádiódik.
3: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.

Indult a belső vizsgálat a kultúráért felelős miniszter Tar Zoltán a szakmai és etikai átvilágítás idejére mentesítette a munkavégzés alól Kisbé Attilát, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját. 2026. szeptember 29-én nyilvánosságra hozott döntést hónapok óta húzódó belső feszültségek előzték meg. A munkavégzés aloli mentesítés nem jelenti a főigazgatói megbízatás végleges megszűnését. A Budapesti Operettszínházban a társulat súlyos szakmai, etikai és gazdasági panaszai, valamint a színházon belüli elhúzódó konfliktusok miatt azonnali belső vizsgálat indult. A tiltakozó dolgozók és művészek szerint Kisbé Attila igazgatása alatt az új produkciók művészi minősége jelentősen visszaesett. Problémaként nevezték meg a csökkenő előadásszámokat és az alacsony nézőszámot is. A társulat tagjai kifogásolták a színházon belüli pénzügyi folyamatok, az alacsony fizetéseket, valamint nyílt levélben határolódtak el a pénzügyi vizsgálatokkal és hűtlen kezelés gyanújával érintett szereplőktől. A dolgozók, színművészek kinyilvánították, hogy a színház vezetősége elvesztette a szakmai és emberi bizalmukat. A feszültség oda vezetett, hogy több művészt megtagadta a fellépést az operett forgatagon, a társulat pedig alternatív, titkos ülés szervezett a problémák rendezésére. A kulturális tárca vezetői, Tar Zoltán miniszter és Nagy Ervin államtitkár jelezték, hogy a birtokukba jutott információk és a dolgozói jelzések súlya miatt elkerülhetetlenné vált a hivatalos szakmai és etikai átvilágítás. Nagy Ervin a hivatalos közösségi oldalán friss tájékoztatást adott, miszerint felfüggesztik egy időre az igazgatót. Az Operettszínházban folytatott belső vizsgálatok idejére Kisbé Attila igazgatót mentesítjük a munkavégzése alól, áll Nagy Ervin közleményében. Na most pedig zenélni megyünk, és 8 után jövök hozzátok vissza egy kis programajánlóval, addig is közlekedés, időjárás és egyéb.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
2: Kicsit ezen németes.
1: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
2: Náj.
1: És akkor mi a többes számunk?
2: 3, 2, 1, nája.
1: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hagyományok és jövő. Egyensúlyra törekszik a frissen megalakult bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Vajda Emese elnök örömmel és büszkeséggel osztotta meg a szervezet közösségi oldalán, hogy tegnap megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. A posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának, Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszak kezdetéről is szót ejtett, amelyben szeretné, ha együtt, egymást tisztelve és támogatva tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy egy jó együttműködés révén képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Ápolni fogják mindazt, amit elődjeik rájuk hagytak, megőrzik roma értékeiket, miközben nyitottan, együttműködve építik a jövőt. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az UCU Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az UCU felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az UCU hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Időjárás.
4: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható. Kora reggel 5-11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-26 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
4: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. a 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 95.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis program ajánló, méghozzá a fővárosi nagycirkuszba invitállak benneteket, ugyanis hát véget ért a fél éves műsor sorozat, ugye ezt hívtuk mindig nyári műsornak, függetlenül, hogy tavasszal kezdődött, és hát így kora ősszel lett vége. Nem sokára, november 7-én, jó, az nem sokára, azért persze tudom, még egy picikét odébb van, kezdődik a Gömbtánc című vadonatúj produkció, amit mi általában karácsonyi műsornak neveztünk, és nem feltétlenül a tematikája miatt, hanem azért, mert már ilyen késő őszi, koratéli időszakban kezdődik, és egészen január 10-éig fog ez tartani, például ez a műsor, de rengetegszer volt olyan, hogy akár februárig is tartott egy ilyen úgynevezett téli vagy karácsonyi szezonunk a fővárosi nagycirkuszban. De ahogy ezt említettem, ez november 7-től tekinthető meg, ez egy vadonatúj műsor természetesen, és ahogy említettem, ugye január 10-ig lesz látható és hallható, tehát bő 2 hónapig lesz a porondom. A porond közepén megszületik egy gömb, először csak játék. Labda, lufi, buborék, hógömb, kristálygömb. Aztán lassan világgá változik. Földgolyóvá, bolygóvá, égi szférává, emlékké, álommá és próbatétellé. A Gömbtán című karácsonyi cirkuszi előadás egy mindig mozgásban lévő világról szól, melyben arra az egyszerű, mégis örök kérdésre keressük a választ, hogyan maradhatunk egyensúlyban egy olyan világon, amely soha nem áll meg alattunk. A labdából bolygó lesz, a porondból pedig az egész világ. A föld forog alattunk, a szférák keringenek körülöttünk, mi emberek pedig lépésről lépésre tanulunk járni rajtuk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a világban és a lelkünkben. Írja itt az ismertető az előadással kapcsolatban. Lesz benne hullahop gömbön, zsonglőrszám gömbön, galambszám, golyónjárás magas dróton, légi gömbszám, aztán bohóc is lesz, lengő, pallós és deszkaszám. Úgyhogy lesz minden, ami szem szájnak ingere. Én csak azt tudom mondani nektek, hogy ha már tudjátok, hogy mikor értek rá, családos túl akár, hiszen a cirkusz abszolút egy családi program, akkor már most vegyétek meg jegyeteket, ugyanis november 7-től január 10-ig látható a cirkuszban az új műsor, melynek címe, ahogy mondtam, Gömb Tánc. Na, most pedig zene, és nem sokára jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok, ismételten 8:30 lesz nem sokára. A 6. kerületben csatorna felújítás miatt lezárták a Városligeti Fasort a Bajzó utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Lezárták az 5. kerület Kozma Ferenc utcát épületfelújítás miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik, a Kossuth Lajos tér megállót áthelyezték. Aztán lezárták a fél útpályát a 22. kerület Dévény utcában a Háros utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 141-es autóbusz, valamint a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Veselényi utca megállót a Savoya park felé. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatorna javítása miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Lezárták az érintett útszakaszt. A 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Jöjjenek nem sokára a nyelvoktató leckék, köz kívánatra, viszont addig zene.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Mivel folytatjuk?
2: A mai nap folyamán kettőt szakmát szeretnék egybevetíteni, ugyanis ezt nagyon sokan összekeverik még cigányberkeken belül is, ugyanis ez két népcsoportra is oszlik, és ez két foglalkozás. Az egyik az, hogy grasztári.
3: Grasztári.
2: Így van. Ez azt jelenti, hogy lovász. És a másik pedig az, hogy lovári.
3: Lovári, igen, mint a nyelv.
2: Igen, mint a nyelv, viszont ugye, mivel ló benne van itt Magyarországon, sokan azt hiszik, hogy ez a lovász. Pedig a graszt szó a ló, tehát grasztári, ez a lovász, és a lovári, ugye mivel lóvé, ezt sokan ismerik, ez a pénzes cigány, tehát a grasztári a lovakkal foglalkozott, a lovári pedig a pénznemekkel.
3: Aha, tehát grasztári a lovász, aki pedig a pénznemekkel foglalkozik, ő a lovári.
2: Így van, szityvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádió Dick.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Hamarosan 9-et üt az óra, jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek, utoljára egyedül, ugye ebben az órában, mert a következő blogban már kettesben várunk benneteket, itt az éterben. Na, egy kis felhívás, elég fontos felhívás, ugyanis kezdeményezte a forgalmazó az Ocean Nivo füstölt sonka fogyasztói visszahívását, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel ezen a héten. A 90 grammos kiszerelésben kapható termék fogyaszthatósági ideje 2026. 10. hó 1-e, vonalkodja, ezt most nem olvasom végig, gyártója a Funkció Kft. A készítményben önellenőrzés során Listeria monoctigonis baktériumot mutattak ki. Indokolták az intézkedést. Az MH Magyarország Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásokat,

vagy akár görcsökkel járhat. Különösen veszélyeztetettek a várandós nők, idősek és a legyengült immunrendszerű személyek, akiknél a fertőzés komoly szövődményeket is okozhat. Amennyiben valaki a fent megnevezett termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt nem ajánlatos elfogyasztani, sőt kifejezetten arra kérik önöket, titeket, hogyha vettetek ilyen Ocean füstölt sült sonka nevű 90 grammos készítményt, akkor azt inkább dobjátok ki. Az a legbiztosabb, inkább az ember szerintem szabaduljon meg az ilyentől minél hamarabb, nehogy valami komolyabb gond legyen, jó? Na, zene következik, és ahogy már mondtam, 9 után pár perccel pedig süss fel nap, úgyhogy maradjatok itt.

0: Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A bíróság elrendelte Sesztáky Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesztáky Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított a Fidesz, komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a két oldalú tárgyalások folytatását a felek között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. csapadék továbbra sem várható. Kora reggel 5-11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-26 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, péntek van, és már október második napja. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Itt van a hét utolsó napja, csodaszép idő van ma is, illetve hétvégén is az lesz, lehet sétálgatni, kirándulni, lehet jó kávékat inni még szabadtéren, sörözni, borozni, kinek mihez van kedve, ugyanis 24-27 fok lesz ma is, szombaton is, és vasárnap is, úgyhogy gyerekek, menjetek, sétálgassunk.
2: Menjetek mindenfele, de az estéhez azért már vigyetek egy melegebb pulóvert, mert hogyha mondjuk kiültök valahová még este, akkor az esték már csípősek.
1: Bizonyám, a reggelek meg az is. Igen, hát figyelj, amúgy az időjárás most a legérdekesebb ilyen szempontból, hogy például most vegyük a vasárnapot, vasárnap hajnalban, ilyen késő éjszaka és hajnalban ilyen 5-8 fok lesz, nappal meg 25-26.
2: Egészen elképesztő.
1: Tehát, hogy ilyen 18 fok különbségek vannak a két hőmérséklet között. Nem véletlen, hogy elég sűrűn kell az ember sajnos, aki érzékeny rá fejfájással, mert sajnos ezek most ilyen érák.
2: Nagyon-nagyon kileng a hőmérőnek a higanyszála.
1: Kilóg a lóláb.
2: Lentre-föntre. És hát ilyenkor készül a legjobb sütőtök, vagy hát nem sütőtök, hanem a legjobb tök, mert aztán utána, amit megsütünk, azok lesznek édesek, amiket dércsípte.
1: Jó, de szép szó.
2: A dércsípte tök az a legfinomabb a sütőtök, és aztán utána, amikor már látjátok, hogy egy kicsit úgy vegyitek meg tényleg a boltokban a tököt, hogy látjátok rajta, hogy nem az a nagyon sárga, hanem olyan, mintha egy ilyen picike kis fehér penész tapadna rá, na az nem penész, hanem azt csípte meg a dér. Azt csípte meg a dér. Ami tényleg úgy néz ki, mint egy téli szalámi héja. Az a dér csípte tök, és azok általában a legfinomabbak és legédesebbek.
1: Amúgy a téli szaláminak az, aminek van az a héja. Nem mondjuk
2: nem a sütőtök, nem véletlenül nem az egészséges, egészséges gyümölcs, vagy zöldség, vagy gyümölcsről beszélünk, nem. A téli szalámi héja.
1: Ne hozzál föl ilyet példának, már ne haragudjál meg, ha nem akarod, hogy elterelődjek arra.
2: Én a sütőtökről akartam egyébként beszélni, hogy mennyire egészséges.
1: Jó, én meg azt mondom, hogy az egészséges, ami az a rút szalámi, tudjátok, az a szegedi. Nem mondom ki a nevét, de tudja mindenki, mire gondolok, és te karéjozod magadnak. Jaj, de nagy íz. Nehogy vegyek
2: van,
1: most.
2: Nekünk mindig van otthon.
1: Mindig van mi?
2: Mindig, igen, mert
1: azért,
2: mert szerintem a legjobb az a gyereknek a szendvicsbe, mert az tényleg nem romlik meg, ha meleg az idő.
1: Az nem. Az tényleg,
2: tehát egy jó téli szalámi szendvics
1: azért tartós. Nekem is lógott a hűtőbe, nem is tudom meddig, amikor sose felejtem el, beköltöztem anno dacu a Korvin sétányos lakásomba, első ilyen igazán szebb, szóló, aglegény lakásom volt, és hát akkor mondom, bevásárolok, és emlékszem, hogy a kosaramban első helyen kapott szerepet ez a rút szegedi szamáli, amit aztán tényleg hetekig ettem, és nagy vaskos karéjókat kentem rá, a piros arany zsömlét haraptam hozzá, jaj, de nagy élet volt.
2: Én meg annyira ettem, mikor diák voltam, és mindig elmesélem, hogy a szalámi gyárba dolgoztam.
1: Igen.
2: Dobozokat hajtottam, na hát ott aztán tényleg ilyen, hogy is mondják ezt, ilyen, tehát külső jegyében károsult, tehát nem, szépséghibás szalámikat lehetett olcsóbban megvásárolni ott az ott dolgozóknak, és akkor rengeteget vittem haza is, és rengeteget ettem bent ott is a gyárban, és annyira ettem a szalámit, hogy végül kukacot kaptam.
1: Figyelj, mindenből lehet rosszul lenni, és én pont erről beszéltünk egyszer feleségemmel, valamikor, hogy beszéltünk, hogy mi legyen az ebéd. És valami fölmerült, már nem emlékszem milyen étel, de nem is a sztorinak nem ez a lényege, hanem hogy egyből rávágta mind a kettőnk, hogy volt ilyen kínai kaja volt talán. És hogy úgy nem akartunk enni, mert hogy így eszembe jutott, hogy volt nekem egy érám, amikor nagyon szerettem, és annyira degeszre ettem magam belőle, hogy napi szinten ebédre is és vacsorára is kínai kaját ettem hetekig, és annyira megutáltam egy időre, aztán utána megint lett egy pici korszak, de az már nem olyan hosszadalmas, és vannak ilyen érák az embernél. Neked akkor szalámiból lett így csömöröd?
2: Nekem igen. Most, hogy beszélünk erről, nagyon érdekes. Valójában nem ezt a témát szerettem volna most indítani, de most akkor maradjunk ennél, mert...
1: De ezt nem mondanám, ez titok lett volna. Na mindegy. Mert lebuktattuk
2: magunkat. Tök érdekes. Igen, nagyon sokszor van ez velünk, hogy a Gyuszival megbeszélünk valami témát, igen. Aztán végül teljesen más témában torkollik az óra.
1: Az óra, ez de jó.
2: Hogy mit is akartam... Ja igen, tudom, hogy az ember rá tud kattani ételekre. Na, én nagyon sajnálattal veszem azt észre, hogy és nem csak nálunk van ez most így, hanem több szülővel is beszéltem, hogy a 9-10 éves vagy akár idősebb korosztályú gyerekek nagyon rá vannak kattanva ezekre a smack and cheese-re, ezekre a Bolmec, vagy mi a neve, na most nem fogom tudni, de van
1: egy... Bolmec?
2: Vagy Bolmec, vagy valami ilyesmi a neve.
1: Nem tudom.
2: Na most lányomat ide hívnám, egyből mondaná, hogy mi a neve, de ezek ilyen tésztás, ázsiai vagy kínai
1: tudom,
2: kaják.
1: Tudom, az a buldek.
2: Köszönöm.
1: Na, tudom, tudom.
2: Honnan tudod?
1: Onnan, mert most körbeírtad, de így, hogy azt mondtad, hogy Volmec, így, hogyha itt ülünk, december 24-ig se jöttem volna rá, de így, hogy körbeírtad, tudom, a buldek vagy buldek.
2: Tudom.
1: Azt mi is kamázzuk otthon, van is. Van is nekünk otthon.
2: Hát,
1: figyelj, ahol sütsz ki húsit, ráütsz esetleg egy tojást, és azzal hallod? Az amúgy egy nagyon jó kis köret.
2: Hát jó van, én értem, de hogy nem egészséges, az biztos. Tehát ezek az instant kínai ázsiai tészták, ezek, tehát hogy valójában olyan szinten okoznak szerintem függőséget, mint a nikotin. De... Vagy csak ezt én gondolom így, mert annyira kívánós, kívánja a gyerekem, és nem csak az enyém, hanem már rengeteg szülővel beszéltem erről, hogy én el sem merem olvasni a hátulját, hogy mennyi E betű lehet benne,
1: igen.
2: Mert tényleg inkább ne is tudjak róla, ezt tudom, hogy egy borzasztó struc politikát űzök, de van, nem. Hogy a gyerekem könyörög érte, hogy vegyek neki, mac and cheese-t, meg ezt a, mondd mi a neve?
1: Buldek.
2: Igen. Hát az a helyzet, hogy egyszerre több olyan tulajdonságuk van, amit az agy ilyen jutalmazónak talál, sósak, zsírosak, sok bennük a gyorsan emészthető szénhidrát, és nagyon intenzív az ízük. Tehát tényleg nagyon nagy,
1: bizonyám.
2: Nagyon sok ízfokozót raknak bele, sok fűszerkeveréket, és ezért ez mindez így egyben fokozhatja azt az ízes élményt, hogy maga ez az egész komplex anyag, ez okozza a függőséget.
1: Igen, sajnos nagyon könnyen rá tudsz ezekre kapni, és azért is mondom, hogy én például egy időben meg ízéfüggő voltam. Nem tudom, hogy ott is csinálják-e, biztos, de nem sose olvastam-e még a hátlapját ezeknek. Ezek a Mirelit kaják. Ezek a Mirelit húsik, hagymakarikák, sült krumplik, stb. Én szinte biztos vagyok benne, hogy az sem egy túl egészséges történet.
2: De
1: viszont arra is nagyon rá lehet kapni, és én személy szerint például olyan érám is volt, amikor szinte megállás nélkül csak Mirelit kaját ettem. Ez is természetesen akkor volt, amikor egyedül éltem, cirkuszoztam, és ugye elmentem reggel, hazamentem este. Na most hát mit tudsz gyorsan összeütni, mikor este 9 órakor mondjuk hazaérsz, de még éhes vagy? Vagy mit tudsz csinálni, berak szépen a sütőbe, vagy az airfryerbe egy marék krumplit, meg 2 szelet ilyen sajttal töltött Mirelit húsit, azt megvárod, még megsül, azt megeszed, azt lefürdeszt, azt lefekszel aludni, kész. Tehát ez a legegyszerűbb aglegény kaja.
2: Hát abszolút jó, de már házas
1: jó.
2: Vagy. Na de már a titok, ami tényleg létezően benne van, tehát hogy nem csak mi gondoljuk ezt, és feltételezzük ezt, hogy ezekben a ázsiai, meg kínai tésztákban benne van, ez az umami, vagyis az ötödik alapíz, az édes, savanyú és keserű mellett. Ez a telt, gazdag íz, amit például a húslevesben, parmezánban, paradicsomban és a gombában is érzünk, és hát nagyon sok instant tészta fűszerkeverékben megtalálható még a nátrium glutamát, vagyis az MSG, ami ezt az umami élményt felerősíti. Úgyhogy fontos
1: ízfokozó,
2: az, hogy...
1: a nátrium glutamát konkrétan leegyszerűsítve ízfokozónak szokták mondani.
2: Igen.
1: Csak igen. Ilyen nagyon-nagyon szép neve van, de amúgy szimán leegyszerűsítve az az ízfokozó.
2: És ez egy ízlalós kaja, tehát bizony. Ezt azért ne felejtsük el, hogy én azért látom a tinédzser lányomon, hogy amikor így folyamatosan ezeket a tésztás cuccokat teszi, önmagában a tészta is egyébként egy kalóriagazdag étel.
1: Hát és akkor
2: még rájönnek ezek az ízfokozók, tehát egy, a só, a zsír, tehát a szénhidrát összes kombinációja,
1: igen.
2: És látom rajta, hogy ez az alakjának azért nem éppen kedvező.
1: Igen, hát sajnos gyereknél ezt nagyon nehéz megállt parancsolni, és nyilván a szülőnek ez nem egy egyszerű feladat.
2: Nagyon
1: ez,
2: nehéz, tényleg nehéz.
1: Hogy megtiltsd a gyerekednek, hogy nem adsz neki.
2: Igen.
1: Ez egy nehéz dolog lehet.
2: Nem veszek amúgy most már, tehát hogy megmondtam neki.
1: Hát így tudod
2: neki,
1: elkerülni, hogy igen, hogy...
2: Igen, mert ő már, figyelj, ő már kimegy a konyhába, és megcsinál egy palacsintát, és hozza be nekem, hogy anya, sütöttem palacsintát, gyere, egyél. Tehát ott már nincs az, hogy nem is az, hanem hogy nincs az, hogy nem, hogy anya megcsinálod, hanem ő megcsinálja magának. És hogyha én megveszem azt is, az ott áll a szekrénybe, és ő látja, akkor meg is kívánja, és megcsinálja.
1: Szemét taktika, amit most fogok mondani, de picit a felnőttek is tudják így egymást ösztönözni, így a gyereket is talán lehet, nem vagyok gyerekpszichológus, hogy ezt elmondani neki, hogy lányom, dagadt vagy. Vagy nem így, ilyen csúnyán, de hogy azt... Hát de most nem, hát
2: de figyelj. De egyébként ezt...
1: Húsos vagy, én ezt
2: el szoktam mondani.
1: Cikizni fognak később, nem találsz majd, mondjuk azt gondolom, amikor meg már kicsit
2: már
1: idősebb, hogy fiúk se fognak mi rád nézni. Túl azért mondom, hogy az ő esetében igen. Még fiatal, nagy igen. Vagy picike még nagyon önáll, még ez
2: finoman,
1: nem, de...
2: Finoman azért nyilván szoktam vele közölni, hogy igen, egy kicsit...
1: Nem szabad lányom.
2: Igen, meg is kérdezi egyébként este, hogy anya ebből még ehetek, vagy anya ebből, és akkor tudod, hát azért persze, hogy sajnálod. Hát
1: hogyne?
2: Most gondold el, hogy ő benn van egész nap tényleg a suliba, és azt teszi, amit a menzán kap, amit én választok ki neki, nem azt, amit ő megkíván akkor
1: igen,
2: éppen.
1: Igen, hanem ami a menü.
2: Hanem ami a menü, amit elé raknak, ő nem olyan, mint egy felnőtt, hogy azt teszi, amit megkíván, érted? Mert te most megkívánsz valamit, szólsz a feleségednek, és már aznap este, vagy lehet, hogy már másnap ott lesz ebédre. Persze ezt a gyerek is meg tudja csinálni, mert szól a szülőnek, és megcsinál, de egész nap, amikor ő ott van, ő lehet, hogy nem éppen a paradicsomos káposztát kívánja, és akkor éppen azt kap ebédre.
1: Igen,
2: de meg
1: értem,
2: azt, amit
1: persze.
2: Csomagolsz,
1: igen,
2: érted?
1: Igen. Amit megbeszéltek előző nap, hogy drágám, mit tegyünk holnap, az lesz másnap. Igen, a gyereknél meg az iskolában ez meg persze nem így van. Nekünk se volt, most igen. Sincs, nyilván nem, most se egy alakárt étterem van
2: szóval
1: egy iskolában.
2: Szóval ezek a tészták hízlalnak, és ugyanúgy a kínai is hízlal, sőt, nagyon föltolja a cukrot, és ezt édesanyámnál láttam, amikor hozott nekünk is kínait, és a kínai elfogyasztása után megmérte a cukrát, és nagyon föltolta. Nagyon föltolja a cukrot. Úgyhogy az, hogy nagyon megtolja valami a cukrot, az utána azt jelenti, hogy megint éhes leszel. Tehát még éhesebb leszel, mert fölmegy a cukrod. Nem jó. És figyelj, hát ezek a tészták hízlalnak, borzasztóan.
1: Persze.
2: Úgyhogy a szülőként azt tehetitek, mert tudom, hogy nem én egyedül vagyok így, hanem tudom, hogy minden velem, vagy a gyerekemmel egy idő szülőnek ez most problémát jelent, hogy nem vesszük meg. Tehát, hogy azt kell mondani, hogy igen, jó, oké, egyszer egy héten lehet egy mac and cheese, egyszer a héten lehet egy bulldog, de...
1: Bulldog,
2: de nem,
1: nem
2: szabad.
1: Az a kutya, nem.
2: Nem szabad megvenni. Tehát nem szabad megvenni, nem. És szabad sokszor, bevásárolni belőle.
1: És sokszor magunkat, felnőtteket is amúgy tudjuk ezzel ösztönözni. Például most egy időben, mikor is volt ez? Hát olyan tavasz, olyan március-április körül volt ez, hogy mi feleségemmel nagyon ráálltunk a chipsekre. Elkezdtük minden este, szint, hát jó, nem minden este, de sűrűn elkezdtünk chipszezgetni esténként, és hát észre is vettük magunkon. Aha. És az lett az elkerülésnek a legjobb oka, vagy az lett a legegyszerűbb elkerülési
2: formája.
1: Mód,
2: igen.
1: Hogy mikor lementünk bevásárolni,
2: nem
1: vagy a kifliről rendeltünk ugye bevásárlást, nem vettünk. Ja, ki mondtam azon, vagy ki? Jó, egy pékárúról rendeltünk bevásárlást, minden most már. Fia, aki eddig nem hallott róla, és tőlem hall róla, annak tudom, hogy egészségére. Na hát most mit mondjak? Szóval, hogy bevásárlásnál nem tettünk egyszerűen bele sem a virtuális, sem a valóságos bevásárló kosarunkba chipset. És a gyerekkel ugyanezt tudod, gondolom én, hát eljátszani, hogy egyszerűen nem vásárolsz be. A gyereknél még pláne meg tudod csinálni, mert ő neki nincs pénze, ő nem tud lemenni a Spárba bevásárolni.
2: De hát amikor jön veled vásárolni, azt hiszem, hogy nem rakja tele a kosarat.
1: Az a dehogyne, hát én is ugyanezt csináltam, gondolom, te is ezt csináltad, mikor hát, anyáddal ment egy gyerekként, én is ezt csináltam.
2: Anyám, hát van már, hogy azt mondom neki, hogy minden is.
1: Persze.
2: Hát van már, hogy azt mondom neki, hogy inkább várjál meg kint a kocsiba, mint hogy begyere.
1: Vagy ne vidd, igen. És tényleg, engem volt idő már, hogy egy idő után nem vittek, és gondolom én, hogy ezért. Persze. És ezt tudom csak tanácsolni én is, hogy nem szabad vinni a gyereket.
2: Nem szabad megvenni ezeket a káros cuccokat, mert semmi nincs benne, ami egészséges. Tényleg semmi nincs benne, és konkrétan hülyét is kapok. És egyébként ez a szmeklevessel kezdődött.
1: Ja.
2: És aztán utána rengeteg...
1: Pedig az amúgy nem is finom annyira. Én annyira nem rajongok érte.
2: Én szeretem sajnos.
1: Nagyon ritkán jó, melegen jó, megcsípősözöd, és akkor folyik az orrod tőle, az így tisztít, meg
2: van
1: minden,
2: olyan, ami
1: de...
2: csípős is. Na mindegy, itt a szmeklevessel indult, és aztán így fejleszgette, mert hogy látott ilyen videókat.
1: Én is onnan, persze.
2: Hogy milyen a főleves, meg lényeg úgy, akkor a szmeklevesbe tett nekem.
1: Hogy ez a buldog tész, vagy buboldog, vagy buldog.
2: Buldog, buldog. Tedd bele tojást,
1: ezt
2: meg
1: mondom, igen,
2: így,
1: tojás,
2: így fölhúzta,
1: kis húsika, valami,
2: igen, igen. És ja. Fölhúzta a szmeklevest ilyen főlevesre.
1: Ja.
2: Főleves, ja. Jól mondom.
1: Jó, jól mondod, az vietnámi.
2: Főleves.
1: Póleves, én úgy mondom. De amúgy, amúgy főnek mondják, de én pólevesnek
2: hívom. Én is
1: pólevesnek
2: hívom.
1: És az viszont vietnámi, ezek a buldog tészták, meg én szerintem koreaiak, és elmondom miért, hiszem, az Arena Plázában van egy különálló boltjuk, többek között, rengeteg más helyen is van, ahol vannak olyan ilyen buldog tészták,
2: igazad
1: ahol ilyen
2: van.
1: Koreai tinisztárok vannak,
2: igazad
1: a
2: van.
1: Képen. Tehát azt tudja, hogy koreai.
2: És tudod,
1: szerintem.
2: Mi még a durva összefüggés ebben az egészben, hogy azért van igazad, hogy koreai, mert a mostani tinik a K-popot egyszerűen imádják, uh-huh. istenítik.
1: Persze.
2: És Amerikában is hatalmas nagy divat lett a Cat Eye. Nem tudom, hogy hallottál-e már nem. róluk. Ez egy lánycsapat.
1: Cat Eye, az egy cica szem?
2: Olyan, igen, csak
1: az
2: nem úgy írják, hogy C-vel, nem Cats, hanem K-val írják,
1: ja,
2: mint K-pop Cats.
1: Ja, értem.
2: Cat Eye. Óriás itt mennek a csajok, tehát öten vannak.
1: Ha meg volt az Oscar díjas dal is, ugye a Demon Hunter.
2: A K-pop Hunter, igen, az is.
1: Vagy K-pop Hunter, igen. Vagy mi volt az?
2: Az volt a címe,
1: ja,
2: mindegy. Szóval ez a K-pop, az most nagyon hasít.
1: És most akkor a halózásuk is
2: és
1: megy.
2: Minden, ami kaja, igen, ők behozták, nem csak a zenével, hanem most már az ételt is.
1: Mondom, hát van ez
2: átemelték.
1: Az üzlet ebben a nagy plázában, nem mondom ki még egyszer a nevüket, ami a Keleti pályaudvarnál található, és mi a feleségem egy másik üzlet miatt voltunk ebben a plázában, és én is észrevettem, mondom, zsajjunk már be. És bementünk,
2: na,
1: és
2: oda
1: mi
2: nem
1: is vettünk.
2: Be a gyereket.
1: Ne, há, oda te ne, nem, semmi nem. pénzért ne. Mert nem. Ott ő úgy bevásárol, egy, nagyon drága üzlet, kettő, nagyon egészségtelen dolgok, és így, hogy a lányod nézi ilyen videókat, beviszed, úgy
2: jaj,
1: egy
2: minden.
1: Rengeteg pénzedbe kerül, a lányodat meg utána ki kell gurítanod majd az iskola felé. Nem, ki nem elviszed az iskolában, nem elgurítod.
2: Nagyon borzasztó.
1: Szóval, és tényleg ilyen kipopos fiúk vannak a borító, csomagoláson, aha. Chipsek vannak ott, csokik, ilyen macsás sütemények.
2: Azaz. Igen,
1: ilyen rengeteg féle dolog. Viszont
2: megvan
1: vannak
2: érte
1: nagyon finom bolondulva. Dolgok, csak hát
2: megvan érte bolondulva.
1: Megértem,
2: komolyan.
1: Megértem, mert tényleg emiatt, amit mondta ez az unami, vagy umami, meg ez az ízfokozó, meg minden egyéb miatt, iszonyat ízek, ízkavalkádok vannak. Tehát láttam ilyet, hogy most mondok egy hülyeséget, nem ilyet láttam, de hogy mit tudom, sülcsirkés, macsás, jegeste a ízű chips. Vagy mit? Most mondtam egy hülyeséget, nem ilyet láttam nyilván.
2: Van
1: de
2: minden.
1: Érted? Tehát, hogy ilyen keveredik minden a mindennel, és
2: van
1: akkor
2: mindenféle.
1: Nem tudom. Igen.
2: A Ketszájra visszatérve egy picikét, tehát ez az új, ők amerikaiak egyébként, de koreaiak, igen. És nagyon nagyot megy, és nagyon jó zenét csinálnak. Tehát biztos, hogy hallottál már tőlük, mert vannak híres dalaik, és a TikTok is rengetegszer tolja be
1: biztos
2: és pörgeti.
1: Persze,
2: biztos,
1: persze,
2: hogy így név szerint
1: persze.
2: Még
1: nem
2: tudod.
1: Őket,
2: de úgy meg vannak csinálva a zenék, hogy Atya Úr Isten, szerintem igen.
1: Tuti mi?
2: Az
1: persze.
2: Minden nagyon jó zene AI, mert az AI úgy rakja össze a zenéket, hogy...
1: Minden harmónia, hogy... mindenne passzoljon, meg ezért.
2: Hát nem tudod nem szeretni az AI zenéket.
1: Persze.
2: Nagyon jó hangokat emel ki az AI, nagyon jó harmóniákat rak össze. Ritka az az AI zene, amit azt mondod, hogy fú, ez nem lett jó, vagy nem. Nem. Tehát, hogy, de még az is jó, ami még a szöveg is gagyi, de ha egy picikét foglalkoznának mondjuk vele előadók, és akkor átírnák egy picit a szöveget, akkor még lehetne jó is. De az AI zene, az mindig fülbemászó zenét csinál. Na most itt is szerintem ők azért AI alapra dolgoznak, de azért ott nagyon komoly zenész beleszólás is van ezekben a zenékben, mert hallom azt, hogy azért hogy vannak összepakolva, mert össze vannak pakolva.
1: Persze.
2: Tehát ilyen tételekből állnak ezek a dalok, de olyan tételekből, hogy úgy van benne minden, zúzás, van zúzás. Benne, igen, van benne olyan nagyon komoly erős tempó, olyan house, nagyon nagyot szólnak ezek a dalok. Úgyhogy mindegy, hát figyeljetek, nézzetek utána, szeretni fogjátok ezeket a dalokat is. Nekem kötelező szeretni a gyerekem miatt, mert éjjel-nappal kettszáj szól, így hát,
1: mert divat,
2: így hát
1: látod,
2: nem megszerettem.
1: Divat, és látod még egy kislánynál is, tehát hogy nem csak a tiniknek csinálják ezt, hanem már tényleg a 9-10 évesek is rá tudnak ezekre kapni, mert nézik a videókat, és tudják, hogy mivel sokat látnak ilyet, hogy ez menő.
2: Micsoda, meg olyan hogy koreográfia van, hogy az egész osztály táncolja.
1: Azért mondom, tudják, hogy ez trendi, ez menő, és akkor ez így már 10 évesen bele tud úgy ivódni egy bizony. Gyerekbe, hogy hihetetlen. És akkor igen, jön a kajakultúrájuk is, meg minden.
2: Jön, de az viszont nem egészséges, az rettentő káros.
1: Az viszont nem, igen. Sajnos független attól, hogy most mondjuk ezt úgy megint, mindig, mikor kirándulni küldjük az embereket, azt mi meg életünkben kirándultunk 10 percnél
2: hát
1: többet.
2: Hát úgy mondom, hogy káros, hogy közben megeszi a gyerekem
1: mondom,
2: sokszor.
1: Igen, azért mondom, hogy mi nem. Is úgy mondjuk ezt, igen. Hogy egészségtel, minden azt tudod, nekem is van otthon ilyen bultok.
2: Persze, tele vagy ilyen tésztákkal.
1: Persze, tehát hogy azért mondja az ember, szörnyű. De mindig odajukadunk ki, mondom, mint a na, gyerekek, jó idő van, menjetek kirándulni. Azt mi ketten együtt kirándultunk, szem életünkbe 20 percet összesen. Igen. Szóval na, igen. Mindent kezeljünk fenntartásokkal, én hát, mindig ezt szoktam mondani.
2: Igen, az arany középutat meg kell találni, az kétségtelen.
1: Néha kell bűnözni, nem mondom én se, hogy ne. Nehéz is kikerülni, Zsuzsi, hát mi egészség. Ma semmi. Szedd föl a földről a zöldséget, amit ha a falun élsz, most meg azt edd meg, az egészséges. De amúgy
2: de lehet,
1: mi
2: hogy még
1: egészséges
2: az sem, mert
1: még?
2: Oda is lehet, hogy beszivárgott valami olyan talajvízből, valami olyan permet, vagy valami olyan, amit magával hordoz az a gyümölcs. Szóval igen,
1: minden
2: nagyon
1: már,
2: nehéz.
1: Már,
2: nagyon
1: már,
2: nehéz egészségesen nagyon. Étkezni, inni, enni. Hát igen, mondhatjuk mit, meg papolhatunk, de akkor itt
1: de
2: akkor
1: attól
2: is,
1: még nem baj,
2: de attól még hazafele megállok a Mekibe.
1: Igen, nem baj, hogyha edukál. Nem baj, hogyha fölhívjuk ezekre a figyelmet, csak közben álszennek sem szabad lenni.
2: Nem
1: szabad senkit erre buzdítani, hogy egye, de ugyanakkor meg nem tudott sajnos kikerülni. Nincs élő ember szerintem Budapest, ne menjünk messzebbre, Budapesten, aki nem evett már legalább egyszer, kétszer, háromszor ilyen szmeklevest, vagy buldogtésztet, vagy nincs ilyen, hát ezt nem tudod kikerülni.
2: Még azt sem rettent el, hogyha a mikroszkóp alatt látom, hogy ilyen bogarak mászkálnak.
1: Ja, én nem nézek, én viszont nem
2: de
1: nézek
2: nem
1: ilyeneket.
2: Nem tudom elhinni.
1: Én nem nézek ilyeneket. Hagyjuk ezt a részét, már hagyjuk.
2: Igen.
1: Na jó, megyünk, mert nem messzire természetesen, mert hogy 10 óra után viszont jövünk hozzátok vissza.

0: vagy. Kérésed a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a fiú, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
2: Hajnal 5.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződés, újabb roma származású fiatal tanul rendőrnek. Újabb roma származású, a rendőri hivatás iránt elkötelezett fiatal kapott lehetőséget arra, hogy tanulmányai mellett a rendőrség támogatásával készüljön leendő hivatására. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ösztöndíjszerződést kötött Nyerges Jánossal, a déli ASC mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium 10. évfolyamos tanulójával. János jelenleg rendészeti képzésben tanul, és már most határozott elképzelése van a jövőjéről. A középiskola befejezése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, vagy valamelyik rendvédelmi technikumban szeretné folytatni a tanulmányait. Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes tájékoztatta Nyerges Jánost az ösztöndíj szerződésről. Az ösztöndíjas fiatalt Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője fogadta. A találkozón a rendőri hivatásról, a továbbtanulási lehetőségekről és János jövőbeli terveiről is szó esett. A pályázati lehetőség célja, hogy a roma származású rendőri pálya iránt érdeklődő és arra elhivatottságot érző fiatalokat már középiskolás éveik alatt támogassa. A rendőrség számára fontos, hogy a lehetséges fiatalok megfelelő támogatást kapjanak ahhoz, hogy későbbiekben rendőrré válhassanak. János számára az ösztöndíj nem csak anyagi támogatást jelent, hanem egy újabb lépést a kitűzött célja a rendőri hivatás felé. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő Ezma Recepova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ezma Recepova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceia Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
5: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható. Kora reggel 5-11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-26 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
5: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. a 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: együtt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 15 perccel, tehát 4:11 van. Péntek és október second day. Szép reggelt mindenkinek.
2: Még mindig csodaszép reggelünk van. Bizonyám. Használjuk ki ezt a szép napsütéses délelőttöket, napszakokat. Szerintem ez a legjobb egy munkába menetkor, hogy nincs még sötét, hanem még, hanem még van egy gyönyörű szép csodaszép. Tényleg elhúzom a függönyt, és annyira jó érzés az, hogy még süt a nap, és nem a sötét.
1: És már reggel 7-kor már úgy, amikor gyönyörűen kell föl a nap, és nem azt érzed, hogy szürkeség van,
2: nem az,
1: van,
2: hogy sötét van, meg nem esik az eső, meg semmi. Szerintem ez még egy jó darabig boldog pillanatokat tud okozni a mi életünkben.
1: Igen, hát az a jó darabig az egészen pontosan október 11-e, 10-e, 11-e, bár 11-én már erősen felhős égbolt lesz, de még akkor is 20-21 fok lesz. Viszont ilyen magas hőmérséklet, ami az elmúlt napokban volt, és még ami az elmúlt napokban lesz, például hétvégén is, hogy 24-27 fok, az most van utoljára 2026-ban, úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, de majd ezt úgyis elmondjuk még egyszer, hogy menjetek magatoknak ide-oda, amoda most a hétvégén érezzétek még jól magatokat. Nem, Zsuzsám? Te is
2: így
1: ezt
2: van,
1: tudod
2: így
1: csak
2: van, menjetek a szüreti felvonulásokra.
1: Azt hittem, a szüreti Anna bálba.
2: Igyatok mustot, murcit.
1: Murcit.
2: Mert tudom én, hogy
1: igen, így. Én sem tudom, én nem.
2: De a mustot gyereknek kimondottan szerettem.
1: Igen, te ilyen izé voltál?
2: Nagyon írtad szerettem. Viszont a felnőtteknél mindig azt láttam, hogy a must az olyan hajtós, olyan WC-re hajtós.
1: Aha, igen, nekem is valami mindig ez
2: siettek
1: kötődik.
2: A WC-re tőle.
1: És én meg annyira nem is szerettem a bort például. Tehát, hogy én,
2: de a must az nagyon finom, csak elhiszem, nagyon-nagyon sok a cukor tartalma a mustnak.
1: Na akkor nem kell. Nem kell az nekem már.
2: Na mindegy is.
1: Cukor, mindegy is, igen, igazából teljesen mindegy. Inkább képzeljétek el, volt egy felmérés, egy egész pontos, egy kutatás, ez a kedvenc szavunk, ugye, de tényleg az. 17 ezer, egész pontosan, változó összeggel föltöltött pénztárcát hagytak el 40 ország 355 városában, és megnézték, hogy melyik országban, melyik városban hogyan és miként viselkednek ezzel az emberek, hogyha egy bizonyos összeggel megtömött pénztárcát találnak.
2: Elhagynak. Benne vagyunk a kutatásba?
1: Benne leszünk, igen. És az a végeredménye, majd aztán mondom így országokra lebontva, meg minden, de hogy minél több pénz volt a pénztárcában, azt annál nagyobb arányban adták vissza, képzeljétek el. Uh-huh. Tehát minél kisebb volt, azt zsebretették, viszont minél több volt benne a zseton, annál nagyobb arányban adták vissza.
2: Ez már inkább, erre biztos szüksége van annak, aki elhagyta, meg bekapcsolt az empátia. Még 1-2 ezer forintnál még úgy voltak vele, hogy jó van, most hova keressek, hova fussak, most kit keressek meg
1: igen,
2: ezzel.
1: 1000 forintért, igen.
2: Pont
1: igen,
2: nem
1: igen.
2: Olyan régen, 1-3 hete, tényleg 3 vagy 4 hete volt a tényekben, hogy egy úriember elment vidékre ilyen telket nézni, meg ilyen nyaraló házat. És hát egy idősebb ember volt, és akkor annyira, tehát vitt magával azért készpénzt, úgy volt vele, valószínűleg, hogy azért már le is foglalózza, és közben kirántotta a pénzt, és elhagyta. És a becsületes megtaláló úriember, az pedig addig járt, addig kereste, amíg vissza tudta neki adni ennek az idős bácsinak, igen.
1: Cuki.
2: Úgyhogy meg tudta venni a nyaralót, és erről szólt pontosan ez az interjú, hogy annál a férfinél ez mennyire jó érzést váltott ki belőle, hogy egy pillanatig sem gondolta azt, hogy most ő ezt elteszi, vagy hogy elkölti, hanem ő konkrétan eltökélt szándékkal ment, és megkereste, bevonta a rendőrséget, igen, mert valójában az van, hogyha találsz egy nagyobb összeget, akkor azt a rendőrségnek le kell adni, tehát köteles vagy. Én nem tudom, hogy most így sétálgatnék a Dunaparton, és kisodorna elém egy fekete zsákba egy nagyobb összeget így a Duna. Igen, mert hát hogy valaki menekült, eldobta, igen, és igen. Akkor lehet, hogy ez egy piszkos pénz. Nem hiszem, nem tudom elképzelni magamról, hogy futnék a rendőrségre és leadnám. Egyszerűen bevallom őszintén.
1: Tök jó, hogy őszinte vagy.
2: Nem
1: tök jó,
2: tudom,
1: hogy őszinte vagy.
2: De érted? Mert az, amikor megtalálsz egy háznál, tehát így a házaknál megtalálsz egy pénzt, vagy pénztárcát, akkor tudod, hogy ott járt valaki, ott valami volt, de most kisodor, mert én valahogy így, ezt így képzelem el. Megyek a Dunaparton, és oda kisodródik egy zsák pénz, akkor nem tudom, hogy én azzal szaladnék-e a rendőrség. Ezt nem hiszem. Nézd. De ha egy pénztárcát találnék, akkor egyértelmű, hogy igen.
1: Ezt akartam mondani, hogy most egy zsák pénz, amiben nincs se irat, se semmi, azt tudod, hogy mennyi pénz van benne, mert
2: de
1: nem tudod
2: mert
1: megszámolni.
2: Rögtön megszámolod. Ha belenézel, azt már egy...
1: Jó, hát igen. Igen, de hogy így, az úgy megint más, de amikor igen, ott egy pénztárca, amiben vannak iratok, igen. Stb., az úgy megint egy másik történet.
2: Meg mondjuk itt, így, ugye... így a háznál találta meg az úriember, ott nem volt például irat, csak egy boríték. Egy borítékot talált, tehát úgy volt, úgy hagyta el, és hát tényleg ez egy csodálatos sztori, aláírom. Nem tudom, hogy hány ember tudná ezt így higgadt fejjel így visszaadni, hogy találsz egy borítékba pénzt, és aztán olyan több mint 3 millió forint volt abban a borítékba.
1: Nem is kevés pénz.
2: Nem.
1: Nem is kevés
2: igen,
1: pénz.
2: És látod, hogy tényleg a tanulmány szerint minél több pénzt talál a megtaláló, a becsületes megtaláló, annál nagyobb az aránya annak, hogy visszaadják. Igen.
1: Hát itt pénztárcákat hagytak el a kutatás szerint szándékosan, méghozzá bankokban, szállodákban, színházakban, múzeumokban, postákon, direkteti különböző szegmenseken, és ahogy már mondtam, 17 ezer ilyen különböző intézményben szórták ezt így szét.
2: Volt már valami, jó esmi, hogy te találtál valamit? Volt hogy, és úgy visszaadtad a tulajdonosának?
1: Volt, nem is olyan régen volt, most ezen gondolkozom, de ez kis összeg, meg ott azt láttam, hogy pont ő hagyja el. A Spárból jöttem ki, és előttem ment egy, hát nem is volt annyira idős, de egy olyan 60-as néni, tehát azért nem volt fiatal se, és egy ezres így kihullott belőle, vagy valahogy.
2: Rátetted a lábadat, ami a földön van, az az enyém.
1: Igen, 3 másodperces szabály tudod, vagy 5 másodperces szabály tudod. Nem, és akkor utána is szóltam, hogy mondom, elejtette. Tehát, hogy most rálam pont nem volt igaz, mert hogy igen, az 1000 forint az kifejezetten egy kicsi összegnek számít.
2: Igen,
1: nagy
2: de
1: dolog,
2: lehet,
1: hogy
2: neki nem
1: érme.
2: Az. Igen, lehet, hogy neki nem az.
1: És akkor, igen, és akkor úgy rögtön, ahogy láttam, hogy így, mert úgy, mint hogyha belőle hullott volna ki valahonnan, gondolom, nem rakta el rendesen, vagy nem tudom mi volt, de persze volt ilyen.
2: Nekem
1: igen,
2: legutóbb hogy... telefon volt, amit találtam színháznak a mosdójába. És ahogy kijöttem kezet mosni, ott oda le volt rakva a mosdóra a telefon, és ahogy megfogtam, abban a pillanatban már csörgette is nyilván a tulajdonosnak, a tulajdonosának a barátja, vagy barátnő, a férje, akárki, és fölvettem, és mondtam, hogy itt van a telefon, mondom, itt maradt a mosdóba, mondom, nálam van, és akkor körülbelül egy ilyen 4 perc múlva már a táskámba volt, és elmentem. De hogy is visszaadtam?
1: Nem, már a töröknél volt, adtad be, tudod, hogy mennyit adsz érte, Hassan? Zsuzsika, nem tudok ezért sokkal. Töltője meg van? Nincs.
2: Doboza?
1: Jó, akkor doboza, akkor 40. Ha lenne töltő, 60, de így nem. De én táskát adtam még így vissza. Na. Vagy hát nem adtam vissza, ott hagyta valaki egy szabadtéri helyiségben ültem, vagy ültünk, és fölállt valaki, fizetett, ilyen étteremszerűség, ugye, hát a Liszten, egész pontosan.
2: Ez nem a Tomi volt, a Baranyi?
1: Neki nem adtam volna vissza. Neki nem adtam volna vissza.
2: Mindenit elhagyja.
1: Akkor szerencséje van, hogy nem ő volt, mert neki nem adtam volna vissza.
2: És... Őt állandóan egyébként így a barátainkkal kontrollálni kell, hogy ne hagyjon el semmiet, persze.
1: Szegény, meg van rossz, mindened? Valaki ilyen...
2: Ő jaj, ez a tipikus,
1: rossz.
2: Már indul el tőlem, vagy...
1: Apám ilyen még.
2: Biztos megvan mindened? Persze, Zsuzsikám, mindenem megvan, és közben a telefonja sehol meg sem. Ott figyel.
1: Na, ugyanez volt pulton. Apám. Apám ugyanígy hagyta el a telefonját, még tavasszal, azt hiszem idén tavasszal volt az, hogy volt egy megbeszélésen a Blahánál, hát a legjobb helyen rakta ki a telefonját persze, tehát hogy nem is értem. És leültek, és kirakta a telefon, nem tudom milyen apropóból, és akkor miután fölállt, elment, és otthon vette már észre, hogy ja, hogy telefon. És akkor így
2: aztán mondom, nem adták vissza.
1: Az hát
2: nem,
1: a Blahán nem szokás, igen.
2: Nem olyanok voltak, mint Blahán, én mondjuk.
1: A Blahán nem szokás vissza.
2: Pedig sok
1: dolgokat.
2: Mindenre nem mész, mert főleg ezekkel az iPhone-okkal, tehát hogy hiába
1: apám,
2: találod meg.
1: Nem is iPhone-ja volt, hát egy régi...
2: Nyomógombos,
1: dobos telefon. Egy régi, nem is Samsung.
2: Dobos telefonja van apádnak, tudod, cserélhető szimkártyával, minden honnapba cserélni a Kozan Osztra.
1: Nem tudod, a kinyithatós, tudod. Nem, valami, nem is tudom. Alcatel, vagy mi, nem tudom, de régebbi, aztán most már vett egy normálisabbat, mert mondtam is neki, mondom, amúgy se kár érte, és ő is mondta, hogy nem is a telefon értékeme.
2: Persze.
1: Pár ezer forint. Tehát,
2: nyilván most a számok, ami benne van.
1: Így van, pontosan
2: fotók,
1: ennyi.
2: Fotók.
1: Még az se talán, mert ő is most olyan volt annak a kamerája, érted, hogy az a régi pixeles képeket csinált, érted? Tehát még az se. Nem, inkább a telefonszámok, üzenetek, ez az amat, és akkor emiatt. De hogy a táskára visszatérve, hogy igen, hogy ott hagyták, és utánuk szóltam, hogy bocsi, mondom, a tasász itt maradt. Tehát, hogy így vannak ilyen emberek, ezek szerint akkor Baranyi Tomi barátunk.
2: Persze.
1: Is ilyen, akire rá kell szólni, hogy figyelj már öcsém, hogy
2: nem,
1: a cuccot.
2: Őre nem rá kell szólni, hanem ő neki segíteni kell ebben. Tehát más az, amikor szólsz, meg más az, amikor segítesz neki összepakolni. Például amikor voltunk együtt, voltunk együtt nyaralni, és akkor én rendszereztem a dolgait, így gyorsan összepakoltam, mert ő úgy elkavarodik, tehát hogy így elterelődik a figyelme, meg minden, és hogyha mondjuk nem rakom be neki a cipőjét, vagy a papucsát, akkor ott felejti, és amikor már nem voltam mellette mondjuk a férfi öltözőbe, ott is felejtette a cipőjét, tehát azért vissza
1: Istenem,
2: is kellett menni.
1: Istenem, na most ezért találkozok vele, na most ellopom valamiért ezért cserébe, úgyse tűnik föl
2: nem,
1: neki.
2: Nem, ezt akartam mondani, hogy nem veszi észre. Na hol tartunk ebben a tisztességben, amikor visszaadunk pénztárcákat?
1: Tévedtem, Magyarországra nem terjed ki a kutatás, előbb nagyon rosszul mondtam, bocsánatot kérek mindenkitől.
2: Nincs elnézést.
1: Bocsánat. Viszont azt el tudom mondani, hogy kik végeztek az elején a listának, tehát a legbecsületesebb országok.
2: Japán.
1: Nem tudom, hogy oda kiterjedte a kutatás, de nem. Képzeljétek el, Svájc,
2: aha,
1: Norvégia, Hollandia, Dánia és Svédország. Ők lettek,
2: mindig
1: akik
2: valahogy az északiak mostanában annyira ilyen példamutató ország
1: nagyon,
2: lett, már
1: nagyon.
2: Kezdem haragudni rájuk, hogy már ennyire stréber jók
1: bírnám
2: vagytok.
1: Bírnám a hideget, rohadjak meg, oda kéne költözni.
2: Már haragszom, esküszöm, már utálom őket emiatt, hogy mindig ők élen vannak
1: vállalóan. Finnországra volt, melyik országra volt a legvidámabb, vagy legsokbet mosolygóbb ország.
2: Persze.
1: Akkor a legnagyobb rend és közbiztonságban is valahol most nemrég Dániát hozták ki, vagy nem tudom, mi volt. Figyeljetek, én bírnám a hideget, kiköltöznék.
2: Szerintem Dániában még annyira hideg nincsen.
1: De meleg se. Meleg se. Abban biztos lehet, hogy náluk a nyár az nem 40 fok, mint nálunk.
2: Abba neked,
1: biztos
2: amikor
1: lehet.
2: Visszaadtad a táskát, akkor volt ebből egy ilyen jó érzés a szívedben? Mert nekem, amikor
1: persze.
2: A telefont visszaadtam, akkor olyan jó érzés volt, és mondtam, hogy nem kell díj, nem kell megtalálási díj, tudod, sehol semmi, kutya nem ajánlott felé. Hát én
1: de
2: már
1: jaj,
2: mondtam,
1: ha tegye csak vissza. Mit?
2: Nem kell kifizetni, nem kell. De hogy is, tényleg volt a szívemben egy ilyen nagyon jó érzés, hogy de jó, hogy én találtam meg, de jó, hogy nem más találta meg, és nem tette el, hanem én tudom magamról azt, hogy ha én tényleg találok így valamit, ilyen személyes dolgot, akkor azt vissza fogom szolgáltatni mindig, minden esetben,
1: én
2: nyilván.
1: Én is. Nem,
2: arra törekszem.
1: Meg én hiszek ebbe a karma dologba is, tehát, mm-hmm. Hogy...
2: Elveszi.
1: Nem jó az, és nem tudom, hogy nem szeretnék. Meg
2: igen.
1: Főleg, hogy ilyen pár ezer forintos tétel miatt megkockáztatni, tehát ezért nem is értem például azt is, most jó, most megint nem akarom bántani az ott lakókat, de tudjuk nagyon jó, hogy a Blaha tényleg nem a legjobb környék, hogy apámnak a telefonja is tényleg ért pár ezer forintot, de tudjuk, hogy az ottani utcán lakók mire fogják költeni annak az árát, hogyha sikerült eladni esetleg, de alapvetően tényleg egy 2-3-4-5 ezer forintos tételért most te kockáztasd ott a lelki békédet.
2: És 3 millió? Így borítékba?
1: Hát, na látod, az már nagyon necces. Ha nincs mellette név, meg semmi.
2: Mm-hmm. Igen. Elsétálsz a rendőrségig?
1: Hát, nem biztos.
2: Új, de rossz, ugye?
1: Nem, bevallom az őszintét, remélem nem kopogtat mindjárt a tech, de nem. Tehát, ha nincs mellette segítség,
2: igen.
1: Hogy?
2: Igen.
1: Hogy?
2: És már pedig nem volt, nem
1: akkor
2: volt. És
1: igen, most eladod
2: az ember
1: a rendőrségnek.
2: Bevitte a rendőrségre. Aztán valahogy így kikutatták, hogy ki hagyta el. Nagyon kemény, nem? És ha vannak térfigyelő kamerák, vagy ilyesmi, akkor
1: igazad
2: ott lehet,
1: van.
2: Hogy vissza lehet nézni azt, hogy kinél esett ki.
1: Viszont ebben az esetben, meg hogyha attól függ, igen, hogy olyan helyen látok ilyet, ahol van mondjuk térfigyelő, akkor igen, akkor elviszem.
2: Ezért mondtam én a Dunapartot, amikor
1: igen.
2: Kisodorja a Duna,
1: persze,
2: azt a zsákpénz,
1: amit
2: nem, mondjuk
1: van.
2: A kalózok bedobtak menekülés során, vagy elhagytak.
1: Igen. Ja, az úgy más, igen. De nem, hogyha van egy olyan helységben látok ilyet, ahol van térfigyelő, de nincs hozzá semmilyen adat, akkor beviszem, és akkor megmondom igen a rendőrségnek, hogy ezt pontosan itt és itt láttam hogy van térfigyelő, kérem nézzék vissza. És akkor jegyzőkönyvben is van ez véve, és innentől kezdve én egy becsületes megtaláló vagyok. Tehát úgy igen.
2: Megtaláltad volna azokat az ékszereket, amikor a Lourdes-nál menekültek, kilobolták. Vagy a Louvre.
1: Ja, Louvre.
2: Na, miről beszélek?
1: Lourdes az a Madonna lánya.
2: Persze. Meg egyébként egy szent szűz volt.
1: Ja, na.
2: Lourdes.
1: Szóval a Louvre-ba.
2: A Louvre-nál, igen, amikor menekültek, és elhagytak koronát, ezt igen, a szamaszti drága köveket, mondjuk, megtaláltad volna vissza?
1: Meg.
2: Én már ezért ültem volna tiarába.
1: Tiarába ülni, persze. Vissza. Mm-hmm. Vissza.
2: Tehát, maximálisan. Tehát, ilyen műkincseket, ugye, azokat leadja az ember.
1: Azt maximálisan visszavittem volna a Louvre-ba, főleg, hogyha a párizsi állampolgár lennék, tudnám, hogy mik vannak nagyjából a Louvre-ba, azért csak elmentem volna egyszer megnézni, hogy mik vannak, és azért úgy igen, látok a földön egy gyémánttal kirakott Victoria korabeli tiarát, sejtem, hogy nem a szomszéd Mári nénié.
2: Hazaviszed a feleségednek. Nézd meg, szerelmem, mit vettem hoztam? Neked, igen.
1: És utána meg ránk töri a párizsi teka az ajtót, tudod. Allons-y, on mange-y. Adjunk vissza tiara.
2: Mi lenne az, amit tényleg nem adnál vissza?
1: Így, amit mondasz például, hogyha igen, tényleg találnék egyszer csak
2: a Dunaparton.
1: Margit hídon, maradjunk a Dunapartnál, vagy Margit hídne, tök mint a Lánchídne, találnék egy nem térfigyelő, tehát nem lehetne visszanyomozni, mert ahol mondom, ahol látnám, körbe hesszelnék, hogy aha, itt van térfigyelő, tök jó, le tudom adni, szólok a rendőrségnek, jegyzőkönyvben van véve, hogy pontos cím, és ott ezáltal a térfigyelőkön, ez egy könnyebb visszaellenőrizhető történet. De való igaz, hogyha mondjuk a tengerbe, vagy bármilyen helyen találsz valamit, hát most kihez fordulsz?
2: Igen.
1: Most kihez
2: főleg,
1: fordulsz?
2: Ja, vagy külföldön. Igen, külföldön hát egy tengerpart, igen, vagy bármi. Igen.
1: Hát de megint más, hogyha mondjuk ugyanezt történik, mondjuk egy tavernában most mondjuk legyen egy ilyen helység, és ott sincs se térfigyelő, se akkor azért ott csak fölállok, és megnézem, hogy ki az, aki keres épp valamit. Uh-huh. Például. Tehát az úgy megint másik történet. De hogyha csak az utcán szembe fúj veled a szél, 50 eurót, most
2: az
1: mondtam egy...
2: Az arcodba belefújja.
1: Hát most nem is kell az arcomba, de hogy mondjuk ott fújja a lábadnál a szél az 50 eurót, körbenézel, hogy nem nagyon van a környékeden senki, hát most mit csinálsz vele? Most 50 eurót le fogsz adni az rendőrségen, hogy elnézést, az utcán fújta felém a szél, lehet, hogy erről a partról, de lehet, hogy a lent 3 kilométerről lent.
2: Igen, vannak azok az élethelyzetek, hát most... amikor az ember könnyed, nyilván az diktálja az épp esze, meg a szíve is, hogy igen, ennek keressük meg
1: a gazdáját,
2: igen, de van, amikor nem tudsz ezzel mit csinálni.
1: Hát most például egy pont ez a szitu, amit most én fölvázoltam, szerintem ez pont egy ilyen szitu, ha az utcán felét fújja a szél, vagy meglátod egy bokorba beakad, most mondtam valami képtelen dolgokat, nyilván nem kezdesz el körbenézni mondjuk itt a déli pályaudvarnál, hogy keresi-e valaki, mert lehet, hogy ez már Moszkva tér óta, nem Moszkva térnek hívják, hogy hívják, Szélkámán térről fújt el, én még Moszkva térnek ismerem, meg szerintem nagyon sokan. Tehát, hogy így honnan tudod, és akkor most tényleg keressél, most mit a 5000 forintról beszéljünk, vagy nem tudom. Tehát nyilván.
2: Igen, meg lehetne így prenkelni. Dunaparton séta, tudod, ja. Stb. Ott egy fekete zsák benne. Nem mondjuk ki sem merném nyitni. Mert attól félnék, hogy valami emberi testrészeket találok benne.
1: Igen, meg tudja, hogy koszos pénz, ugye? Tehát piszkos, nyilván...
2: Jó, hát nem baj. Nem baj. Hát majd megmosom.
1: Átmosom.
2: Berakom a mosógépbe, azt
1: igen.
2: Átmosom.
1: Amúgy, ha már elmondtam, hogy kik végeztek az elején, mondjuk már el azt is, hogy kik végeztek a legalján ennek
2: Na,
1: a listának.
2: Ki a legalja?
1: Kik a legalja? Mondhatjuk így is.
2: Na?
1: Peru, Marokkó, Kína.
2: Kínaiak.
1: Hát, ki gondolta volna, Na. ugye? Uh-huh. Kínaiak uh-huh. azért Ázsia ide, Ázsia oda nem egy olyan népség, mint mondjuk a japánok, vagy a dél-koreaiak. Kína szerintem ugye abból kifolyólag, hogy ugye egy elég szegény ország, ugye rengetegen laknak ott, a világ népességének a nem is tudom hány százalék, az konkrétan a Kína, meg India, ugye ez a két legnagyobb terület. És hogy Kínában ugye valahol érthető módon nem biztos, hogy a becsület az első, hanem ott tényleg valaki talál, mit tudom én, egy 10 000 forintnak megfelelő kínai pénzt, most nem jut eszembe, ilyen, nem, az japán.
2: Az japán
1: ilyen.
2: Csin.
1: Mindegy, kínai pénznek megfelelő, vagy 10 000 forintnak megfelelő kínai pénz. Lehet, hogy neki úgy van vele, hogy nagyon
2: most
1: kell.
2: Most, mi a pénz, nem
1: Mindjárt
2: ők.
1: Megmondom.
2: Nézd én. Már meg, mert most ezen kattog az agyam.
1: Igen, az nem volt rossz, amit mondtál, csak az japán.
2: Ah, igen.
1: Azt fixen tudom.
2: Igen, tényleg. De mi? Mondjad
1: Mindjárt
2: már.
1: Mondom.
2: Nem mi? Kínai dollár.
1: Kína, biztos lesz benne, hogy nem.
2: Fú, pedig az a durva, hogy voltam
1: Ausztrál Kínában. Dollár van, meg kanadai igen. dollár, meg amerikai dollár.
2: Na, mi a pénz, nemük mondjad?
1: Á, majdnem eltaláltad. Na. J betűs, ennyit segítek. Na, de yuan. Nem...
2: Ja, aha.
1: Kínai yuan.
2: Yuan.
1: Ez yuan. A majdnem, de yuan. Nem. Uh-huh. Nem. Kínai yuan, ez, okay. a, ez a hivatalos pénz, nem. Szóval, hogy ott valahol hasonlít. Emiatt, hogy a szegénység, meg az, hogy nagyon sokan vannak olyan valahol adta magát
2: hát
1: ez nekem, hogy
2: van.
1: Ők vannak
2: hát
1: a lista
2: alján. Hát nagyon nagy befolyásoló tényező. Bár én azt gondoltam, hogy Brazília, de lehet, hogy őket se vonták be ebbe a kutatásba, tehát hogy itt lehet, hogy csak egy pár országot néztek meg, pedig jó lett volna azért megnézik, hogy a globálisan, hogy kik
1: nem
2: tartoznak.
1: Nem pár országot, de most minket pont nem néztek, de amúgy sok országot néztek, de közvetlen szomszédainkat is nézték, Lengyelország, Románia. Ők ilyen 16. helyen végző uh-huh. országok voltak, úgyhogy eléggé jó.
2: De egyértelmű, igen, hogy azoknál van többségében az, hogy a talált értékeket elrakják az emberek, ahol kétségtelenül nagyobb a szegénység.
1: Igen. Bár mondjuk nem tudom, hogy Marokkó vagy Peru, de ezek szerint ők is ilyen ország lehetnek.
2: Most figyelj, se Svájc, se az északi országokban nincsen mély szegénység.
1: Sőt, azért
2: így
1: ott
2: lehet,
1: jó
2: így lehet első helyeken végezni, ahol nem gondolkozik el az ember azon, hogy most adok-e a gyerekemnek enni, abból a talált pénzből vagy.
1: Igen, de azért azt is tegyük hozzá, hogy az ember kérdése is, tehát, hogy valamiért a
2: de ha olyan helyen szocializálódsz.
1: Persze, csak azt mondom, hát hogy igen, ezek a skandináv országok, Svájcot leszámítva, mert Svájc nem skandináv, de hogy a többi az mind skandináv volt ilyen szempontból, a fönti szomszédaink, hogy ott azért más a beállítottság az embereknek is.
2: Már mert sosem voltak szegények. Soha.
1: Lehet, hogy ez is benne van, de azt se képzeljük el már, hogy Dániában ízi kolbászból van a kerítés, tehát azért nyilván ott is van olyan,
2: jó,
1: aki
2: hát
1: szarul keres, van, aki
2: jobban élnek,
1: keres.
2: Mégiscsak jobban élnek, mint mondjuk az a Peru.
1: Havia, vagy mondjuk akár mint mi, nyugodtan mondhatjuk, tehát azért Dánia egyfőre jutó GDP azért magasabban van, mint nálunk, de ettől függetlenül ott is van az, hogy hát, nem mindenki jár ott se Mercedes-szel. Na, tehát, hogy azért
2: sokan
1: ezt tisztázzuk.
2: Sokan vannak előttünk, ez biztos.
1: Az vitán felül áll. Az vitán felül, úgyhogy nem vagyunk jó példa ilyen szempontból, de azért azt gondolom, hogy azért az emberség is számít, függetlenül
2: meg, tudod,
1: az anyagi
2: mi még?
1: Dolgoktól.
2: Igen, ahogy mondod, hogy emberség az emberség is, meg egy kicsit azért tehát, hogyha valaki egy kicsit istenfélő ember, tehát, hogy milyen az identitása annak az országnak, tehát, hogyha van egy ilyen keresztény identitása egy nemzetnek, akkor ott többi kevésbé...
1: Hát látod, hogy ez itt most speciál pont nem biztos, hogy annyira érdekes tud lenni, mert például valamilyen nincs előttem az, hogy Norvégiában ők ugye a vikingek nagy viking istenségekbe hittek, vagy hisznek, talán mai napig nem tudom, biztos ott is vannak keresztények, de hogy ott nem hiszem, hogy feltétlenül ez dominált, hanem inkább a kedvesség, az a életszínvonali helyzetük, hogy az alapján azt mondják, hogy majd én segítek a testvéremnek visszaadni ezt a pénzt, mert a norvég testvéremnek, mert ez nálunk így szokás. Mm-hmm. Vagy nem tudom. Tehát,
2: hát
1: hogy ez...
2: mondom azt tényleg, hogy nincsenek rászorulva.
1: De igen, de mondom azért, mi magyarok is azt gondolom, hogy többé-kevésbé én azért azt gondolom, hogy mi egy becsületes nép vagyunk olyan szempontból. Én hiszek magunkba olyan szempontból, hogy én magamból indulok ki meg belőled.
2: Persze, ezt úgy kezdtem, hogyha oda sodorna egy zsák pénzt.
1: Az más. Az teljesen más, de találsz egy pénztárcát, te se tartod meg.
2: Nem, de
1: szóval, hogy azért
2: telefon
1: mondom, hogy mi is. Na, azért mondom, hogy mi is becsületesek vagyunk ilyen szempontból, úgyhogy.
2: Találsz ékszert, mit csinálsz vele? Mondjuk így a mosdónál levarakva egy gyűrű, mit csinálsz?
1: Még az is lehet, hogy ott hagyom.
2: Ott hagyom.
1: Aha. Aha. És mit csinálnék egy gyűrűvel?
2: Nem keresnéd a tulajdonosát?
1: Hogy? A WC-be?
2: Aha.
1: Hát
2: nem, mi?
1: Nem tudom, nem. Hát hogy? Nem tudom. Nem, hát mondjuk egy Cinema City mosdójába ott hagyta, hát ki tudja, melyik filmnél volt benne, hol, mikor hagyta ott, hogy.
2: Vagy egy szállodának?
1: Az egyből portára viszem. Aha. Ott egyből, de az könnyű meló. Egyből aha. A recepcióra igen. Viszed, az könnyű. Az egy pozitív példa, hogy mennyire könnyű megtalálni majd a gazdiát annak igen. A bizonyos dolog. De most, amit te mondtál, az meg rossz példa olyan szempontból, vagy hogy negatív példa olyan szempontból, hogy mit csinálsz vele?
2: Gyereket találsz?
1: Fölnevelem.
2: Jó, én álmomban találtam gyereket, és hazavittem, igen.
1: Ne.
2: De.
1: Ilyen Maugli sztájlba?
2: Hát valahol egy csecsemőt találtam, és hazavittem.
1: De nice.
2: Na jó.
1: Na jó.
2: Ezzel hát a vicces dologgal zártuk ezt az órát, nem
1: Győzi? Így van, pontosan így van. 11 órakor jövünk vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Unger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabilan őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin-Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárcavezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A és a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál lezárták a fél útpályát közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a 8. kerület Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható. Kora reggel 5-11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-26 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 19 perccel, még mindig péntek van, és már október 2-a. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Már itt is vagyunk, sziasztok.
1: Hát ugye, ahogy már elmondtam az előző órákban is, csodaszép idő van ma is, illetve még a hétvége is, és hát most már tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy 2026 utolsó csodaszép hétvégéjének nézünk elébe. 24 kötőjel, 26 fokos, bizonyos területeken 27 fokos hőmérséklet is lehet most a hétvégén.
2: Egész nyári meleg, nem is őszi.
1: Szinte, hát ez már szinte mondhatjuk, hogy ilyen koranyári idővel búcsúztatjuk most már tényleg a jó időt sajnos idénre, ugyanis október közeppe, ilyen 10-e utántól már jönnek ezek a napközbeni 16-17 fokos maximumok, az már nem annyira nyári, sőt semmilyen körülmények között.
2: Úgyhogy ez a hétvége még tök barátságos, úgyhogy lehet még kirándulni, és mindig ezt mondom, hogy menjetek kirándulni, soha nem megyek. Én soha nem megyek kirándulni. Még ilyet?
1: Abszolút, mindig a kirándulásra van kiélezve, de egyikünk sem nagy kirándulós. De tényleg azt tudom csak tanácsolni mindenkinek, hogy még érezzétek jól magatokat, még használjuk ki ezt az időt, mert idénre már ez volt az utolsó. Aztán persze kabátba is lehet sétálni, senki nem tiltja, de hogyha ki akartok még ülni egy szabadtéri kávéra, vagy tényleg, ahogy a Zsuzsi mondja, kirándulni szeretnétek, akkor a legtökéletesebb időpont még a holnap, illetve a holnap után. Sőt, ha ma ráértek, akkor ma is, mert ma is 24-25 fok lesz itt Budapesten délutántól, úgyhogy, és most sincs hideg.
2: Még egy jó kis kávézás, egy teraszon, vagy egy jó limonádé, még simán belefér.
1: Simán, igen. Aki meg ugye még ráér és van kedve, az még esetleg a Balaton partra is leugorhat, mint mi múlt hétvégén a feleségemmel, akkor is ugyanilyen idő volt, és ez még csodaszép idő, ott is egy jó levegőzni, sétálni, kinnenni egy jó pizzát, vagy bármit, úgyhogy használjátok ki. Na de, megyünk tovább, még egy téma hátra van a mai napunkból, hogy magas IQ-jú gyerekeknél milyen jeleket tudunk észrevenni, és akkor arra figyeljünk oda, mert bizonyos mintázatok valóban együtt járnak a kiemelkedő kognitív képességekkel, és azt mondják, hogy megmutatják, mik azok.
2: Na mutassák már!
1: Fudefalusi voltam.
2: Na, mutassák meg!
1: Hogyha meglepően összetett kérdéseket tesz fel. Tehát nem csupán azt kérdezi, miért kék az ég, hanem rögtön tovább is görgeti a gondolatmenetet, hogy vajon más bolygón is ugyanilyen kéknek tűnik? Vajon mi történik, amikor a kék rózsaszínre vagy narancssárgára vált? És sattara.
2: Igen, nem akarok flexelni a gyerekemmel, de a gyerekemre ez abszolút jellemző. Sőt, mikor kisebb volt, akkor nekünk el is maradt ez a miért?
1: Aha, tehát nem,
2: talán azért sem, mert be nem állt a szám, annyit beszéltem neki, tehát amikor pici baba volt, akkor sose felejtem el, hogy a gyerekekhez ugyanúgy kell beszélni, mint a felnőttekhez. Ők is kis emberek, ők is értik. Vittem vásárolni, még beszélni se tudott, és mindent elmondtam neki.
1: Igen, szokták mondani, hogy nem hülye gyerek.
2: Nagyon sok szülő.
1: Hogy nem hülye, vesző gyerek.
2: Így van. Igen. Nagyon sok szülő nem veszi a pici babákat, meg a pici gyerekeket, nem is az, hogy emberszámba, hanem úgy nem is felnőttként kell őket venni, hanem emberként. És nagyon sok szülő elrontja azt, hogy nem beszélget a gyerekeket. Tolják a babakocsit az anyukák, és közben csönd van. Nincs beszélgetés. A gyerek nézelődik, az anyuka el van a saját maga gondolatába, világába, vagy közben mondjuk a telefon beszélgetésébe a barátnővel. De nagyon fontos szerintem az, hogy már egészen pici kortól a gyereknek gyerekkel beszélgetni és beszélni hozzá, már picinek. És aztán akkor nem lesznek ezek a kérdések 2-3 évesen, hogy miért. Tehát ez egy megőrjítő időszak, amikor mondjuk egy gyerek ezt kérdezi folyamatosan. Szerencsére nekem ez kimaradt, de valószínűleg ezért. Na, mik vannak még, kikből lesznek?
1: Igen, csak ez annyi, hogy ezt arra mondják, hogy ezek a nagyon mély kérdések, ezek az összetett kérdések, ilyen ok és okozati kapcsolatok keresése áll a gyerek részéről.
2: Akarja tudni rögtön a választ erre.
1: Igen, és hogy meg hát ez, hogy az ok és okozatot, tehát nem elégszik meg egy felszínes válasz, hanem akarja tudni az okát tulajdonképpen, és ez pozitív mindenképpen. Aztán feltűnően jó memória azzal kapcsolatban, ami valóban érdekli. Előfordulhat, hogy rendszeresen elfelejti, hová tette a pulóverét, vagy eltette a leckefüzetét, de közben hónapokkal később is pontosan felidéz egy beszélgetést, vagy egy könyv apró részletét azzal a témával kapcsolatban, ami valóban izgatja a fantáziáját.
2: Én ezt ott vettem észre a gyerek gyerekemnél ez is megvan. Minden, figyelj,
1: minden
2: lányom, kész. Minden egy, nagyon sok plüst kapott élete során, tényleg rengeteget, Dunát lehetne vele rekeszteni, és mindegyiket tudja, hogy ezt mikor, kitől kapta, és tényleg akkor kapta, és mi megvan, hogy ezt a keresztszüleimtől kaptam a negyedik születésnapomra, vagy ezt a Mikulás hozta, és megvan neki, tehát így konkrétan tudja. A másik pedig az, hogy ezt nem tudom, hogyan csináltuk, vagy hogy ez nem tudom, hogy ez véletlen, vagy tehát, hogy ez hogy működik, de hogy nem hagy el semmit. Emlékszel, hogy amikor beszélgettünk így gyerekkori dolgokról, hogy mesélted, hogy az öcséd meg mindent volt, ugye az egész tornazsákjedben hagyta.
1: Így van.
2: A cipőjét, mindenét.
1: Így van.
2: Ismerek még ilyen embert a baráti társaságomból.
1: Nevezzük nevén. Igen.
2: Aki képes mindenét elhagyni, de úgy, hogy 2 perc alatt. Viszont vannak gyerekek, akik nagyon gondosan odafigyelnek arra, hogy mindenük meglegyen. Nekem megvan minden.
1: Ilyen.
2: Te is
1: de
2: ilyen voltál,
1: mi? Is ilyen vagyok, igen, nagyon próbálok, nagy műgonddal figyelek arra, hogy tényleg mindenem meglegyen, és nagyon mérges vagyok magamra, hogyha mégis előfordul, hiszen ember vagyok, nyilván hibázhatok, nagyon mérges vagyok magamra.
2: Én sem hagyok el semmit.
1: Olyan fura érzés, hogy elhagyok én valamit, és hogy mi történt azért, hogy én elhagytam valamit, és akkor halálmérekbe vagyok.
2: Én megmondom, hogy mik történnek olyankor. Az ember alapvetően azért koncentrál a feladataira, meg arra is, hogy ne hagyjon el semmit, meg dolgokat, vagy ne hagyjon ki dolgokat. Én most észrevettem már azt, hogyha mondjuk eszembe van valami. Például most legutóbb pakoltam össze 3 hétre ugye édesanyámnak a dolgait, hogy minden meglegyen neki ott, lent, Füreden, nem tud hazajönni, tehát tényleg mindent be kellett pakolnom egy óriás köröndbe. Igen,
1: a
2: igen.
1: Következőre, mert már idén már megvolt, úgyhogy már csak ez a következőre jó. Lehet
2: Sarkút,
1: az Anna Bárra, persze, drága estéit, már, milyen Márta, Makány Márta estéit be kellett rakni.
2: Szeretem Makány Mártát, rengetegszer kaptam tőle ruhákat, igen. És ahogy abban a pillanatban, ahogy megcsörön a telefon, és valaki elkezd nekem beszélni, kész, elvesztettem. Tehát elvesztettem
1: megzavar,
2: a gondolatom.
1: Megzavar.
2: Igen, és akkor mindig, tehát vagy nem veszem fel a telefon, vagy szólok, hogy beszéljünk később, mert annyira koncentrálnom kell ezekre a dolgokra.
1: Én is ezt szoktam, kinyomom. Én is ezt szoktam, hogy tényleg kétszer rányomsz ugye oldalt, és akkor leteszi a telefont, és akkor majd visszahívom, hogyha épp koncentrálok valamire.
2: Kész, akkor arra akkor kell fókuszálni, mert igen, különben jön egy telefon, és már ott se vagy. Szóval azoknál a gyerekeknél szerintem, akik ennyire oda tudnak figyelni a dolgaikra, azoknak jó a koncentráló képességük.
1: Igen, meg jó a memória.
2: Meg jó a memó.
1: Aztán ez a következő pont, hogy állandóan megkérdőjelezi a szabályokat című pont. Nekem nagyon hasonló ezzel az okés okozatira is, mert hogy megkérdőjelezi a szabályokat alatt azt értik, hogy nem, azok a gyerekek nem viselik jól ezt a mert azt mondtam című mondatot egy szülő részéről, hanem mert ez nekik nem egy kielégítő magyarázat, hanem ők így tudni akarják, hogy mit miért kell csinálni. Ez is megint egy kicsit okés okozat, mint az első pont nekem legalább.
2: Igen.
1: És abszolút ezt veszem
2: ebből
1: észre.
2: De hogy miért nem elég nekik azt mondani, hogy csak.
1: Igen, tehát tudni, akarják következetesen azt a szabályt, hogy te azt mondod neki, hogy nem mehetsz.
2: Te is ilyen vagy.
1: Igen, én abszolút szabály, abszolút.
2: Akarod tudni, hogy miért van az a szabály?
1: Igen. Akarom tudni, hogy akkor tartassuk be. És a gyereknél is piciben nyilván ő még nem ilyen büntető jogi típusban ilyenekre gondol egy gyerek, de hogy mit te azt mondod a lányodnak, hogy ne vedd le a polcról azt. Miért? Csak mert azt mondtam, hogy ez bizonyos gyerekeknél ez nem elég, hanem meg kell nekik igenis, akarják tudni az okát. Azért ne vedd le, mert alatta van egy olyan törölköző, amit ha lehúzol, akkor lerántod az egész, most mondtam egy hülyeséget.
2: Igen.
1: És hogy nekem muszáj azt ott tárolnom, mert máshol az ott nem fér. Tehát meg adsz egy kielégítő, még ha hülyeség is, de egy kielégítő magyarázatot.
2: Szerintem alapvetően kell a gyerekeknek, tehát hogy nem elég az, hogy csak. És akkor sem, hogyha megkérdezi, hogy miért nem. Tehát, hogy szerintem ez a gyerek felé is egyfajta tisztelet, hogy nem csak azt mondom neki, hogy csak, hanem elmagyarázom neki, hogy nem csak, hanem azért, mert.
1: Na és ez a jó igazából. Fú, én ezt felnőttként is nagyon utálom, amikor valaki így, hogy mert ez így van, és kész, és mert így van. és ezt én nagyon nem szeretem. Nem azt, hogy utálom, az túlzás, mert nyilván vannak szituk, amikor ezt el kell fogadni, ha főnököd mondja, egy vezérigazgató, vagy bárki olyan mond valamit, hogy ez így van, mert én azt mondom, nagyon nem fogsz vele állni, emberkedni valószínűleg, ha csak nem, vagy nem akarsz fölmondani, vagy kirúgatni magad, de hogy alapvetően nem szeretem felnőttként se, gyerekként se szerettem, de felnőttként se bírom azt, hogy mert most van egy szabály, mert hogy az így van, miért? Mert.
2: Igen, kevés
1: ja,
2: ez.
1: Jó, oké, köszönöm. Jól beszélgettünk. Na, és az utolsó előtti szokatlan összefüggéseket vesz észre. Egy történetet összeköt egy korábban látott mese egyik részletével, felismeri két látszólag különböző probléma hasonlóságát, vagy olyan megoldással áll elő, amelyre a felnőttek esetleg nem is gondolnának.
2: De jó. Igen.
1: Ez is egy nagyon érdekes, próbálok visszaemlékezni, hogy hát nekem hogy a gyerekkoromra ilyen szempontból nem sem emlékszem, úgyhogy nem tudom, hogy nekem volt-e ilyen. Mert igen, a gyerekeknek az élénk fantázia miatt, ők ugye a legjobb forgatókönyvírók a gyerekek olyan szempontból, hogy akár egy mesét, akár egy ilyen szuperhősös filmet jobban tovább tudnak gondolni sokszor, mint egy felnőtt forgatókönyvíró. Esküszöm.
2: Persze, hát nekik még annyira tág és annyira tiszta a fantáziájuk, ezért is jó az, amikor nagyon sokszor én csináltam olyat a gyerekkel, hogy lefeküdtünk és mesét mondtam neki fejből, valamit kitaláltam, valami kis gyagya mesét, és akkor mondtam neki, hogy na akkor játsszuk azt, hogy innentől te folytatod. Uh-huh. Mi lesz Mókusnak a további sorsa. És olyan jók kerekedtek ki belőle, egyrészt nagyon jókat nevettünk, tehát tényleg csodálatos
1: program,
2: a gyerekeknek. Igen, ez megfejleszti őket is, hogy ők is el tudják képzelni, bele tudják képzelni magukat abban, mondjuk abban az erdőben, ahova én elindítottam egy mókust, és akkor az a mókus hogyan ment tovább az élelemért, stb. Tehát egy gyerekeknek ez...
1: Haknizni
2: ez
1: szerintem... ment a mókus esetleg. Én úgy folytattam volna.
2: Amúgy nagyon, most beletrafáltál, de pont ilyen hülyeségeket szőttem bele.
1: Helyes. Nem hazudtoltad meg önmagad?
2: Nem. És ez nagy kacagásokat tud szülni, mind a szülő, mind a gyerek részéről is, és a humort is fejleszti. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy a gyerekem ugyanúgy humorizál, ugyanazokat a szófordulatokat használja, amiket mondjuk én. Most például legutóbb hétvégén együtt töltöttük az egész családommal a hétvégét, ugye nem voltunk édesanyámnál, és akkor a nagybátyám valamit így mindig így mondott így a gyerekemnek, hogy vigyázz, azt mondja, mi van ezzel? De állandóan az ujját mutogatja, és annyira tükör a gyerek, annyira hallom benne magamat, a stílusomat.
1: Babakora óta ugye tulajdonképpen, jó, tükör. Nyilván az apjával is, tehát nyilván belőle is kell legyen valami.
2: Hát nyilván merít onnan is, igen, pimasságokat.
1: De veled van azért a 7-24 órájából legalább 5-ször.
2: Sokat, így van.
1: Mondjuk, ha nem 6-szor.
2: Igen. Na mi van még?
1: Az utolsó pont következik, képes hosszú időre teljesen elmerülni valamiben. Ha egy téma valóban érdekli, akár aki képes építeni, rajzolni, olvasni, rendszerezni, vagy kísérletezni, és szinte teljesen kizárja a külvilágot.
2: Ezt az írást, ezt kikre, mert milyen gyerekekre írták?
1: Magas IQ.
2: Hát akkor tényleg azt kell mondjam, hogy én nagyon magas IQ gyerek voltam. Tudod, nem a gyerekemre
1: persze,
2: mondom
1: magadat,
2: maga.
1: Persze.
2: Végül az kerekedik ki az egészből.
1: Az, hogy te voltál a világ esze.
2: Hát én.
1: Persze. Egyből maga a gyerekekről, ő egyből is erre emlékszik.
2: Micsoda magas IQ gyerek, IQ bajnok voltam.
1: Én is nagyon el tudtam magam foglalni. Ez viszont, ez biztos, hogy igaz rám, erre konkrétan emlékszem, hogy nekem rengeteg ilyen akciófigurám volt, Batmanemtől kezdve, nem tudom, ilyen különböző akkori képregény figuráknak a baba vagy bábú verziója, és én figyelj, én suli után bementem, ebédeltem, kaptam ebédet, megebédeltem, bementem a szobámba, hogy játszatok még izé előtt, leckéres, persze. Bementem a szobámba, és képes voltam, ha anyám nem jön és szól, hogy most már lassan írjuk a leckét, én elalvásig játszok.
2: Játszani
1: és
2: saját
1: kimentem
2: magad,
1: pisilni, vissza,
2: és kreatív játékokkal játszottál, igen
1: és akkor ez még nem,
2: voltál.
1: Igen, ez nem az iPad-es tévés időszak, ugye, mint a sajnos sok mai gyerek, hanem tényleg én volt játszószőnyeg, vagy hát szőnyegem, amin játszottam, nyilván nem olyan, mint a babáknak, mert már azért nagyobb gyerek voltam, nyilván iskolás, de hogy én simán hosszú órákig úgy el voltam a kis képzeletembe, hogy elképzeltem, hogy hát most tényleg én vagyok a Batman, most ide felrakom, akkor na leugrik, ez elkapja, és rengeteget tudtam
2: játszani. Nem kell mindig a szülőnek felvenni a csörgősipkát, meg nem kell mindig feltétlenül azért ilyen drága programokra vinni a gyerekeket, hogy a gyerek lefoglalja magát. Igenis, a gyereknek kell a saját énidő, amiben ő maga játszik, ő talál ki játékokat. Igenis, kell a gyereknek önállóan is tudni játszani, és nem mindig valakivel kapcsolódni. És ez egyébként igaz a videójátékokra is, tehát a videójátékban is már valakivel játszik, tehát az már valakivel egy csapatjáték. Nem, itt az egyedül való, saját önmagával való létben a játék, a kreativitás. Nekem például a gyerekem, ugye ott van mondjuk a tabletján, megy valami játékinfluencer, tart valami előadást, ott szól neki ott oldalt, közben azt hallgatja angolul, és közben ilyen nézéket csinál ilyen ezeket a skusikat. Tudod, mi ez a skusi? Nem. Oké. Six, seven skusi. Na, a skusik ezek most a legújabb gyerek. Szerintem ezek ilyen stresszlevezető gyúrmák, labdák, ami nem valójában nem gyúrma, hanem egy ilyen szilikon bevonatú labdák,
1: olyan, mint ez a slime
2: kockák.
1: Volt régen.
2: Igen, de nem ragad és nem nyúlik, hanem ez így egybe van, mondjuk olyan, mint egy stresszlabda.
1: Igen.
2: Csak ilyen, szerintem ilyen szilikon anyagokkal van feltöltve. Aha. És mindenféle formákban lehet ezeket kapni. Hát szerintem
1: és
2: a gyerek...
1: És mit lehet veled? Te tudsz belőle különböző formát?
2: Figyelj,
1: te is?
2: Semmit, csak így tudod nyomkodni,
1: ja,
2: és
1: aha.
2: Akkor van benne mondjuk csillám, vagy van benne még egy plusz játék, majd hozok be neked, mert van nekünk ezer millió, hogy itt nyomkod.
1: De lennék vele, persze.
2: Na és akkor van, hogy önállóan mondjuk a gyerekem el van az íróasztalánál, és akkor csinál önállóan ilyen skusit. És akkor a konyha az úgy néz ki, ahogy be felrobbantja, mert minden félét beletöltöget, de ő megcsinálja. Szóval, hogy az önálló saját maga kitalált játékaiban a gyereknek kell az egyedül töltött idő, és amikor egyedül játszik, és nem feltétlenül társas, meg kártya, vagy a barátokkal, hanem amikor tényleg önmagában kreatívoskodik.
1: Igen, ezt én is azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog ez, úgyhogy ez jó, hogyha ha a gyerek tényleg föltalálja magát.
2: Ez tetszett nekem ez a téma.
1: Örülök. Mondom, hát most ezt gondolom én, hogy azért volt az elsők között, amit így most kerestem, és akkor elsők között gondoltam, hogy a gyerekek kapcsán, vagy az iskola kapcsán a gyerekekre térnek rá. Meg ez egy jó dolog, igen, jó dolog, hogy a gyereknél fölismerni mi hamarabb ezeket, és tök jó, amit te is mondtál, igen, hogy kis emberként kezelni,
2: így
1: hogy
2: van.
1: Igen, nem csak annyi, hogy miért van ez így. Csak mert azt mondtam, hanem, hogy igenis, igen. Nem kell neki nyilván nem egy bíróságon, vagy nem kell ügyvéd jelenlétében egy hivatalos polgári törvénykönyvből idézett választ adni, de hogy megmagyarázhatod a gyereknek igenis az okokat és az okozatokat.
2: Így van. A másik pedig még, ami nagyon fontos, az érzelmi intelligenciának hogy ott is fejlődjön a gyerek, nem szabad feltétlenül mindig a szülőnek csak azt mutatni, hogy igen, én boldog vagyok, én jól vagyok, én kiegyensúlyozott vagyok. Azt is kell látnia egy gyereknek, hogyha a szülő mondjuk bármi miatt egy kicsit megviseltebb, legyen azon munka, vagy magánélet, vagy bármi összetöri a szívét, vagy most nálunk például egy mama által jött betegség, tehát hogyha ő látja, hogy én sírok, én nem fogom a gyerek előtt titkolni az érzelmeimet.
1: Persze.
2: És igenis, hogyha neki sírnia kell, vagy ő úgy érzi, akkor nem tiltom nyilván meg neki, és ezt nem is szabad. Tehát az érzelmeket a szülőnek ugyanúgy ki kell mutatni a gyerek felé, hogy igenis van ilyen is, tehát ez is az érzelmi intelligenciának egyfajta építése, meg fejlesztése, hogy nem csak a boldog pillanatok léteznek az életben, hanem vannak negatív pillanatok itt, és azokat is meg kell élni, túl kell élni, át kell vészelni, és akkor ez egy szerető öleléssel, sok puszival, és részéről is, tehát a gyerek részéről is, egyfajta türelemmel és odafigyeléssel, hogy ő is odafigyeljen arra, hogy most a szülője éppen nem egy boldog időszakán megy keresztül, hanem egy nehezebben, és akkor neki is legyen toleranciája, tolerálja a szülőnek a mélypontja, mélyben lévőségét.
1: Hát szerintem jó megmondtad, ez egy szép végszó is szerintem erre a témára, úgyhogy nem maradt más hátra a mai napra, mint hogy búcsút veszünk, és nagyon szép hétvégét kívánunk nektek, ahogy a megszólalás elején jeleztem is, tényleg nagyon szép időnk lesz a hétvégén, úgyhogy érezzétek még jól magatokat, és irány a szabad tér.
2: És ettől függetlenül vigyázzatok azért magatokra, és sok-sok C-vitamin, és meleg tea ebben a jó meleg időben.
1: Zsuzsánnak jó pihenést kívánunk, kurálja ki a gyereket, magát most a hétvégén.
2: Igyekszem.
1: Ti ne kiránduljatok, de aki nem beteg, az nyugodtan kiránduljon, ha már mindig ezt a szót használjuk.
2: Kiránduljatok, menjetek kirándulni, mindig persze, hajtjuk
1: mindig
2: az embereket
1: a kirándulás,
2: kirándulni.
1: Persze, normafába menjetek, mindenhova menjetek.
2: Ez legyen mindig a végelköszönésünk, hogy menjetek kirándulni.
1: Igen, kivéve, amikor már tél lesz,
2: de hogy nem akkor is, akkor meg menjetek a Mátrába, Jánoshegyre, menjetek kirándulni, szánkozni. Na jó, van,
1: mert
2: sziasztok.
1: János legyen, fenn a János hegyen.
2: Ott, pontosan.
1: Mert estére oda várjuk. Na jó, van, tényleg most már. Sziasztok, jó hétvégét.
2: Hello.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez olyan németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hagyományok és jövő. Egyensúlyra törekszik a frissen megalakult bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Vajda Emese elnök örömmel és büszkeséggel osztotta meg a szervezet közösségi oldalán, hogy tegnap megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. A posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának, Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszak kezdetéről is szót ejtett, amelyben szeretné, ha együtt, egymást tisztelve és támogatva tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy egy jó együttműködés révén képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Ápolni fogják mindazt, amit elődjeik rájuk hagytak, megőrzik roma értékeiket, miközben nyitottan, együttműködve építik a jövőt. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Városligeti fasorban a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudtok közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással a 9. kerület Dési Huber utcájában a Bölcsöny utcánál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. A Podmaniszki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, és itt az Attila úton pedig sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. A 11. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 14. kerületben a Bali Sándor utcában.
0: Időjárás.
5: Mai nap folytatásában derült időjárás, sok napsütés vár ránk, hiszen csak kevés fátyolfelhő lesz majd az égen. Az eddigi napokhoz hasonlóan gyenge mérsékelt lesz a szél, így akár jóval melegebbnek érezhetjük a délutánra ígért 25 fokos maximumot. Az estével este 6-kor ez 19 fokra vált, 8 órakor 15, 10-kor 12, éjfélkor pedig 11 fok lesz. S holnap hajnalra 7 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. A hétvégére ugyanilyen időt jósolnak ugyanezekkel a paraméterekkel, szombaton szintén 25 fokos, és innen péntekről nézve vasárnapra 24 fokos maximummal.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Kellemes délután kívánok mindannyiótoknak, és jó étvágyat az ebédhez, illetve aki túl van rajta, annak egészségére. Baranyi Tamás vagyok. Ez a pénteki nap október 2-ával is a Petra névnappal van megjelölve. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek, akiknek görög eredetű neve a Péter, vagyis a görög Petrosz szó jelentésével azonos, vagyis szikla, kőszikla. Október 2-a az erőszakmentesség világnapja, amelyet az ENSZ határozata alapján 2007 óta ünneplünk világszerte. Az erőszakmentesség napjának célja felhívni a figyelmet a békés konfliktus kezelésre, a toleranciára, a megértésre és a béke kultúra terjesztésére a mindennapokban. S miért éppen október 2-át jelölték ki az erőszakmentesség napjának? Ezen a napon született Mahatma Gandhi, indiai jogász, politikai és spirituális vezető, Indiának a brit gyarmatosító jellemvívott függetlenségi mozgalmának vezér alakja, aki fellépése óta az erőszakmentes ellenállás és a békés harc legismertebb történelmi szimbóluma. Mielőtt még félreértenétek, az erőszakmentesség nem gyengeség vagy passzivitás, hanem tudatos és erős erkölcsi döntés, aktív cselekvés a békéért. Igen, tudom, hogy amikor ilyen szavakat hall az ember, akkor többnyire legyint. Ugyan már, ki hallott már ilyet, hogy majd pont az erőszak elleni elköteleződés fog bármilyen eredményt hozni ebben a farkas törvények által uralt világban. Ha esetleg te is így gondolkodsz, amit persze nagyon meg tudok érteni, akkor most figyelj, mert egy olyan valós, igaz történetet mesélek el neked ma a délután 3-ig tartó adásban, ami minden részletében lenyűgöző és megdöbbentő lesz. A Marvel produkciók sehol sincsenek ehhez a történethez, elmehetnek az anyjuk verendájára cserepes virágot ültetni. A 20. század egyik legjobban és leghitelesebben dokumentált történelmi esemény sorozatáról lesz szó, amely folyamán egy kis, vékony, kopasz, körszemüveges, fehér pamutszövetbe öltözött indiai öregember megváltoztatta India történelmét, és egyetlen pofon vagy puskadördülés nélkül kiutasította Indiából a legszűkebb értelmezésben is 140 évig India fölött uralkodó brit gyarmatosítókat, akik bizony a 20. század első feléig a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb gyarmatosító birodalma volt. Mahatma Gandhi története azért különleges, mert megmutatta, hogy egy küzdelemben nem feltétlenül az a legerősebb, akinél a fegyver van, hanem van úgy, hogy az, aki nem hajlandó engedelmeskedni az igazságtalanságnak, de közben az erőszakot sem hajlandó eszközének választani. Egyszer mondjuk ki a teljes nevét, Mohandas Karamchand Gandhi még a 19. században, 1869-ben született Indiában, tehát tesó, rokon, fajtánk a családban van. Mahatma Gandhiként ismerjük ma őt, a Mahatma nem a keresztneve, hanem egy megtisztelő elnevezés, amit nem ő választott magának, hanem az indiai nép kezdte el így nevezni és így szólítani őt, ami azt jelenti nagy lélek. A hindu emberek részéről a legszebb és legtiszteletteljesebb megszólítás, ha valakit nemes egyszerűséggel léleknek neveznek. Ezzel azt fejezik ki, hogy az illető mentes minden feleslegességtől, sallangtól, erőltetett jópofaságtól vagy ártó szándéktól. Letisztult valóság, igaz ember. És elérakva pedig a nagy jelzőt, azt fejezi ki, hogy ezt a minőséget a legmagasabb fokon tulajdonítják az illetőnek. Ez esetben olyan valakinek, aki nem egy magának hatalmat és tiszteletet vindikáló, kikényszerítő diktátor volt, tehát nem övezte kötelező személyi kultusz. Mint ahogyan az az éretlen társadalmakat jellemzi, akiknek mindig kell egy atyuska, akit felruházhatnak nem létező tulajdonságokkal, és aki majd meg is mondja, hogy mit csináljunk, mi a helyes és mi a helytelen. Mondom, éretlen társadalmak jellemzője ez, olyan tömegé, aki inkább teljesíti a parancsot, csak ne kelljen gondolkodnia, önálló döntést hoznia. S így a felelősségvállalás terhe sem nyomja a vállát. Éretlen, mert mindig a gyerek státuszban tartja magát, majd apu megmondja, hogy mi legyen. Ezt ismerjük, ez nagy vonalakban a közép- és kelet-európai államok 20. századi története. Na de, térjünk vissza Mahatma Gandhihoz, pontosabban majd akkor a következő megszólalásomban, megnézzük, hogy ki is ez az ember, és hogy milyen izgalmas esemény sorozat fűződik a nevéhez az erőszakmentesség nevében. Addig is térjünk vissza a muzsikáláshoz.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: megteszek én. Mert te vagy az, akiért bármit megteszek én.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Kellemes délután kívánok mindannyiótoknak, és jó étvágyat az ebédhez, illetve aki túl van rajta, annak egészségére. Baranyi Tamás vagyok. Október 2-a az Erőszakmentesség világnapja, amelyet az ENSZ határozata alapján 2007 óta ünneplünk világszerte. Az erőszakmentesség napjának célja felhívni a figyelmet a békés konfliktus kezelésre, a toleranciára, a megértésre és a béke kultúra terjesztésére a mindennapokban. S miért éppen október 2-át jelölték ki az erőszakmentesség napjának? Ezen a napon született Mahatma Gandhi, indiai jogász, politikai és spirituális vezető, Indiának a brit gyarmatosító jellemvívott függetlenségi mozgalmának vezér alakja. Aki fellépése óta az erőszakmentes ellenállás és a békés harc legismertebb történelmi szimbóluma. Egy kis, vékony, kopasz, körszemüveges, fehér pamutszövetbe öltözött indiai öregember megváltoztatta India történelmét, és egyetlen pofon vagy puskadördülés nélkül kiutasította Indiából a legszűkebb értelmezésben is 140 évig India fölött uralkodó brit gyarmatosítókat. Mahatma Gandhi Londonban tanult jogot, majd Dél-Afrikában dolgozott ügyvédként, ahol személyesen megtapasztalta a faji megkülönböztetést. És itt kezdett kialakulni benne az a gondolat, amely később az egész életét meghatározta, az igazsághoz való rendíthetetlen ragaszkodás. Gandhi erőszakmentessége nem egyszerűen azt jelentette, hogy nem ütünk vissza. Azt vallotta, hogy az igazságtalansággal nem szabad együttműködni. Ha egy törvény igazságtalan, meg lehet tagadni az engedelmességet, de vállalni kell érte a következményeket is. A cél nem az ellenfél elpusztítása, hanem az, hogy szembesítsük azzal, amit tesz. Ennek egyik leghíresebb példája az 1930-as showmenet volt. Ennek az az elősztoria, hogy a brit gyarmati hatalom ellenőrizte, felügyelte, szabályozta a show előállítását és kereskedelmét Indiában. Valamint adót vetett ki rá. Márpedig a show nem luxus cikk. Gazdagnak és szegénynek egyaránt szüksége van rá. Ezért választotta Gandhi a show-t az ellenállás jelképéül. A showmenetben Gandhi és követői csak nem 400 kilométert gyalogoltak az arab tenger partjára. Amikor Gandhi odaért, megszegte a brit showtörvényt, saját maga készített show-t. Ami szenzációs számomra ebben az aktusában, hogy ott volt ez az indiai nép az 1900-as évek első felében, nagyon szegények. Tesó, hidd el, hogy nem tudod elképzelni mennyire, mekkora nyomorban élnek. Szinte semmiük sincs, és semmi fölött nem rendelkeznek. S akkor jön valaki, és azt mondja, nagyon is sok mindenünk van, mert a legfontosabban rendelkezünk. És előveszi India egyik nagy szimbólumát, a sót. Ami bár keveset ér sokak szemében, de ízt és színt ad a mindennapoknak. Olyan jelképet keresett, ami mindenkit összeköt. Gandhi azért választotta a sót, mert ez volt a legegyszerűbb, legemberibb közös pont. Nem egy bonyolult gondolatmenet volt, hanem maga a mindennapi élet. Ezzel azt üzente, ha még a saját tengerünkből származó sóhoz sincs szabad hozzáférés,

akkor ugyan milyen szabadságról beszélhetünk? Az indiai rítusokban a sót gyakran tisztító és védelmező elemnek tartják. Például a rossz elhárítására szórnak vele, vagy körbe mozgatják az ember körül, majd kidobják, hogy magával vigye a negatív hatást is. Egyébként a zsidó, a katolikus, a közel- és távol-keleti ördögűzési formulákban is fontos szerepet játszik a só. Ezen felül Indiában még az esküvői, a családi hagyományokban is felbukkan, mint a jó indulat, az összetartozás, vagy a szerencse jelképeként. Ugyanakkor nincs egyetlen ősségi egységes szimbolikája annak, hogy a só a szabadságot jelenteni. A szabadság szimbólumát Gandhi adta hozzá nagyon tudatosan, építve arra, hogy a só mindenkié, és mindenki érte a jelentőségét, mert megkérdőjelezhetetlenül ízt ad az életnek. Ez a nagyszerű gesztus hatalmas erőt kapott. Egy marék só a kézben azt üzente, a hatalom nem tarthat fenn igazságtalan rendszert pusztán azért, mert ereje van hozzá. Ez is mekkora bátor gondolat, mintha azt mondta volna, azért, mert erősebb vagy nálam, nem kötelezhetsz az igazságtalanság eltűrésére, mert az igazság nagyobb minden sarokba szorító erőnél, erőszaknál. Az igazság felette áll minden elnyomó jogfosztó erőnek. Azt hiszem, hogy ennél jobb végszót ennek a megszólalásnak nem is választhatnék. A sztori folytatódik, csak közben teret adunk a jó muzsikáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetője. Járásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Városligeti fasorban a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudtok közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással a 9. kerület Dési Huber utcájában a Bölcsöny utcánál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. A Podmaniszki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, és itt az Attila úton pedig sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. A 11. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 14. kerületben a Bali Sándor utcában.
0: Időjárás.
2: Mai nap folytatásában derült időjárás, sok napsütés vár ránk, hiszen csak kevés fátyolfelhő lesz majd az égen. Az eddigi napokhoz hasonlóan gyenge, mérsékelt lesz a szél, így akár jóval melegebbnek érezhetjük a délutánra ígért 25 fokos maximumot. Az estével este 6-kor ez 19 fokra vált, 8 órakor 15, 10-kor 12, éjfélkor pedig 11 fok lesz. S holnap hajnalra 7 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. A hétvégére ugyanilyen időt jósolnak ugyanezekkel a paraméterekkel, szombaton szintén 25 fokos, és innen péntekről nézve vasárnapra 24 fokos maximummal.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Mindenkinek egy remek pénteki napot kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Október 2-a van, és a Petrákat köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik. Nevük görög eredetű, és ugyanahhoz a szócsaládhoz tartozik, mint a Péter név, a görög Petros. Ezért jelentése is azonos, vagyis szikla, kő, kőszikla. Ezt tovább nem is nagyon lehetne variálni, talán még úgy, hogy sziklakő. Október 2-a az Erőszakmentesség világnapja, amelyet az ENSZ határozata alapján 2007 óta ünneplünk világszerte. Az erőszakmentesség napjának célja felhívni a figyelmet a békés konfliktus kezelésre, a toleranciára, a megértésre és a béke kultúra terjesztésére a mindennapokban. S miért éppen október 2-át jelölték ki az erőszakmentesség napjának? Ezen a napon született Mahatma Gandhi, indiai jogász, politikai és spirituális vezető, Indiának a brit gyarmatosító jellemvívott függetlenségi mozgalmának vezér alakja, aki fellépése óta az erőszakmentes ellenállás és a békés harc legismertebb történelmi szimbóluma. Mielőtt még félreértenétek, az erőszakmentesség nem gyengeség vagy passzivitás, hanem tudatos és erős erkölcsi döntés, aktív cselekvés a békéért. Mohandas Karamchand Gandhi még a 19. században, 1869-ben született Indiában, tehát tesó, rokon, fajtánk a családban van. Mahatma Gandhiként ismerjük ma őt, a Mahatma nem a keresztneve, hanem egy megtisztelő elnevezés, amit nem ő választott magának, hanem az indiai nép kezdte el így nevezni és így szólítani őt, ami azt jelenti nagy lélek. Amikor Gandhi és követői a darhasznai sótelephez értek, nem fegyverrel jöttek, és nem is erővel akartak áttörni sehova. Azt tervezték, hogy egyszerűen bemennek a brit sótelepre, és ezzel békésen megszegik az igazságtalannak tartott sótörvényt. De Gandhit addigra letartóztatták, erről majd még később beszélek, nagyon sokszor került börtönbe ártatlanul. Szóval őt letartóztatták, és ezért mások vezették a menetet, amelynek létszám akkor már több volt, mint 50 ezer fő, hogy bemenve békésen törvényt szegjenek. A rendőrök viszont acélvégű botokkal várták őket a sótelepnél. Az első sor előre lépett, és szinte azonnal leverték őket a rendőrök. A törvényszegők viszont még a kezüket sem emelték fel védekezésképpen, csak összeestek,

írta, hogy soha életében nem látott ehhez fogható önfegyelmet és szenvedést, ahogy estek az emberek, és mégsem ütött vissza senki. Ez a tudósítás bejárta a világot, és azzal a címmel jelent meg, hogy Gandhiék győztek, Anglia elesett. És ez volt az, ami sokak szemében megmutatta, hogy az erőszakmentesség nem gyengeség, hanem tudatos ellenállás. A történteknek természetesen egyre nagyobb hatása és konkrétabb következményei lettek, amelyet a következő megszólalásomban mesélek el nektek. Addig is hallgassuk a szangvinikus, érzelemteljes, forróvérű romák zenéjét.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ezen németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződés, újabb roma származású fiatal tanul rendőrnek. Újabb roma származású, a rendőri hivatás iránt elkötelezett fiatal kapott lehetőséget arra, hogy tanulmányai mellett a rendőrség támogatásával készüljön leendő hivatására. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ösztöndíjszerződést kötött Nyerges Jánossal, a déli ASC mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium 10. évfolyamos tanulójával. János jelenleg rendészeti képzésben tanul, és már most határozott elképzelése van a jövőjéről. A középiskola befejezése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, vagy valamelyik rendvédelmi technikumban szeretné folytatni a tanulmányait. Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes tájékoztatta Nyerges Jánost az ösztöndíj szerződésről. Az ösztöndíjas fiatalt Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője fogadta. A találkozón a rendőri hivatásról, a továbbtanulási lehetőségekről és János jövőbeli terveiről is szó esett. A pályázati lehetőség célja, hogy a roma származású rendőri pálya iránt érdeklődő és arra elhivatottságot érző fiatalokat már középiskolás éveik alatt támogassa. A rendőrség számára fontos, hogy a lehetséges fiatalok megfelelő támogatást kapjanak ahhoz, hogy későbbiekben rendőrré válhassanak. János számára az ösztöndíj nem csak anyagi támogatást jelent, hanem egy újabb lépést a kitűzött célja a rendőri hivatás felé. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő Ezma Recepova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ezma Recepova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Városligeti Fasorban a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudtok közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti Fasornál. A forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással a 9. kerület Dési Huber utcájában a Bölcsöny utcánál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. A Podmaniszki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé. s itt az Attila úton pedig sávlezárása is készülni kell a Döbrentei tér után. A 11. kerületben a Bartók Béla úton, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában.
0: Időjárás.
5: Mai nap folytatásában derült időjárás, sok napsütés vár ránk, hiszen csak kevés fátyolfelhő lesz majd az égen. Az eddigi napokhoz hasonlóan gyenge mérsékelt lesz a szél, így akár jóval melegebbnek érezhetjük a délutánra ígért 25 fokos maximumot. Az estével este 6-kor ez 19 fokra vált, 8 órakor 15, 10-kor 12, éjfélkor pedig 11 fok lesz. S holnap hajnalra 7 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. A hétvégére ugyanilyen időt jósolnak ugyanezekkel a paraméterekkel, szombaton szintén 25 fokos, és innen péntekről nézve vasárnapra 24 fokos maximummal.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nótan.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Yeah. Aha.

Mindenkinek egy remek pénteki napot kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Október 2-a az Erőszakmentesség világnapja, amelyet az ENSZ határozata alapján 2007 óta ünneplünk világszerte. Az Erőszakmentesség napjának célja felhívni a figyelmet a békés konfliktus kezelésre, a toleranciára, a megértésre és a béke kultúra terjesztésére a mindennapokban. S miért éppen október 2-át jelölték ki az Erőszakmentesség napjának? Ezen a napon született Mahatma Gandhi, indiai jogász, politikai és spirituális vezető, Indiának a brit gyarmatosító jellemibot függetlenségi mozgalmának vezér alakja. Aki fellépése óta az erőszakmentes ellenállás és a békés harc legismertebb történelmi szimbóluma. Sokak szemében megmutatta, hogy az erőszakmentesség nem gyengeség, hanem tudatos ellenállás. Az élet humora és az önmagából kifordult világunk bizonyítéka, hogy a minden körülmények között erőszakmentességhez ragaszkodó Gandhit többször is bebörtönözték az erőszakmentességet hirdető nézetei miatt. Ügyvéd lévén a bírósági tárgyalásokon saját magát képviselte és védte, ahol bámulatosan, brilliáns módon válaszolta meg az ügyész minden kérdését, míg egyszer a tárgyalás egy pontján maga a bíró állt fel és levette Gandhi kezeiről a bilincset, s közölte vele, hogy szabadon távozhat. De olyan is volt, hogy a bíró ilyen ítéletet hirdetett Gandhi számára. Önnek mindenben igaza van. De a hatályos törvények alapján békés tiltakozásai miatt letöltendő börtönbüntetésre kell ítélnem. Nem is tudom, hogy melyik a nagyobb győzelem egy elnyomó rendszerrel szemben, talán ez az utóbbi. Szóval Gandhi többször is került ártatlanul börtönbe, és már maga ez a tény egyre világosabbá tette az emberek számára, mennyire igazságtalan rendszert alakítottak ki a brit gyarmatosítók, akik, ahogyan már mondtam, az 1950-es évekig, tehát ebben az időszakban a világ legtöbb gyarmatával és a legnagyobb gazdasági befolyással bírtak a földön. Amerika csak ezután vette át a vezető szerepet. Gandhi nagyon leleményes volt, sokszor küzdött a böjt és az éhségsztrájk fegyverével. Egyszer az egyik mozgalma által szervezett békés tüntetés erőszakba torkollott. A tüntetők felgyújtottak egy rendőrőrsöt, és 22 rendőr meghalt. Gandhi teljesen magán kívül volt, ezt is annyira szeretem benne, hogy nem nyomta el az érzéseit, hanem megélte őket, nagyon emberi. Mivel mélyen elítélte az erőszakot, a gyilkosságba torkolló tüntetés után leállította az egész mozgalmát, és vezeklésképp böjtbe kezdett. Olyannyira hatásos volt a böjtje, hogy a végén az emberek már könyörögtek Gandhinak, hogy hagyja abba a böjtöt, nehogy meghaljon. Majd ezután virágfüzéreket akasztottak a brit hatóság embereinek és a rendőrök nyakába. Ennek hallatára Gandhi befejezte a böjtöt. India 1947-ben függetlenné vált Nagy-Britanniától. Megtörtént a mindenki által lehetetlennek tartott dolog. 140 év után egyetlen puska dördülés nélkül kivonultak a britek Indiából. De Indiának a brit hatalomtól való megszabadulás után meg kellett küzdeni a belső viszályokkal, többek között a hindu, muzulmán, vagyis iszlám ellentéttel. És most következik a számomra egyik legfantasztikusabb momentum. 1947. augusztusában Gandhi elérte, hogy jelenlétében Kalkuttában valóban együtt vonultak az utcákon a hinduk és a muszlimok, ölelték egymást, közösen énekeltek. Aztán pár nappal később, ahogy az már lenni szokott, újra fellángoltak az ellentétek és az erőszak. Szeptember 1-én Gandhi újabb éhségsztrájkba kezdett, és, amit senki nem gondolt volna, 73 órán belül elhallgattak a fegyverek. Hinduk és iszlám hívők együtt mentek hozzá, és kérték, hogy hagyja abba a böjtöt. Voltak köztük olyanok is, akik részt vettek a zavargásokban. Történetileg dokumentált tény, hogy az addig egymás ellen harcoló csoportok fegyvereket tettek le elé. Bocsánatot kértek, és megfogadták, hogy véget vetnek az erőszaknak. És ez az, ami tényleg elképesztő. Egy idős öreg ember, pusztán azzal, hogy nem hajlandó enni, ráveszi ezeket a szangvinikus, érzelmeiktől és bosszúvágytól feltüzelt fegyvereseket, hogy letegyék a fegyvert. Ez tényleg lenyűgöző. Ezt mai napig India történetében a kalkuttai csodaként emlegetik. De ez már nem a britek ellen szólt, hanem indiai közösségek közötti megbékélésről. A sors vintora és az ártatlan igazak mindenkor kilátásban lévő sorsa, hogy a nagy békeharcos, India élő lelkismerete, az erőszakmentesség nagy profétája, egy

be később, 1948-ban merénylet áldozata lett. Szemtől szemben, tőle fél méterre álló gyilkosa lelőtte Gandhit. Utolsó szavai ezek voltak: Istenem, Istenem. De az elképzelése túlélte őt. A gondolat, hogy az erőszakmentesség nem feltétlenül gyengeség, hanem lehet tudatosan választott erő, nem csak India, hanem mára a 20. század egyik legfontosabb egyetemes öröksége lett. Most már talán jobban értető, hogy miért is választotta október 2-át Mahatma, vagyis nagy lélek Gandhi születésnapját az ENSZ, az erőszakmentesség világnapjának, amelyet 2007 óta ünnepelnek minden kontinensen. Akkori ellenfelei neve már feledésbe merült, de Gandhi neve fennmaradt élőn. És akkor ez egy ember, csupán egy. Mi lett volna, ha Indiában egy időben akkor van még 4-5 Gandhi kaliberű személy? Szerintem az UV-sugárzást is visszaverték volna. És az ilyen pillanatokban bizony újra meg kell ismételnem azt a gondolatot, amit a keresztanyám súlykolt, és nagyon megjegyeztem. Ne feledjük, vagy inkább úgy mondanám, ne feledd, hogy az a kicsi, ami rád van bízva, az igenis sok. Ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek további szép délutánt, kellemes hétvégét, és természetesen további jó rádiózást velünk itt a 100.3-on, a Rádiódik csapatával. Mindenkit szeretettel üdvözlök, Baranyi Tomi. Összetett.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A bíróság elrendelte Sesták Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesták Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított a Fidesz, komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Arakcsi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a két oldalú tárgyalások folytatását a felek között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Városligeti fasorban a Bajza utcánál csak és kizárólag a szervízúton lehet közlekedni, illetve magát a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Hétvégére le van zárva a Pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, illetve a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt lezárják, valamint hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv, illetve egy sáv szintén nem járható a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve közműjavítás miatt le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb kis szakaszon. Amúgy meg a váltakozó irányú áthaladást ott jelzőlámpa biztosítja. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton és a sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, okosan és ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk így a mai nap folyamán, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megint írhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön gyakorlatilag pontosan ugyanaz várható, mint amúgy így a hét folyamán volt, tehát folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, és igazából eléggé magas napi hőingással, ugyanis a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, míg a késő esti hajnali órákra egészen 7 fokig hűl le a levegő. Amúgy a mai nap folyamán gyenge és mérsékelt lesz a szél, illetve csak kevés a fátyol felhőcske zavarhatja meg a napsütést. A szombati napon ugyanez fog folytatódni, napos és száraz időre számíthatunk majd szombaton, egy-egy fátyol felhő lesz majd, mint ahogy ma is, és a csúcshőmérséklet ilyen 22 és 27 fok között lesz majd várható, vasárnap pedig ugyanez marad igazából, csak meg tudom ismételni önmagam, annyi, hogy a nyugati, észak-nyugati határ közelében egy kicsit a délies szél megélénkülhet, a többivel nem tudom, hogy mi lesz, azt nem írták le. Vasárnap 23 és 27 fok között mérhetjük majd a hőmérsékletet, és ugyanilyen száraz és napos idő várható majd, úgyhogy ez a hétvége szerintem időjárás szempontjából tökéletes lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és hát természetesen teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, ha nem vagytok szigyelősök, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt, és hát, hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen mint köztudott, minden hétköznap délután 3-tól 6-ig csak és kizárólag a tiétek vagyok, és a kéréseké, valamint a kívánságoké a főszerep, pontosan ezért olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Jennifer vagyok, és a drága szerelmemnek, Krisztiánnak szeretnék kedveskedni egy jó kis szerelmes dallal, ha lehet, akkor a GVM-től valamit, mert az a kedvence. Na hát akkor sok szeretettel fog szólni a szerelmes párnak egy jó kis GVM, Te vagy minden gondolatom című slágerét már indítom, és akkor Jennifer kérésére.

0: Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

egyes hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként nagyon sok szeretettel teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Ne szégyelősködjetek, illetve ne kéressétek magatokat, nem tudtok nekem újat mutatni. Igazából az elmúlt 5 évben már annyi mindent hallottam meg, olvastam be, hogy el se bírnátok képzelni. Pontosan ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Mercedes vagyok, és életem szerelmének, szívem választottjának, Imrének szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal Budapestre. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvassátok. Na hát akkor, kedves Imikém, Mercedes szerelmed nagyon sok szeretettel küldi most neked ezt a dalt, és most Nyisztor Roland csak is kizárólag neked fog énekelni. Sok-sok szeretettel.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Városligeti fasorban a Bajza utcánál csak és kizárólag a szervízúton lehet közlekedni, illetve magát a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Hétvégére le van zárva a Pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, illetve a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt lezárják, valamint hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv, illetve egy sáv szintén nem járható a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve közműjavítás miatt le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb kis szakaszon, amúgy meg a váltakozó irányú áthaladást ott jelzőlámpa biztosítja. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton és a sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, okosan és ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk így a mai nap folyamán, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön gyakorlatilag pontosan ugyanaz várható, mint amúgy így a hét folyamán volt, tehát folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, és igazából eléggé magas napi hőingással, ugyanis a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, míg a késő esti hajnali órákra egészen 7 fokig hűl le a levegő. Amúgy a mai nap folyamán gyenge és mérsékelt lesz a szél, illetve csak kevés a fátyol felhőcske zavarhatja meg a napsütést. A szombati napon ugyanez fog folytatódni, napos és száraz időre számíthatunk majd szombaton, egy-egy fátyol felhő lesz majd, mint ahogy ma is, és a csúcshőmérséklet ilyen 22 és 27 fok között lesz majd várható, vasárnap pedig ugyanez marad igazából, csak meg tudom ismételni önmagam, annyi, hogy a nyugati, északnyugati határ közelében egy kicsit a délies szél megélénkülhet, a többivel nem tudom, hogy mi lesz, azt nem írták le. Vasárnap 23 és 27 fok között mérhetjük majd a hőmérsékletet, és ugyanilyen száraz és napos idő várható majd, úgyhogy ez a hétvége szerintem időjárás szempontjából tökéletes lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Meglehetősen bizarr utazási trend hódít a TikTokon és a közösségi oldalakon. A nyaralók tömegesen alufóliába csomagolják az útlevelüket, abban a hitben, hogy így megvédhetik magukat a digitális zsebtolvajoktól és az adatlopástól. A reptéri útlevél ellenőrzéseknél azonban egyre nagyobb káoszt okoznak a fényes bevonatú dokumentumok. Az utóbbi időben a TikTokon, a Redditen és más különböző utazási fórumokon és a futó tűzként terjed az a praktika, amely szerint az útlevelünket érdemes alufóliába tekerni. A trend mögött az a rettegés áll, hogy a bűnözők érintésmentesen, a tömegben elhaladva is lehalászhatják a személyes adatainkat, hát így az éteren keresztül. A modern útlevelekben, például a német vagy a magyar okmányokban is valóban található egy ilyen beágyazott rádiófrekvenciás azonosító chip, amely a gyorsabb és a biztonságosabb határ ellenőrzést hivatott szolgálni, és hát a chippen a digitális arcképe mellett olyan alapvető személyes adatok szerepelnek, mint a név, a születési hely, a nem, a szemszín, a magasság, a lakcím, valamint az okmány kiállításkor rögzített kettő új lenyomat. Nem csoda, hogy a laikusok a körében aggodalmat kelt, hogy ezek az információk távolról is kiolvashatóak. A kiberbiztonsági és határrendészeti szakértők egyöntetű vélemény szerint az ilyen adatlopás normál körülmények között gyakorlatilag kizárt. Ahhoz, hogy egy szkenner leolvassa a chip adatait, a leolvasónak roppant közel, gyakorlatilag közvetlenül az iraton egy centiméteres távolságon belül kellene lennie, pontosan úgy, mint például egy bankkártyás fizetésnél, amely idézőjelben érintésmentes. A rádió hullámok ható távolsága ugyanis rendkívül rövid. Az alufólia ugyan elméletileg működhet lehetne hővisszaverő és improvizált akadályként a rádió hullámok útjában, a szakemberek mégis feleslegesnek és értelmetlennek tartják ezt a trükköt. Az okmányok adattárolása ugyanis rendkívül szigorú adatvédelmi szabályokhoz kötött. Az útlevelek csipjein igazából adatok találhatóak meg, amelyek nem kapcsolódnak a központi adattárhoz, az új lenyomatokat pedig a gyártás után a hatóságok véglegesen törlik az adatbázisból is. Úgyhogy gyakorlatilag szinte, hogyha még valaki egy centiméteres távolságon belül is lenne az útlevelünkhöz, akkor se nagyon tudna olyan nagyon sok minden adatot lelopni róla, úgyhogy kiberbiztonsági és határrendészeti szakértők szerint ez az új trend valójában igazából értelmetlen és fölösleges. Főleg úgy, hogy ennek a fóliázásnak a legkellemetlenebb következménye a hétköznapokban mutatkozik meg. A határátkelőknél és az ellenőrző pontokon az utasok azzal pazarolják az időt, hogy folyamatosan ki- és becsomagolják az útleveleiket az alufóliából, ami felesleges torlódásokat és türelmetlen pillanatokat okozhatnak a többi sorban álló embereknek. A szakértők szerint az alufóliás módszer végső soron semmi másra nem jó, mint hogy a biztonság illúzióját keltse az utazóban, miközben a többi utas és a határőrök is csak a fejüket fogják és vakarják emiatt a furcsa divat miatt, úgymond.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100. Erre a telefonszámra várom a zenei kívánságaitokat SMS, illetve betelefonálás formájában, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánság teljesül. Elvégre ez a Bódi kívánságshow, ahol a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt. Olvasom gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan rég. Így szól. Kedves Rádió Dik, anyukámnak, Melindának szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, és köszönöm szépen, hogy az idei tanévben már nem olyan szigorú velem. Köszönöm, hogyha beolvassátok a kívánságomat, Gyuszi voltam. Na hát akkor Gyuszi a drága édes anyukájának, a Melindának fog kedveskedni sok-sok szeretettel egy jó kis dallal, ami természetesen szerintem értelemszerű, hogy nem lehet más, mint Mr. Andreas-tól.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a válltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája!
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hagyományok és jövő. Egyensúlyra törekszik a frissen megalakult bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Vajda Emese elnök örömmel és büszkeséggel osztotta meg a szervezet közösségi oldalán, hogy tegnap megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. A posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának, Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszak kezdetéről is szót ejtett, amelyben szeretné, ha együtt, egymást tisztelve és támogatva tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy egy jó együttműködés révén képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Ápolni fogják mindazt, amit elődjeik rájuk hagytak, megőrzik roma értékeiket, miközben nyitottan, együttműködve építik a jövőt. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programban 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Városligeti fasorban a Bajza utcánál csak és kizárólag a szervízúton lehet közlekedni, illetve magát a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Hétvégére le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, illetve a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt lezárják, valamint hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv, illetve egy sáv szintén nem járható a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve közműjavítás miatt le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb kis szakaszon, amúgy meg a váltakozó irányú áthaladást ott jelzőlámpa biztosítja. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton és a sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, okosan és ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk így a mai nap folyamán, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai péntekünkön gyakorlatilag pontosan ugyanaz várható, mint amúgy így a hét folyamán volt, tehát folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással és igazából eléggé magas napi hőingással, ugyanis a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, míg a késő esti hajnali órákra egészen 7 fokig hűl le a levegő, amúgy a mai nap folyamán gyenge és mérsékelt lesz a szél, illetve csak kevés a fátyol felhőcske zavarhatja meg a napsütést. A szombati napon ugyanez fog folytatódni, napos és száraz időre számíthatunk majd szombaton, egy-egy fátyol felhő lesz majd, mint ahogy ma is, és a csúcshőmérséklet ilyen 22 és 27 fok között lesz majd várható, vasárnap pedig ugyanez marad igazából, csak meg tudom ismételni önmagam, annyi, hogy a nyugati, észak-nyugati határ közelében egy kicsit a délies szél megélénkülhet, a többivel nem tudom, hogy mi lesz, azt nem írták le. Vasárnap 23 és 27 fok között mérhetjük majd a hőmérsékletet, és ugyanilyen száraz és napos idő várható majd, úgyhogy ez a hétvége szerintem időjárás szempontjából tökéletes lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom, és hát természetesen teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, ha nem vagytok szigyelősök, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt, és hát, hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen mint köztudott, minden hétköznap délután 3-tól 6 csak és kizárólag a tiétek vagyok, és a kéréseké, valamint a kívánságoké a főszerep. Pontosan ezért olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, életem szerelmének Ádámnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, Csík Lacitól SOS belét szerettem, még csak 4 hónapja ismerem, de már is szerelmes vagyok belé mindörökké, köszönöm, hogy van nekem és az életembe lépett, illetve hogy elfogadja a drága kislányomat is. Köszönöm, hogyha beolvasod, szép napot, sziasztok! Na hát ez egy nagyon kellemes és szívhez szóló SMS, sajnos nem tudtuk meg, hogy pontosan kiírta ezt a szép üzenetet, viszont azt tudjuk, hogy Ádám egy igazi vagány belevaló csávó, úgyhogy fogadja sok szeretettel Csík Lacitól az SOS beléd szerettem című slágerét.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: szakszi, gyere! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Minden egyes hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként nagyon sok szeretettel teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Ne szégyelősködjetek, illetve ne kéressétek magatokat, nem tudtok nekem újat mutatni. Igazából az elmúlt 5 évben már annyi mindent hallottam, meg olvastam be, hogy el se bírnátok képzelni. Pontosan ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Mercedes vagyok, és életem szerelmének, szívem választottjának, Imrének szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal Budapestre. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvassátok. Na hát akkor, kedves Imikém, Mercedes szerelmed nagyon sok szeretettel küldi most neked ezt a dalt, és most Nyisztor Roland csak is kizárólag neked fog énekelni sok-sok szeretettel. Kedves Rádió Dik, szeretnék zenét kérni magamnak, és a kedves barátnőimnek is kivétel nélkül, hangolódunk a nagy bulizásokra, és nagyon szépen szeretnénk kérni egy Nótárméri dalt, Szoszi van, ha lehetséges. Na hát, hogy ne lenne már lehetséges, majdnem csúnyát mondtam, tehát, hogy miért ne lenne lehetséges? Természetesen azért vagyok itt, hogy a lehető legtöbb kívánságot teljesítsem, ám bár most sajnos valamiért nem lett felsorolva, hogy pontosan kiknek szól, illetve, hogy kikéri a dalt, úgyhogy nem kell félni, nem lesz itt semmiféle adatvédelmi csalás, nyugodtan bemutatkozhatok legközelebb, és fel lehet sorolni azért ilyenkor például ebben az esetben a keresztneveket is, hogy mondjuk Julcsinak, Marinak meg Gizinek kérnék egy dalt. Legközelebb hasonlóképpen járjatok el, légy szíves, mint amit most mondtam, hiszen úgy sokkal szívhez szólóbb, viszont most akkor következzen a buli kedvéért. Nótár még!

0: Szabi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.

Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Módi Kívánságshow a 100.3.

0: Közlekedési hírek.
1: A Városligeti fasorban a Bajza utcánál csak és kizárólag a szervízúton lehet közlekedni, illetve magát a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Hétvégére le van zárva a Pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, illetve a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt lezárják, valamint hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv, illetve egy sáv szintén nem járható a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve közműjavítás miatt le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb kis szakaszon. Amúgy meg a váltakozó irányú áthaladást ott jelzőlámpa biztosítja. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is a sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, okosan és ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk így a mai nap folyamán, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön gyakorlatilag pontosan ugyanaz várható, mint amúgy így a hét folyamán volt, tehát folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, és igazából eléggé magas napi hőingással, ugyanis a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, míg a késő esti hajnali órákra egészen 7 fokig hűl le a levegő, amúgy a mai nap folyamán gyenge és mérsékelt lesz a szél, illetve csak kevés a fátyol felhőcske zavarhatja meg a napsütést. A szombati napon ugyanez fog folytatódni, napos és száraz időre számíthatunk majd szombaton, egy-egy fátyol felhő lesz majd, mint ahogy ma is, és a csúcshőmérséklet ilyen 22 és 27 fok között lesz majd várható, vasárnap pedig ugyanez marad igazából, csak meg tudom ismételni önmagam, annyi, hogy a nyugati, északnyugati határ közelében egy kicsit a délies szél megélénkülhet, a többivel nem tudom, hogy mi lesz, azt nem írták le. Vasárnap 23 és 27 fok között mérhetjük majd a hőmérsékletet, és ugyanilyen száraz és napos idő várható majd, úgyhogy ez a hétvége szerintem időjárás szempontjából tökéletes lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Idén januártól módosították a járművek közúti forgalomba helyezéséről és a forgalomban tartásáról szóló rendeletet, így azoknak, akik LED izzóval szerelik fel a gépjárművüket, az erre vonatkozó papírokat is maguknál kell tartaniuk menet közben, ugyanis a rendőr elkérheti a közúti ellenőrzés során. Ez gyakorlatilag ugyanolyan, mintha valaki lesötétíti mondjuk a hátsó üvegfelületeket, akkor érdemes a kocsiba tartani a műbizonylatot, hogy ezt teljes mértékben megfelel a mindenféle szabályozásnak, viszont a januári változtatással igazából egy időben vált lehetőséggé az, hogy a LED izzók utólagos közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogén izzóval gyártott régebbi járművek fényszóróiba is lehetségessé váljon, miután ugye az Osram cég engedélyt kapott ezek gyártására, így gyakorlatilag szinte le lehet ellenőrizni rajtuk keresztül, hogy a mi autónkba pontosan milyen típusú izzó illik, ha egyáltalán illik. Megvásároljuk, szépen elmegyünk egy normális szervizbe, és akkor ott beépítetjük szabályos és szakszerviz által elvégzett munkával, melyet igazából papírral tudunk bizonyítani, normálisan szépen beállítják, és így akkor a LED izzók elvileg nagyobb fényerővel fognak majd rendelkezni, mint ami eredetileg lett volna benne. Hát mindenféleképpen nagyobb lesz a fényerő, de sokkal jobb szerintem azért annyira nagyon nem lehet, igazából annyi, hogy nem sárga lesz a fény, mint a halogénizzóknál, hanem fehér. fehérebb egy kicsit, és akkor úgy lehet, hogy optikailag úgy tűnik, hogy igazából nagyobb a fény ereje, meg jobban bevilágít igazából így a dolgok mögé, ha kell esetleg, de én azért nem várnék csodát mondjuk egy Renault Twingo-ba, hiába rakunk ledes izzót, attól még nem úgy van kitalálva az a fényszóró, hogy elvilágítson több mint 600 méterre, mint mondjuk egy gyári mátrix LED lámpás autónak a fényszórója. Viszont ha mégis úgy döntünk, hogy ugye ezt a ledes izzót szeretnénk beszereltetni az autónkba, akkor mindenféleképpen érdemes elmenni egy szakszervizbe, és akkor ott igazából beszerelik, ha szükséges, egyéb kiegészítőket mondjuk még bele is raknak, beszerelőkeretet, porvédő sapkát, illetve van ilyen canceller is, gondolom ugye az lecsapja igazából a biztosítéknak a lámpa részét, hogyha esetleg mondjuk ott a kábelezés, vagy valami ott kiégne, hogy ne legyen probléma. Az autó tulajdonosának az azonosítást követően ki kell választani, és ki is kell nyomtatni a termék típushoz tartozó műbizonylatot, és ezt magánál kell tartani a menet közben, mert hogyha például mondjuk megállít minket a rendőr, és igazából kiszúrja, hogy ez nem a gyári ledes izzó benne, hanem igazából utólag lett belerakva egy ledes izzó, amúgy halogén lenne az autónak a lámpája, akkor elkérheti igazából a ledesítésnek a papírjait, illetve hogy milyen módon és hogy milyen izzó lett belerakva, és hogyha minden szuper, akkor nem is büntethetnek meg minket, hála Istennek, mint például mondjuk az ablakoknak a sötétítésénél sem tudnak mit kezdeni a rendőrök, abban az esetben, hogyha normális helyen és a szabályos fóliát rakattunk fel igazából így a hátsó ablakokra, B-oszlopig, akkor igazából a rendőr gyakorlatilag szinte meg se állít, főleg, hogyha egy jobb autóval vagyunk, mert egy jobb autónak van, amikor gyárilag sötétített az üvege. Hogyha régebbi autóval vagyunk, aminek még ugye technológiailag nem lehetett kivitelezni, hogy sötétít legyen az üvege, akkor viszont a rendőr megállít, megnézi, leméri, hogy hány százalékos a fólia, megnézi a műbizonylatot, és már békén is hagy minket, mehetünk tovább a dolgunkra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0630 30 30 100. Erre a telefonszámra várom a zenei kívánságaitokat SMS, illetve betelefonálás formájában, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánság teljesül. Elvégre ez a Bódik Kívánságshow, ahol a kérdéseké és a kívánságoké a főszerep. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt. Olvasom gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan rég, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék kérni, és a családomnak szeretném küldeni sok szeretettel, mivel nemrég végeztem a munkámból, és már tartok hazafelé hozzájuk. Nagyon szeretem őket, és nagyon hiányoznak nekem. István voltam, köszönöm. Na hát ez az István egy igazi gavallér, és látszik, hogy ő egy jó ember, hiszen ő a családját szereti szerintem a legjobban az egész világon, nem pedig a bulizást, a kocsmát, a sört, meg a nem tudom micsodát, hanem ő a családjának él, ő egy tipikus vagány csávó, úgyhogy kedves István és családja, fogadjátok sok szeretettel, Gimi!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH 3 újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Unger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárcavezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor tartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Városligeti fasorban a Bajza utcánál csak és kizárólag a szervízúton lehet közlekedni, illetve magát a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Hétvégére le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, illetve a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt lezárják, valamint hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv, illetve egy sáv szintén nem járható a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve közműjavítás miatt le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb kis szakaszon, Amúgy meg a váltakozó irányú áthaladást ott jelzőlámpa biztosítja. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton és a sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, okosan és ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk így a mai nap folyamán, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön gyakorlatilag pontosan ugyanaz várható, mint amúgy így a hét folyamán volt, tehát folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, és igazából eléggé magas napi hőingással, ugyanis a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, míg a késő esti hajnali órákra egészen 7 fokig hűl le a levegő, amúgy a mai nap folyamán gyenge és mérsékelt lesz a szél, illetve csak kevés a fátyol felhőcske zavarhatja meg a napsütést. A szombati napon ugyanez fog folytatódni, napos és száraz időre számíthatunk majd szombaton, egy-egy fátyol felhő lesz majd, mint ahogy ma is, és a csúcshőmérséklet ilyen 22 és 27 fok között lesz majd várható, vasárnap pedig ugyanez marad igazából, csak meg tudom ismételni önmagam, annyi, hogy a nyugati, északnyugati határ közelében egy kicsit a délies szél megélénkülhet, a többivel nem tudom, hogy mi lesz, azt nem írták le. Vasárnap 23 és 27 fok között mérhetjük majd a hőmérsékletet, és ugyanilyen száraz és napos idő várható majd, úgyhogy ez a hétvége szerintem időjárás szempontjából tökéletes lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és hát természetesen teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, ha nem vagytok szigyelősök, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt, és hát, hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen mint köztudott, minden hétköznap délután 3-tól csak és kizárólag a tiétek vagyok, és a kéréseké, valamint a kívánságoké a főszerep. Pontosan ezért olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Kedves Bódi Csabi Junior, Tomi vagyok, és minden nap szoktalak hallgatni téged. Bátorkodtam is írni neked egy SMS-t, hiszen zenét szeretnék kérni, és szeretnék kedveskedni az én drága feleségemnek, Zsuzsinak, egy jó kis szerelmes dallal. Rád bízom, hogy melyiket indítod el. Köszönöm szépen, ha beolvasod az üzenetemet. Na hát akkor kedves Tomi és kedves Zsuzsanna, Zsuzsi, nem tudom, hogy hogy tetszik, vagy melyiket preferáljátok jobban. A lényeg, hogy a most következő duett Rajmi és Zsuri duettje csak és kizárólag nektek fog szólni. Sok szeretettel!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Minden egyes hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként nagyon sok szeretettel teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Ne szégyelősködjetek, illetve ne kéressétek magatokat, nem tudtok nekem újat mutatni. Igazából az elmúlt 5 évben már annyi mindent hallottam, meg olvastam be, hogy el se bírnátok képzelni. Pontosan ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Mercedes vagyok, és életem szerelmének, szívem választottjának, Imrének szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal Budapestre. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvassátok. Na hát akkor, kedves Imikém, Mercedes szerelmed, nagyon sok szeretettel küldi most neked ezt a dalt, és most Nyisztor Roland csak is kizárólag neked fog énekelni sok-sok szeretettel. Sziasztok, Pisti vagyok Nyíradonyból, és a kedves lányaimnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, Krisztinának, Elizabeth és a Fruzsinának. Nagyon szépen köszönöm, hogyha elindítanád Rokkótól a Hidd azt lányom minden rendben van című zenét, és áldott kellemes napot kívánok nektek. Na hát akkor szóljon sok szeretettel a drága kedves kis hercegnőknek, Rokkó!

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Módi Kívánságshow a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: A Városligeti fasorban a Bajza utcánál csak és kizárólag a szervízúton lehet közlekedni, illetve magát a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Hétvégére le van zárva a Pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, illetve a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt lezárják, valamint hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv, illetve egy sáv szintén nem járható a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, illetve közműjavítás miatt le van zárva a fél útpálya a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb kis szakaszon, amúgy meg a váltakozó irányú áthaladást ott jelzőlámpa biztosítja. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton és a sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, okosan és ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk így a mai nap folyamán, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön gyakorlatilag pontosan ugyanaz várható, mint amúgy így a hét folyamán volt, tehát folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, és igazából eléggé magas napi hőingással, ugyanis a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, míg a késő esti hajnali órákra egészen 7 fokig hűl le a levegő. Amúgy a mai nap folyamán gyenge és mérsékelt lesz a szél, illetve csak kevés a fátyol felhőcske zavarhatja meg a napsütést. A szombati napon ugyanez fog folytatódni, napos és száraz időre számíthatunk majd szombaton, egy-egy fátyol felhő lesz majd, mint ahogy ma is, és a csúcshőmérséklet ilyen 22 és 27 fok között lesz majd várható, vasárnap pedig ugyanez marad igazából, csak meg tudom ismételni önmagam, annyi, hogy a nyugati, északnyugati határ közelében egy kicsit a délies szél megélénkülhet, a többivel nem tudom, hogy mi lesz, azt nem írták le. Vasárnap 23 és 27 fok között mérhetjük majd a hőmérsékletet, és ugyanilyen száraz és napos idő várható majd, úgyhogy ez a hétvége szerintem időjárás szempontjából tökéletes lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Több zöld és tisztább levegő, valamint nyugodt esték. Ez a klasszikus álom, amiért sokan lecserélik a belvárost egy csendesebb, zöldövezeti otthonra. A szakértők azonban figyelmeztetnek, a természet közelsége önmagában még nem garantálja a mag egészséges életet. Egy rossz helyen lévő telek, a porzó földutak, vagy éppen a napi órákig tartó ingázás beárnyékolhatja ezt az álomképet. Igen, amúgy teljesen illúzió romboló szerintem amúgy ebből a szempontból Érd, illetve Diósd is. Hát ugye azért, mert nyilván ugye három sávon keresztül lehet bemenni a belvárosba, ugye az M1, M7 bevezetőn, és hát általában az emberek, mivel hát sajnos nem olyan sok pénzt keresnek, így nagyon odafigyelnek a fogyasztásra, és lassan közlekednek, de mivel az egyik 90-nel megy, a másik pedig mondjuk 93-mal, így nyilván ugye meg kell előznie az óriási sebességkülönbség miatt, ezáltal egymás mellett mennek gyakorlatilag ugyanannyival, sőt, hogyha mondjuk valaki kifejezi a nem tetszését hátulról, hogy miért kell feltartani amúgy a forgalmat, akkor még vissza is lassít, és akkor tényleg nagyon nagy forgalmat csinál. És ahogy fékezgetnek az emberek, mint egy kígyót úgy kell elképzelni, mint a kígyós játékot, ilyen fantom dugó alakul ki, és gyakorlatilag a semmiből lesz ott egy dugó, egy olyan helyen, ahol amúgy százzal kéne nyílegyenesen menni, mégis olyan forgalom alakul ki valamiért, hogy nullára meg kell állni többször is, mire az ember eljut, és mondjuk egy 7 kilométeres szakaszt mondjuk 25 perc alatt lehet igazából így levezetni. Ebből a szempontból nagyon kiábrándító, így ez agglomeráció, illetve a másik szempont mondjuk Diósd. tehát ott vannak mindenféle luxus ingatlanok, több 100 millió forint értékbe, tehát csak az, hogy az ember ránézhessen egyáltalán a házra, csak az 400 millió forint kb., illetve kacsalában is forog még ráadásul az a modern, minimalista luxus ház, de a probléma az, hogy több kilométeres kis utacskán, egy kis utcácskán lehet oda menni igazából, ami ilyen dimbes, dombos, meredek, kacskaringós, és ha nincs leaszfaltozva, akkor gyakorlatilag ugyanolyan az útminőség, mint mondjuk a negyecsedi cigánytelep Berek oldalán. Hogyha meg le van aszfaltozva, akkor is igazából semmi nem változik, ugyanúgy kiszakad a kocsi futóműve, annyi, hogy nem lesz por igazából, mert aszfalt van ott, de hogy gyakorlatilag szinte minden egyes elindulás és hazaérés egy futóműcserével ér fel, és nem értem amúgy a logikáját az embereknek, akik ott laknak. Tehát nyilván ott 3-4-500 millió forintos ingatlanokról beszélünk, amit ugyebár nem egy 25 millió forintos csok hitellel vásároltak meg, tehát kajak kikápészták azokat a drága házakat, és nem zavarja őket egyáltalán, hogy kiszakad az autónak igazából a mind a négy kereke, mire hazajut, illetve mire lejut mondjuk a kisboltig, és megkérdezem őket, hogy nem zavar titeket? Hát igen. De akkor még költöztetek ide? Hát nem tudom. Na, hogy milyen logika van e mögött amúgy? Szóval tegyük fel, hogy mondjuk az az ingatlan ott 400 millió forint volt. Most gondold el, hogyha csak vettél volna 100 millió forintért egy brutális nagy mezőgazdasági telket, amire igazából lehet engedélyeztetni házépítést, akkor már 100 millió forint. Tegyük fel, hogy 200 millió forintból felépíted azt, amit amúgy egy vállalkozó 400-ból felépít, ugyebár, és akkor 400-at ér az ingatlan. Ugyanazt ilyen 200-250-ből ugyebár fel lehet építeni, már 350-nél tartunk, és hogyha maradék 50-ből mondjuk leaszfaltozta volna a főútról a házhoz vezető utat, akkor ugyanott lenne pénzben, annyi, hogy akkor nincsen se szomszédja, se semmi, hanem egy full luxus izolált ingatlanba tudna élni.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádiódíkes hallgatók, sajnos mára, illetve egész hétre le kell húzzam a rolót, hiszen én csak hétköznaponta 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat, viszont cserébe minden hétköznap, még akkor is, amikor más éppen otthon csucsukál, mert mondjuk augusztus 23-a van, rám akkor is lehet számítani, úgyhogy pontosan ezért jövő hét hétfőn délután 3-kor nagyon sok szeretettel várok vissza mindenkit a 100.3 rádiódík elé. Addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és sok szeretettel küldöm nektek Ronitól Ha te voltál című slágerét, Grófótól a Si Tut, illetve Makula Kincsótól a Santa Lánát. Ezzel a zenei blokkal búcsúzom, és invitállak titeket jövő héten 3-kor a Rádió Dick

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show az

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
4: Kicsit ez a németes.
3: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
4: Náj.
3: És akkor mi a többes számunk?
4: 3, 2, 1, nája.
3: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződés, újabb roma származású fiatal tanul rendőrnek. Újabb roma származású, a rendőri hivatás iránt elkötelezett fiatal kapott lehetőséget arra, hogy tanulmányai mellett a rendőrség támogatásával készüljön leendő hivatására. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ösztöndíj szerződést kötött Nyerges Jánossal. A déli ASC mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium 10. évfolyamos tanulójával. János jelenleg rendészeti képzésben tanul, és már most határozott elképzelése van a jövőjéről. A középiskola befejezése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, vagy valamelyik rendvédelmi technikumban szeretné folytatni a tanulmányait. Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes tájékoztatta Nyerges Jánost az ösztöndíj szerződésről. Az ösztöndíjas fiatalt Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője fogadta. A találkozón a rendőri hivatásról, a továbbtanulási lehetőségekről és János jövőbeli terveiről is szó esett. A pályázati lehetőség célja, hogy a roma származású rendőri pálya iránt érdeklődő és arra elhivatottságot érző fiatalokat már középiskolás éveik alatt támogassa. A rendőrség számára fontos, hogy a lehetséges fiatalok megfelelő támogatást kapjanak ahhoz, hogy későbbiekben rendőrré válhassanak. János számára az ösztöndíj nem csak anyagi támogatást jelent, hanem egy újabb lépést a kitűzött célja a rendőri hivatás felé. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő Ezma Recepova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ezma Recepova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csumidaptum epuszilag benneteket, Boruk Szabina vagyok, remélem, hogy mindenki jól van, az Isten áldjon meg titeket, és a kedves hallgatókat meg szeretném kérni, akik szeretnének üzenni, hogy TikTokon mindenféleképp kövessetek be, hiszen, hogyha élőben vagyok, akkor tudtok kommentelni, és akkor ezt felolvasom a rádió műsorba. Ami azt jelenti, hogy díjtalanul tudtok csatlakozni az adásunkba, és azok is legyenek velem, akik csak hallgatók, mert lehet, kedves hallgató, hogy neked szól a következő dal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Alexa Baba azt írja, szia, Rozi vagyok, és a páromnak, Balassa Gyarmatra szeretném küldeni a következő dalt, Tominak. Nagyon szeretem. Millió puszi nektek, és legyetek örökké egy.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia, szeretnék kérni a testvéreimnek egy zenét, tőled valami jót, Mohácsak és Komlóra is. Hadd szóljon, hát akkor a következő dal legyen az Ando Umbro, erővel, egészséggel és boldogsággal nektek.

0: Rom.
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: 100.3 Rádió Di. Romákról nem csak romáknak, Barbie üzenetére kerül most a sor. Szia Szabina, a nővéremnek szeretnék küldeni egy dalt. Nagyon szerettem, és Kálba szeretnék dallal kedveskedni. Hajrá Heves megye, hajrá Kál. Köszönöm, hogy nem csak Budapesten és a környékén, hanem országszerte mindenhol is hallgattok bennünket.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Te vagy, kit szívem szeret igazán, gyere most én vele.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
2: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-k hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió D-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió D-k.

0: Facebookunkon, rólunk neked. 100.3 Rádiódik.
1: Erika azt írja, hogy én is szeretnék küldeni a barátomnak, Rolandnak egy jó kis dalt méghozzá Miskolcra. Sok-sok szeretettel küldöm a következő zenét.

0: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Rudi Julis Szlovákiából vannak Komárnóba, és küldjük nekik akkor sok-sok szeretettel a zenét. A Mamuka Bercitől egy jó kis dalt szeretnének küldeni. Hadd szóljon akkor Szlovákiába is a következő dalt.

0: Rádiódik. Rádiódik.
1: Szia, betyámnak szeretnék küldeni Budapestre még hozzá egy jó kis dalatlakatos Gyulának, a húgok szeretnék küldeni Kriszti. Kriszti, küldjük is a zenét, úgyhogy remélem, hogy hallja Gyula bátyád.

0: tett nagy ágyú. Rádió Dick. Hallod?
1: Szia fiamnak, Latkónak, szeretnék küldeni egy jó számot. Hát akkor kérésed parancs, és akkor ezzel az üzenettel fogunk most elmenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ilyen nagyon sokan. A Déltes út írtunk el, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Na, na, na.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez olyan németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája.
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződés, újabb roma származású fiatal tanul rendőrnek. Újabb roma származású, a rendőri hivatás iránt elkötelezett fiatal kapott lehetőséget arra, hogy tanulmányai mellett a rendőrség támogatásával készüljön leendő hivatására. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ösztöndíj szerződést kötött Nyerges Jánossal, a déli ASC mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium 10. évfolyamos tanulójával. János jelenleg rendészeti képzésben tanul, és már most határozott elképzelése van a jövőjéről. A középiskola befejezése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, vagy valamelyik rendvédelmi technikumban szeretné folytatni a tanulmányait. Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes tájékoztatta Nyerges Jánost az ösztöndíj szerződésről. Az ösztöndíjas fiatalt Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője fogadta. A találkozón a rendőri hivatásról, a továbbtanulási lehetőségekről és János jövőbeli terveiről is szó esett. A pályázati lehetőség célja, hogy a roma származású rendőri pálya iránt érdeklődő és arra elhivatottságot érző fiatalokat már középiskolás éveik alatt támogassa. A rendőrség számára fontos, hogy a lehetséges fiatalok megfelelő támogatást kapjanak ahhoz, hogy későbbiekben rendőrré válhassanak. János számára az ösztöndíj nem csak anyagi támogatást jelent, hanem egy újabb lépést a kitűzött célja a rendőri hivatás felé. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő Ezma Recepova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ezma Recepova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot. Ebben az órában itt lesz Csík Laci, énekel a kettőnk sorsáról, GVM Dobozi Lacikával, tőlük szól a Hál' Istennek, Hercegtől a Baby, a bulit pedig Gitánóval indítom, aki Berki Martinnal elkészítette az Üzen a Szél című remixét.

játszódik. 100.3 Rádiódík. GBM Music Production. Na,

0: Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Minyu baby! Minyu baby!

Rádió Dikken folytatódik, a Dikbuli, kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd, Emiliótól az egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az édesem.

Most egy kis komolyság következik, mert jönnek a hírek. Nem csak a zenétől dobban meg a szív, hanem attól is, hogy mi újság a nagyvilágban. És ahogy mondani szokták, előbb a hírek, aztán a móka. De ne aggódjatok, a móka pár perc múlva újra bekopog a hangszórótokon keresztül.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A bíróság elrendelte Sesták Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesták Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezés nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított a Fidesz, komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Soul, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon, vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyom még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek a legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrásztól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája!
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hagyományok és jövő. Egyensúlyra törekszik a frissen megalakult bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Vajda Emese elnök örömmel és büszkeséggel osztotta meg a szervezet közösségi oldalán, hogy tegnap megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. A posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának, Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszak kezdetéről is szót ejtett, amelyben szeretné, ha együtt, egymást tisztelve és támogatva tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy egy jó együttműködés révén képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Ápolni fogják mindazt, amit elődjeik rájuk hagytak, megőrzik roma értékeiket, miközben nyitottan, együttműködve építik a jövőt. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programban 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Romákról, nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indítsa el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

0: 100.3 Rádió Dit.
1: Vorbinas.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

Hunyorognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz. Például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírflow, Szól majd a rossz a véred, Csík Lacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek. Most pedig egy 7-tagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus

Ára a Rádió Dikken a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Hunger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai jellemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabilan őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin-Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárcavezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
4: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
5: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dick hallgatók. Csütörtök este 8 óra múlt pár perccel a Regenerációt hallhatjátok, én Baranyi Roland vagyok, és hát nem meglepő módon újra futballról fogunk beszélni, mivel a válogatott szünetben elkezdődött a Nemzetek Ligája, ami azt jelenti, hogy a klubfutball szünetel és a nemzeti csapatok versengenek egymással. Ezeket a mérkőzéseket fogjuk kibeszélni, és áttérünk még egyéb témára is, nem mással, mint Baranyi Gyulával. Szia, nagy szeretettel köszöntelek újra.
6: Sziasztok, Baranyi Zinyó vagyok, a Dick Rádió hallgatóit üdvözlöm. Amikor én fociztam, akkor fülavult a labdának, már hűzős volt.
5: Hát kezdjük át beszélni ezeket a meccseket. Láttam egyébként, hogy készültél meccs témából, én is készültem most egy komolyabb kielemzésre. Ugye csütörtökön kezdődtek meg az első mérkőzések, és már is játszottak hatalmas európai klasszis csapatok, Hollandia Németországgal találkozott. Ez a meccs egy 1-1-es döntetlennel zárult. Az első fél időben Németország szerezte meg a vezetést, majd a meccs legvégén a 92. percben Cody Gakpo, akit a Liverpoolból nagyon jól ismerünk mi, egyenlített, és szerezték meg ezzel a hollandok az 1 pontot. Egyébként a statisztikák alapján Hollandia sokkal jobban játszott, tehát 2-szer annyi helyzetet sikerült kialakítaniuk, a várható góljaik is 3 fölött voltak, ugye a hollandok voltak otthon, ez adott némi lelki előnyt nekik. Nem tudom, nézted a meccset? Ez kifejezetten igen, néztem, élőben. Igen. Hogyan értékeled?
6: Hát a hollandok jól játszottak, nem tudtak azért a gólhelyzeteket kihasználni. A német csapat az szerintem Klopp most behívott 40 új fiatal futó játékosokat, és azokat próbálja. És egy-egy lett a meccs, utolsó percben Kapku rúgta a gólt a hollandoknál. Nem volt olyan színvonalas. Szerintem a közepes meccs volt.
5: Én is úgy, ugye érdekes egyébként, hogy a Klopp majd mit tud kihozni ebből a német válogatottból. Ő az az edző egyébként, aki a Mainznál elkezdve, ugye a Mainzzal is már hatalmas sikereket ért el, ő teljesen megváltozott a futballjuk a Klopp alatt. Ez már az a Mainz volt sajnos, amelyikben, ha jól tudom, már nem volt egy magyar se, hogy több magyar játszott a Mainzba, a Klopp az utánuk tűnt fel, majd átment a Dortmundba, ott is egy hát erős középcsapatnak számított a Dortmund a Bundesligába, igazán nem volt nagy esélyük bajnokságot nyerni, vagy a Bajnokok Ligájában komoly eredményt elérni, ott is hatalmasat ment a Dortmunddal a Klopp, majd átment a Liverpoolba, és szintén Bajnokok Ligája győzelem, Premier League győzelem, stb. És egy hosszú ideig tartó, nagyon színvonalas csapatot, domináns csapatot sikerült összeszednie. A német válogatottból, tehát ő az, azt akartam csak mondani, hogy ő az az edző, akit még nem igazán láttam egy csapatnál se úgy felsülni, a Klopp. Kíváncsi vagyok, hogy a német válogatottal mit fog tudni
6: kezdeni. Én szerintem a Bundesligát nem ismeri annyira. Most behívta a Bundesliga első csapataiból a jobb játékosokat, és azokat próbálja ki, és ez a két meccs arra ment el. De viszont hát vannak ott nagyon jó játékosokat, amit nem rakott be, majd kialakul, és akkor ő kiválaszza a tehetségeket. Én szerintem én bízok benne, de a németek már így is a kommentekben elég sok mindent írnak, de ő azt mondja, nyugalom, nyugalom, én tudom, mit csinálok. Én bízom benne.
5: Én kíváncsi vagyok arra, hogyha csak egy kérdés erejéig kicsit elkanyarodunk a konkrét meccsektől, hogy magáról a Nemzetek Ligájáról mit tudunk gondolni, ugye volt most egy világbajnokság, kibővítették a BL főtáblás keretet, tehát sokkal több Bajnokok Ligája meccset játszanak a játékosok, sokkal több így már nemzetközi meccsük is van, ugye az UEFA Nemzetek Ligája, világbajnokság, kibővített BL csoportkör,
6: hazai
5: kupák, bajnokság, stb. Közben még felkészülési meccsek, barátságos meccsek, meg mit tudom én. Mennyire tesz ez jót szerinted a játékosoknak? Mert hogyha mondjuk visszamegyünk 10 pár évvel ezelőttig, akkor egy évben simán játszottak 10-15 meccsel is, akár kevesebbet az élvonalbeli futballisták.
6: Én szerintem itt a pénz dominál. Annyira felgyorsult a futball, a csapatok hozzá vannak szokva, például az angol bajnokság, a spanyol bajnokság, de a kisebb országoknál ez nagyon nehéz. Én szerintem ez a játék rovására fog menni, nem fognak úgy brusztolni, ahogy kellene, mert nagyon sok a meccs is elfáradnak. és ezt nem tudják teljesíteni. Mindenki spórol az erejével. Ha egy gólt rúg, akkor rögtön beállnak védekezni, és ha rúgnak, kiegyenlítenek, akkor újra elindulnak és támadnak, és gólt rúgnak. Ez a taktika. Úgyhogy én szerintem a közönséget kiszolgáljuk, de rengeteg pénzről szól az egész.
5: Arra gondoltam én, hogy ezekből a meccsekből, mondjuk a Nemzetek Ligája meccsekből lehet-e levonni tanulságot arra, hogy melyik nemzeti válogatott milyen szinten játszik mondjuk egy következő esetleges Európa-bajnokság, ugye van most 28-ban, és igazából ezek azok a tétmeccsek, ami alapján le lehetne szűrni azt, hogy melyik válogatott hogyan játszik. Na most mondok egy példát, mondjuk, hogyha egy alsó-közép csapat, mondjuk Albánia, vagy Montenegro, vagy nem tudom még kit mondjak, tehát egy nem egy élmezőnybe tartoz európai csapat játszik mondjuk Németországgal, Franciaországgal, akkor nyilvánvalóan a montenegrói focistáknak, vagy az albán focistáknak nagyon nagy lehetőség az, hogy játszhatnak az Mbappé ellen, vagy nem tudom, játszhatnak az Adeyemi ellen, vagy a Kimmich ellen a német válogatottba. Viszont lehet, hogy ő nekik, mivel bajnokok ligájában kupa van, német bajnokság van, Premier Liga van, túl vannak egy világbajnokságon, stb. Stb. Már nem akkora öröm nekik ez a Nemzetek Ligája, tehát nem fognak 1000%-on pörögni, úgy, mint az ellenfél kis csapat, akinek nem ennyire megterhelt a naptára, és nincs benne ekkora motiváció. Tehát csalók a dolog ez, hogy milyen eredmények születnek szerintem ezeken a meccseken.
6: Hát eleve, hogy a gazdag kluboknál 40 játékos van jelölve, kis csapatoknál 25, mert hát nincs olyan annyi pénzük. De viszont, ha megnézzük a világbajnokságot is, nem sok különbség volt azért a kis csapatok és a nagy csapatok között.
5: Igen.
6: Mert, ahogy mondja is a szerkesztő úr, hogy ők kevesebb meccset játszottak, és sokkal jobban tudnak koncentrálni és focizni. Erről szól az egész szerintem. Hát, hogy mi lesz ebből, nem tudom, mert itt a pénz forog, hatalmas pénzek. Nem tudom, hogy mi lesz majd 10 év múlva.
5: Térjünk vissza szerintem a konkrét meccsekhez. Csak annyiba érdekelt a véleményed, de szerintem akkor ebbe egyetértünk, hogy nem biztos, hogy jót tesz ez, hogy ennyire sűrű a program mondjuk. Ha jól tudom, körülbelül úgy lehet számolni, hogy egy profi futballista, hogyha nem sérült, hanem minden meccsen, a válogatott meccseken, a felkészülési meccseken, barátságok és kupa, nemzetközi bajnokság, stb. Mindenen részt vesz, akkor körülbelül olyan 65 meccset játszik le egy évben. Régen ez 50 meccs volt körülbelül. És szerintem ez nem tesz jót. Egyébként sok profi futballista, például a De Bruyne is szót adott ennek, hogy a Nemzetek Ligája őt már egyáltalán nem érdekli, nem is kéne megrendezni.
6: Mert öreg már.
5: Hát igen, lehet, hogy az is benne van. Megyünk tovább, ugye Norvégia játszott Dániával, és 3-2-re győzni tudott Norvégia. Hatalmas meglepetés, hogy a Haaland megint rugott 2 gólt. Ugye? És ez a norvég csapat, ez még mindig úgy működik, olyan fajta támadó focit játszik, nagy meglepetésre, amilyet el is várunk tőlük.
6: Hát tulajdonképpen a norvég csapat, hát ezelőtt gyengék voltak, mindenki tudja, ki nézi a futballt. Hollandról van építve az egész, és akkor körülötte gyors ellentámadásokból tulajdonképpen Haaland képes a gólrúgásokra, hát erről híres. Ő azért tehetséges, mert gólokat tud rúgni. Úgyhogy nekem tetszik a Haaland, nagyon ügyes, de ha én lennék mellette, hogy lefogjam, akkor szoros emberfogással megfognám. Mert erről szól a foci. Akkor nem tud megmozdulni, legyen az bármilyen híres játékos. Szoros emberfogás, és akkor vége van. Nem engedem, hogy átvegye a labdát, stb. Stb.
5: De összességében akkor lehet azt mondani, hogy a norvég válogatott az még mindig hasonlóan erős, mint a világbajnokságon.
6: Ja, kikaptak a portugálok 2-1-re.
5: Igen.
6: 3 pontjuk van.
5: Azzal is megyek tovább. Ugye Viszont Portugáliáról még fogunk beszélni.
6: Persze.
5: Abból a tekintetből, hogy nekik az első meccsük az nem a norvégok ellen volt, hanem Wales ellen, és itt João Félix szerzett egy gólt, azzal lett 1-0, és érdekesség, utána majd beszélünk a Cristiano Ronaldónak a szerepéről. Ezen a meccsen még kezdőként lépett pályára, és 67. percben jött fel a Gonzalo Ramos. Na most a portugál válogatottról, hogyha beszélünk, azért nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy nem beszélünk a Ronaldónak a szerepéről.
6: Persze.
5: Hogy látod te ezt a portugál válogatottat? Ugye a VB-n lehet azt mondani, hogy abból, amit kinéztünk belőlük, nem igazán teljesítették az elvárásokat.
6: Én úgy gondolom, hogy azért Ronaldo hány éves most pontosan?
5: 41.
6: 41 éves.
5: És fél.
6: Ő már nem robbanékony. Elvesztette. Ezáltal a nagy rutinjával tud gólt szerezni. De viszont nem védekezik, nem megy középpályára vagy hátra, azért egy fiatal játékos, azért dolgozni kell a csapatba. És szerintem Ronaldót, ha én edző lennék a portugáloknál, olyan 10-15 percbe tenném be a végén, hogy hát, ha tud gólt rúgni, mert ő erre képes, legmagasabbat ugorja, stb. Stb. Nem tudom, de Ronaldo megsértődött, és ott hagyta válogatottat. Nem értek vele egyet, szerintem.
5: Igen, érdekes.
6: Tudomásul kell venni neki, hogy már megöregedett.
5: Igen, igen, én azt láttam, hogy ő nem nagyon akarja tudomásul venni. Szerintem a Ronaldónak az a szerep passzolna a legjobban, hogy mivel neki van, amije van. Tehát most sokat beszéltem én már arról, hogy mi nincs már meg benne. Ugye nyilvánvalóan az a fajta cselekzőkészsége, az a fajta robbanékonysága, az a fajta gyorsasága, teherbírása, az, hogy nyomást tesz az ellenfél védőire letámadással, az, hogy megelőzi a védőt a boxon belül, a 16-oson belül.
6: Így igaz.
5: Ezek miatt ezek miatt volt a Ronaldo Ronaldo. Nem más miatt, hanem emiatt a mentalitás miatt, a robbanékonysága miatt, és hogyha ez elveszett belőle, akkor ő már nem ugyanaz a focista, mint eddig. Ami még megmaradt belőle, az maga a feljáték még mindig nagyon erős, hogyha ha kiszolgálják, akkor egy érintésből még mindig jó ballal, jobbal fejjel, viszont már nem hiszem, hogy arra, hogy ő egy érintésből megoldja a 16-oson belül lehet csapatot építeni, mert hogyha arra van épülve a játék, hogy a Ronaldót ki kell szolgálni, akkor nem biztos, hogy annyiszor eljut a labda hozzá egy érintésből, hogyha ő nem tesz bele magába a letámadásokba, a labdaszerzésekbe, itt ez a probléma
6: így
5: szerintem.
6: Van, így igaz.
5: Neki el kellene fogadni azt a tényállást, hogy 20-25 percig még mindig magas szinten tud futballozni, a fontos pillanatokban egy érintésből meg tudja oldani a helyzetet, mint csapatkapitány, mint vezér, nagyon sokat számíthat a csapatnak, hogyha megfelelő hozzáállása van neki is, de hát muszáj lenne átadni a helyet egy olyannak, aki az első percről a 70. percig képes presszingelni, visszalépni, stb. Megvan még a gyorsasága, és el kéne fogadni azt, hogy neki egy nagyon jó 20-25 percet szánnak a válogatottba, csak nagyobb az egója ennél, mint hogy ezt elfogadja. Hogy látod?
6: Hát, megsértődött szerintem. Nem értek vele egyet. Tudomásul kell benne, hogy 41 éves, és már nem robbanékony.
5: Szerintem egy kicsi gyerekes, amit előadott. De menjünk tovább. Ugye fontos meccs. Hát mondhatjuk, hogy két a legutóbbi pár nemzetközi világeseményen vagy részt nem vevő, vagy leszereplő csapat, aki játszott itt az A-ligában a pénteki játéknapon, Belgium és Olaszország. A belgák nyertek 2-0-ra. Az olasz válogatott igazándiból hatalmas esélyt sem tudott kialakítani, ugye Mancini visszavette a válogatottat. A 2021-es Európa bajnokságon is a Mancini vezette az olasz válogatottat, akkor megnyerték az Európa bajnokságot 5 évvel ezelőtt, és rengeteg új név van a válogatottban. Mit gondolsz erről
6: hát
5: az
6: olasz válogatottról? Hát én láttam az olasz-belgium meccset, tehát kikaptak tulajdonképpen az olaszok 2-0-ra. Egyszerűen sok helyzetük volt, de nem tudták kihasználni. Nem volt olyan támadó csapatjáték, aminek kellett volna lenni, és már a második meccsre a törökök ellen már egy-két játékos hármat kicseréltek, és nagyon jó ment a gépezet. A törököket megverték, leszaladták 4-1-re, úgyhogy tetszett a meccs. Szerintem Maggini építkezik. Szerintem igen, jók lesznek majd az olaszok.
5: Igen,
6: valami
5: igen,
6: megmozdult Olaszországba, mert eddig olyan kényelmes focit játszottak, kevésbé futó emberek voltak, most kezd valahogy feljönni. Ma meglátjuk, hogy mi lesz belőlük.
5: Igen, a Mancini egyébként az híres arról, hogy nagyon érdekes módszerei vannak. Én olvastam, hogy az olasz válogatottal 2021-ben úgy építette a csapat összhangot, hogy kötelező volt a játékosoknak együtt elmenni, vacsorázni, mit tudom, és a többi.
6: És az egyérintű focit játszották.
5: Igen, igen. Egyérintő focit.
6: Emlékszik rá, kell szerkesztőt, megkérdez, aki nyeri meg az Európa-bajnokságot, és azt mondtam, Olaszország, mert egyérintő focit játszottak, két meccset láttam az olaszoktól, és azt mondtam, olaszok meg, és meg is nyerték.
5: Igen. Igen, úgy ott a Mancininek az volt a taktikája, ez egy ilyen sajátossága volt akkor ennek az olasz válogatottnak, hogy egyérintésekből próbálnak eljutni a kapu előttig, és az volt a filozófia, hogy vagy zicser, vagy labdavesztés, de akkor is gyorsan egyérintésből átmegyünk a pályán, vagy elveszítjük a labdát, vagy zicser, nincsen.
6: Földön, levegőben mindenhol egyérintés volt. Nekem annyira tetszett, mondom, második meccset néztem az olaszoknak, és azt mondtam, az Európa-bajnokságot Olaszország nyeri meg, és be is jött.
5: Igen, igen. És ugye érdekes volt, mert a spanyolok ellen játszottak, akik az elődöntőben, ha jól emlékszem, és pont fordítva, tehát fordított filozófia volt, meg fordított játékot mutattak a pályán. Ugye a spanyolok voltak azok, akik ilyen kézilabdaszerűen körbetologatták a 16-oson mindig a labdát oda-vissza végtelen mennyiségű passzal, majd nem jutottak el helyzetig. Az olaszok pedig 4-5 passzból a saját térfelükről eljutottak zicserig. És ez meg is lett az eredménye, mert bejutottak a döntőbe, és meg is nyerték. Tehát akkor taktikailag az olasz válogatott az felül tudta múlni például ezt a másik fajta játékot.
6: Erről beszélek, szerkesztő úr, ha az edző tehetséges, akkor ő tehetséges játékosot fog kijelölni, és azokkal meg tud oldani mindent, a támadó játékot, a védekező állást, mindent meg tud csinálni, de aki nem tehetséges edző, az nem tudja kiválogatni a tehetségeket, és erről beszélek, és nem értik az emberek.
5: Na, hogyha edzői kérdés van, meg tehetség, akkor menjünk tovább mondjuk a francia-török meccsel. Tudod ki a franciák új edzője? Zidane.
6: Ja, Zidane, tudom.
5: Zidane lett a francia válogatottnak az új edzője. Egyébként nagyon nehéz fába vágta a fejszét, abból a tekintetből, nem abban a tekintetben, hogy a francia keret ne lenne a világ egyik legjobb kerete, meg a Zidane ne lenne az elmúlt, nem tudom, 20 év egyik legeredményesebb edzője, ugye a Real Madriddal, stb. Hanem abban a tekintetből, hogy a Deschamps féle francia válogatott, ugye 2016 óta játszott 2 Európa-bajnoki döntőt, játszott 2 világbajnoki döntőt, ebből egyet meg is nyert, Nemzetek Ligáját is nyert, és nagyon sokáig tartotta csúcson ezt a francia válogatottat. Lehet mondani azt, hogy a 2016-os otthoni rendezésű Európa-bajnokság óta, aminek a környékén, vagy ami előtt a Deschamps átvette a válogatottat, az elmúlt 10 évben a francia válogatott bármilyen nemzetközi kupáért indult el, esélyes volt, és a legesélyesek között volt bent végig. És ebből a szempontból a Zidane, hogyha meg akarja ismételni, vagy méltó akar lenni ezekhez a sikerekhez, akkor hát lesz dolga a francia válogatottal, mint edző.
6: Szerkesztő úr, néztem a meccset, tulajdonképpen Zidane lett a franciáknak az edzője, ő egy tehetséges edző, focistán futásnak is tehetséges volt, és hát a törökök ellen 1-0-ra nyertek, nagyon sok fiatalt épített be, próbált ki magyarul, de nem az életcsapattal játszott. Próbálta betenni a fiatalokat, és akkor azokat kontrollálni. Uh-huh. Na most a Belgium ellen az utolsó percekben rúgták az 1 gólt, és győztek szintén 1-0-ra, és a Zidána szétrúgta, ahol a labda ki van téve, szétrúgta végén, hogy sikerült győzni. Szóval ő építkezik, megnéz a játékosokat, mint a többi edző, akik újak, Klopptól kezdve. És akkor majd próbálja ezt élesíteni majd, amikor erre szükség lesz. Én szerintem a franciák jól fognak szerepelni. Hát Dembélé se játszott, azért sokan nem játszottak azért. Én néztem a meccset. Hát ilyen közepes volt, próbálkozások, ellentámadás, stb. Azért úgy volt színvonal a mérkőzésnek. Csak nem mentek a gólrúgások.
5: Ugye, ami mindig érdekes volt a francia válogatottban, és azért szokták mondani, hogy az egyik oka szokott annak lenni, hogy ilyen sokáig tartott a francia csapatnak a stabilitása, soha nem lehetett azt látni, hogy egy komolyabb tornán komolyabban szétesik. Talán most a legutolsó nemrégiben a világbajnokságon a spanyolok azok nagyon leiskolázták őket, ott már lehetett látni annak a jeleit, hogy nem nagyon találják az ellenszert.
6: Mert a franciák túl kényelmesek. Nincsen a munkás focista náluk, érted? A válogatottba. És ez nagyon fontos. És szerintem a Zidane ezt meg fogja oldani. Azért próbálgatja a játékosokat. Majd kiderül, hogy mi lesz. Szerintem jó irányba mennek.
5: Igen, de ami fontos, hogy a Zidane az várható, hogy meg fogja változtatni azt a fajta taktikát, hogyha a Real Madridból indulunk ki. Ugye a Deschamps-nak az volt a taktikája, hogy a 3 középpályása, aki fent volt, abból 2 mindig védekezőbb típusú középpályás volt. Tehát a Kanté és visszaszorítva mondjuk a Pogba egy másik fajta szerepkörbe, tehát védekezőbb szerepkörbe, vagy mondjuk a Matuidi, Rabiot, ezek mindig, tehát 2 darab védekező középpályással játszott, plusz a 4 védővel, és az adott a csapatnak egy stabilitást. Viszont azt jelenti, hogy nem kapott akkor a szabadságot a középpálya, és nem volt olyan kreatív, vagy nem volt olyan dinamikus, és az Zidane-ból meg ugye azt következteti ki az ember, mondjuk a Real Madridban töltött edzőségét illetően, vagy abból kikövetkeztetve, hogy inkább egy ilyen szabadabb középpályát akar, egy kicsit támadóbbat.
6: Így van, igen. Támadó focit.
5: Ami kíváncsi leszek, hogy a franciáknak hogy fog sikerülni, mert merítési lehetőségük, meg keretjük,
6: van esélyük,
5: az van.
6: Ott a Mbappé nagyon gyors. Ha ők elkezdnek zónázni félpályánál, a párharcot megnyerik, rögtön indítják Mbappét. Ez nagyon jó. Szóval Zidane tudja, mit csinál. Meglátjuk. De a focihoz szerencse is kell, mert ez nagyon benne volt most a 2 meccs után a magyar fociba, hogy szerencse kell a focihoz.
5: Ne menjünk ennyire előre, azt majd igen, a második majd részbe. Ami még érdekes lehet számunkra, hogy szerintem szombaton rendezték, ugye unblock az egész Nemzetek Ligája csoportkörnek, szerintem a legjobb és 2 legszínvonalasabb csapattából összetevődő mérkőzését. Anglia-Spanyolország meccs került megrendezésre szombaton. Itt Anglia 2 gólt rúgva is veszített, 3-2-re kikapott Spanyolországtól. Érdekesség, hogy 2-1-re vezetett Anglia az első félidő után, és az második félidő elején kaptak egy büntetőt is, amit a Kane kihagyott.
6: Így
5: igaz. Tehát 3-1 lehetett volna az állás, ehelyett a 60. és a 74. percben megfordították a spanyolok a meccset, és végül nyertek is. Ugye itt a világbajnokság aranyérmeséről és bronzérmeséről beszélünk, tehát gyakorlatilag a bolygó 2 egyik legjobb csapata játszott egymás ellen. Hogy láttad a meccset?
6: Néztem a meccset, tulajdonképpen a spanyolok zónáztak, ellentámadások, de nem jött ki belőle semmi. Én szerintem a második fél időbe kapcsoltak, és akkor Jamal is nagyon jól játszott, több labdát kapott, és a csatárok beindultak, úgyhogy azért csak világbajnokságot nyertek a spanyolok. Első fél időben olyan lazán vették, nem jött össze semmi, az angolok szétfutották őket, két gólt rúgtak, és akkor a második fél időben már beindultak a spanyolok, és akkor tényleg lehengerelték az angolokat, úgyhogy ennyi.
5: Igen, érdekes dolog, hogy a spanyolok, mikor utoljára láttam, hogy a spanyolok nem tudnak mit kezdeni az ellenféllel, az talán az első csoportmeccsükön volt a Zöldfoki szigetek ellen. Tehát az volt, azt hiszem, az utolsó olyan meccs, amikor a spanyolok nem találtak be.
6: Erre válaszolok. Tulajdonképpen ezek a barna gyerekek annyira tehetségesek, hogy a spanyolok nem tudtak mit csinálni. Mert minden passz pontos volt, lassabban játszottak, de biztosan, és ezáltal a spanyolok valahogy megtorpantak. És nem is tudtak sok minden, mert erről beszélek, a futó focit felülmúlja a tehetség. És erről beszélek. Mert ha nem tehetséges valaki, csak mechanikusan futó ember, az nem fog eredményeket magas fokon elérni. Uh-huh. És akkor ez dominált tulajdonképpen.
5: Az angol válogatottról, hogyha beszélünk, az angol válogatottal kapcsolatban szerintem az utóbbi 30 évben mindig az volt a vélekedés, hogy eszméletlen milyen keretjük van, ugye az ő bajnokságuk a legerősebb a világon, mint a Premier League, hihetetlen milyen keretük van, minden poszton világklassz is van, ugye kezdve azzal a generációval, mikor a és végigmondok egy csapatot, az Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry a Chelsea-ből, Scholes, Gerrard, Lampard, Rooney, Owen, végtelen merítési lehetőség volt, ugye ez egy ilyen 15 évvel ezelőtt volt.
6: A tehetség ott dominált az imáot. Voltak nem csak futó emberek, hanem tehetségek.
5: Igen, igen. És a mostani angol keret is a Bellinghammel, a Kane-nel, középpályán a Rice-szal, ugye egy csomó fiatallal, tehát megvolt a rutin, megvolt a tapasztalat, megvolt az összeszokottság, és valahogy mégis az utolsó lépésnél, vagy az utolsó előtti lépésnél ez az angol válogatott, ez mindig elesik.
6: Mert a tehetség túltesz rajtuk. Hidd el, a tehetség, mert jönnek a tehetségek, és akkor gólt rúgnak.
5: Aha.
6: Vibrálnak.
5: Te úgy látod, hogy nincs meg az a fajta kreativitás, meg tehetség az angoloknál, mint mondjuk a spanyol válogatottban megvan, vagy az argentinban?
6: Igen. Mm. Hát csak vedd a angol játékosokat. A Bellingham tehetséges, azt ne vegyük alapul. Van egy-két jó tehetséges játékos, de többségben futó emberek. Mm. A hátvédsortú kezdve, középpályák, Rice-től kezdve mondjam tovább.
5: Igen, igen. Meg ugye most az angoloknál maradunk, még egy kicsit említették, sokan megemlítették, hát az kicsit finom kifejezés, hogy említették. Ugye az argentinokkal játszották a világbajnoki elődöntőt az angolok, és vezettek is. Egy olyan mérkőzésen, ami nem volt egy jó meccs, de hogyha kellett mondani egy csapatot, aki kettejük közül kézbe tartja a meccset, helyzeteket dolgoz ki, stb., az inkább az angol volt. És meg is tartották ezt a fajta felfogásokat, meg hozzáállásokat a meccsről, egészen addig még meg nem szerezték a vezetést. Majd amikor megszerezték a vezetést, akkor a rendes játékidő előtt, 1-0-nál a rendes játékidő előtt körülbelül 10 perccel elkezdte leszedni a csatárait a Tuchel, ugye a válogatott edzője, és betett védőket. Visszaálltak védekezni, és végigszaladt kétszer a pályán a Messi,
6: Na, tudok, erről beszélek, a tehetségről. Messi megugrott 2-3-szor. Ott sétálgatott, hátra tett kézzel, és amikor látta, hogy jön a helyzet, akkor beindult. És tényleg a tehetség. Megugrott, betette fejre, befejelték a csatárok. Ez a tehetség. Fölnéz, és oda teszi a labdát, és csak be kell fejelni. Sok futó ember elszalad a szélen, ő berúgja jó erősen, de nem emberhöz. Ez tehetségtelenségre utal. Azért kell, a tehetségek fölnéznek, és már fejére is rúgta labdát, amiből gól lesz. Ez a tehetség. Ez a kicsi dolgoktól lesz valaki tehetséges, mert meg tudja csinálni. Futtába tud passzolni, de a mechanikus futóember, az már futtába nem tud passzolni pontosan. Mechanikusan megtanulták az angolok, de az is sok hiba százalékban tudnak játszani, mert futóemberek.
5: Igen, egyetértek feled, viszont amit mondani akartam ezzel, hogy és el is menjünk mindjárt egy rövid szünetre, hogy az angol válogatott igazából azon sült fel, hogy a jó támadó játékát, ami megszokható volt tőlük az egész világbajnokságon, azt egyszer csak egy vezetésnél az edző úgy döntött, hogy lecseréli a támadó középpályását, meg a csatárát, és betesz a helyére két védőt, és azt a 10 percet majd kihúzzák. Aztán ennek az lett a vége, hogy elbukták a meccset.
6: Nem szabad, a támadó focit soha nem szabad visszavenni, mert ha támadunk, akkor nálunk van a labda. De ha védekezünk, akkor az ellenfél gólt tud rúgni. Ez rossz taktika volt.
5: Igen,
6: az angol edzőtől.
5: Hát meg is látszott, mert ugye kiestek. Kedves hallgatók, írjatok nekünk SMS 06303030-as telefonszámra, tudjátok elküldeni a véleményeteket az imént elhangzott témákkal kapcsolatban. Mi elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, de ne menjetek túl messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk.
0: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóváhagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
4: Nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók, visszajöttünk a szünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát halljátok, amint a Nemzetek Ligája meccseket elemezzük ki. A szombati játék napon az angol-spanyol meccs mellett játszottak, ugyanabban a csoportban a másik mérkőzés is lezajlott, ez a cseh-horvát találkozó volt, itt a horvátok nyertek 2-1-re, Luka Modric gólt szerzett, ő szerezte egyébként a horvátoknak a vezető gólját, és a meccs legjobbjának is megválasztották. Érdekes ez a horvát válogatott, ugye a 18-as és a 22-es VB-n is érmet tudtak szerezni, a 18-as VB-n ezüstérmesek lettek, a 22-es VB-n pedig bronzérmesek, az egy nagy horvát generáció volt, és az a generáció van most kimenőbe, egyedül a Modric, Kovacsics és a Perisic az, aki olyan stabil tagként megmaradt ebben a horvát válogatottban. Mire számítottál tőlük, és mi az, ami bejött ezen a meccsen, hogy láttad az ő futballjukat?
5: Tulajdonképpen a horvát, meg a cseh ország, néztem a meccset, horvátok még mindig ott vannak, az öreg játékosok, a tehetségek ott vannak, akik rugdossák a gólokat is, és irányítják a keretnek a taktikáját. A csehek nagyon gyengék voltak, és ki is állították a már nem tudom melyik cseh játékost, mert késett egy pár ütemet, és akkor tényleg lerúgta a horvát játékost, és piros lapot kapott. A horvátoknak megvan a szintjük, hogy nagyon jó védekeznek, és abból ellentámadásokkal is jó csinálják, úgyhogy tartsák a színvonalukat. Attól még, hogy van benne 3-4 idős játékos, ez adja az ízét, borsát a horvát csapatnak. Játszotta utána a spanyolokkal, ott már sajnos gyengébben tudtak játszani, mert a spanyolok 4-1-re megütötték őket, hát a spanyolok erősek természetesen, úgyhogy 4-et kaptak, de attól függetlenül, bár a magyarok volnának ilyen szinten, hogy mint a horvátok, nekem nagyon tetszenek, harcolnak, robbanékonyak, szerelnek, védekeznek, nekem nagyon tetszenek a horvátok.
4: Ennyi? Igen, hát alapjébvéve ezután a generáció után is vannak nagyon tehetséges topligába játszó játékosok a horvátoknál szintén. Ami még érdekesség, hogy Svájc lekerült a B-ligába, és ott nagyon jól szerepel. Egyébként a világbajnokságon se lehet mondani, hogy leszerepeltek, ugye, ha jól tudom, akkor negyed döntőig jutottak, és ott a negyed döntőben Anglia ejtette őket ki, akiket nagyon megszorongattak egyébként. Mit látsz ezen a válogatotton? Ugye nekünk az utolsó élményünk vele az a 24-es Európa bajnokság. Ott egy csoportba kerültünk Svájccal, és az első csoportmeccsünkön ott ki is kaptunk tőlük. Most egy ligába vagyunk, ugye a B-ligába Svájccal. Láttad-e nekik a meccseiket?
5: Igen, láttam, Svájc még mindig tartsa a színvonalát, nagyon gyorsan ellentámadások, és Észak-Macedóniát megnyerte 3-1-re, Skóciát 3-0-ra, szóval jól védekeznek, zónáznak, abból megnyerik a párharcokat, és abból ellentámadásokat hajtanak végre, tűzlendület van a svájciaknál. Ennyit róluk, úgyhogy nekem tetszik Svájc.
4: Bocsánat, rosszul mondtam, az argentinok ejtették ki Svájcot a negyeddöntőben.
5: A világbajnokságon, igen.
4: Igen, hosszabbítás után, ezt elfelejtettem mondani, tehát az argentinokat szorongatták meg nagyon. Szerintem egyébként a svájci válogatott ugye a 21-es Európa-bajnokságon például kiejtették a franciákat is, továbbá az előző Európa-bajnokságon pedig a csoportkörben, ugye a mi csoportunkban voltak a németek és Svájc is, és az utolsó fordulóban mi Skóciát vertük 1-0-ra, Svájc pedig nagyon keményen egyébként szerintem lefociszta a német válogatottal.
5: Rövid passzokkal, gyors rövid passzokkal van tűzlendület, és szerintem gólveszélyesek is. Nekem tetszik nagyon a svájci csapat.
4: Kanyarodjunk rá szerintem a mi válogatottunkra. Ugye, hogyha magyar válogatott eddig 2 mérkőzést játszott le ebből a Nemzetek Ligája idényből, az egyik itthoni környezetben egy Ukrajna elleni 1-0-ás, hát mondjuk azt, hogy kudarc, ki lehet mondani, a másik pedig Észak-Írországban 1-0-0, tehát a két meccsen eddig még nem szerzett gólt a válogatott. Mi az, amit el tudunk mondani mondjuk a magyar-ukráról, ami itthon került megrendezésre?
5: Hát nagyon vártam a meccset, de előtte megnéztem tulajdonképpen, megnéztem Észak-Írországot és Grúziát. Még ilyen rossz meccset életemben nem láttam. Semmi színvonal, katasztrófa volt. mondom, amikor jött utána a magyar meccs, mondom, ez mind a kettőt meg fogjuk ütni a magyarok. Mert ukránok ellen nem játszott rosszul a magyar csapat azért. Nem voltak olyan rosszak, mert harcoltak, csinálták, de nincsenek csatáraink, középpályásaink, akitől a támadó futballunk jó lenne, ez hiányzik, úgyhogy nincsen Varga Barnabás, aki gólokot fejjel rúg, nincsen Salai Roland, és ezt megérzi a magyar válogatott. De attól függetlenül nem öt fiatal játékos kell betenni a kezdő csapatban. Ez nem működik, ezt egy Real Madrid nem meri megcsinálni, vagy a Barcelona. Ez rosszitól nem akarom bántani, de ez rossz húzás volt. Nincs nemzetközi tapasztalatuk. Győrből, meg nem tudom honnan összeválogatta, Szűcs, meg ezeket. Nem akarom bántani a játékosokat. De ha megnézzük a Győrt is, a BL-ben mit csinált? Mit csinált? Én úgy szégyeltem magam, úgy lebövügették őket, de ez nem megy. Kell a nemzetközi rutin. Hát itten nem tudtak, mert mit kellett volna az a ukránok ellen játszani. Rövid, mert magas emberek voltak, rövid passzok, gyors rövid passzok. De nem volt, mert nem tudtak passzolni egymásnak. Ha futtába nem tudtak passzolni egyszerűen, ezek nem tehetséges játékosok. Én az edzőt nem bántom, de ha az edző nem tehetséges, nem tudja kiválogatni a tehetséges játékosokat. Itt a probléma szerintem. Hát egyedül a Lukács, aki mégis van benne kis tehetség, mert jól cselezik, jól tud beadni, gólt tud rúgni. Hát az a fordulási, amit csinált, és kapufa lett, az egy bravúr lett volna, ha bemegy, és más lett volna a helyzet. De nincsenek tehetségeink, nem tudjuk kiválogatni őket. És Rossi ebbe fog belebukni. Uh-huh. Hát szegény Szoboszlai szaladgál, mert hátra kell neki menni, az egész pályát befocizi, nincsen társak, akivel össze tudna passzolni, és akkor ellentámadások, setű, semmi. Ha előre rúgják a labdát, nem tudják megtartani. A hátvédsorban is van egy-két ember, aki nem jó. Hát itt van ez az Ozsvárt, mikor a Bollát lerúgták. Hát ott az ukrán két-három ütemet késett, és telibe rúgta Bollát. Azonnal ezt az angol bajnokságban piros lappal büntetik. Itt a VAR nem csinált semmit. Nem is értem az egészet. Ilyen szándékosan. És akkor nem beszélve arról, hogy az ukránok már feltüzelve jöttek a meccsre, mert a politika beleszól a sportba. Nem szabad ilyet csinálni. Soha ne keverjük a sportot bele a politikába. Ezek az emberek, ezek az ukránok úgy jöttek a pályára, hogy vagy a baba, vagy a labda. És nagyon kemények és durvák voltak. És a bíró nem fújt le semmit ilyesmit. Az, hogy most a Szoboszlai letette a labdás, és elrúgt az ukrán. Most ez nem tudják az igazságot, hogy mi volt, de ez volt benne. Most persze, hogy az ember bedül, aki focizott, tudja, hogy ez mi. És akkor vesztésre álltunk. Szóval nagyon-nagyon-nagyon elszomorodtam az ukrán meccs után, hogy egyszerűen nem tudunk gólt rúgni, mert nincsen a Sallai, nincsen a Varga Barnabás, aki gólokat rúg, és megérezzük. De mi nem hozunk olyan tehetséget csatárt? Én nem ismerem ezeket a fiatalok, de például a Rossi ott is hibázott, amikor levette Lukácsot. Mert általában, ha vesztésre állunk, akkor általában az ellenfél minden esetben támad. Na most, ha beíveltük a labdákot, nem volt magas játékosunk. Mi nem tettük be, nem tudom, a Kovács vagy ki olyan magas. Hát be kell tenni. Hát lefejeltek mindent az ukránok. Itt taktikailag, érzelmileg sehogy nem működik a magyar csapat. Kilódunk, szenvedünk. Ezen változtatni kell. Régen, ha nem jó az új csapat, visszahozom a régi játékosok. Szerintem a Nagy Ádám sokkal harcosabb lett volna, mint a Szűcs, vagy bármelyik ott a fiatalok közül. De nem működik már semmi. Nem tudom, mi van a négóval, lehet, hogy öreg már, 30-valahány éves, 35, 34, nem tudom, de ezek tehetségesek voltak. A Nagy Ádám az futó ember, de hasznosan játszik. Akkor mi nem hoztuk be például csatársorba, a Lisztes nagyon jó, meg tudja tartani a labdát. Például az írek ellen behozta második félidőbe Tóth Alexot, az Alexot megdicsértem, mert jó fedezi a labdát, forog, teszi, veszi, volt egy jó kapuralövése is, csak a védők beütközött, szóval már kezd feljönni Tóth Alex fizikailag is jobb, még nagy tömegű, abból egy kicsit majd a bajnokságban többet focizik majd az angoloknál, ezt le fogja gyűrni. Az is tehetséges játékos. Nekünk ilyen tehetséges játékosot kell betenni a válogatottba. De ha az edző nem tehetséges, nem tudja kiválogatni. Emberek, ezt értsétek meg.
4: Te egyébként láttad, hogy valamennyivel összeszedettebben játszott volna mondjuk az északi, mondjuk összehasonlítjuk a két meccset az északiek ellen, valamivel jobban játszott szerinted már a válogatott?
5: Az ukránok ellen nem játszottunk rosszul. Uh-huh. Meg volt a harciasság, stb. Fel voltak tüzelve, a magyarok is, és sokkal jobban játszottunk. Az írek ellen katasztrófa volt. Katasztrófa volt. Én idegbeteg voltam.
4: Egyébként a holnapi napon játszik a magyar válogatott, ismét fogadja
5: Grúziát,
4: ugye? Ahol ott van Karacseli a csapatban. A világ egyik legjobb játékosa most, azért ezt ki lehet jelenteni. A Paris Saint-Germain
5: 11-es szivázott.
4: Igen. Igen. De mindenképpen a helyén van egyébként ez a grúz válogatott, ugye a Mamardashvili is olyan Szoboszlainak a csapattársa, tehát össze van rakva az a csapat.
5: Nem a jókra rá kell állítani szoros emberfogással. Mert ha nem csinálják ezt, akkor ezek gólt rúgnak. Mert tehetségesek.
4: A Grúzia egyébként 0-0-t játszott Ukrajnával, és kikapott Észak-Írországtól a grúz válogatott, tehát nekik is egy pontja van, mint nekünk, és ők is mennek a pont után. Te mire számítasz, hogy összeszedi magát a válogatott a holnapi meccsre?
5: Nagyon nehéz, mert nem működik a taktika, nem olyan játékosok vannak középpályán, a Schiffer az nagyon jó, de a többi az nem igen jó, úgyhogy nem tudom, mi lesz. Nagyon nehéz megmondani. Én úgy kezdenék, hogy betenném a Tóth gyereket, a tehetségeket tenném be, és elfelejteném ezeket a Szűcs fiatalokat, és az Osváltot kezdőnek tenném, mert a Bolla lesérült, itt is. Hát egyszerűen nem értem, hol van a VAR, mikor 3-4 ütemet valaki, abból lerúgta labdát, ez becsúszott, 3-4 ütemet vesztett az ukrán, és egy az élben akarattal lerúgta. Hát akkor mi nem állították ki? Hol van a VAR? Mit csinál? A bíró mit csinál? Nem is értem, már mondtam egyszer ezt, hogy úgy kéne megválogatni a VAR-t, hogy például játszik, mit tudom én, a minden országból legyen ott egy, mondjuk a magyarok, és az ukránok közül is a VAR-ba, meg legyen egy
4: független.
5: Egy független, aki az elnök. És akkor hogy vitatkozzonak ott bent, hogy mi van. Mert akkor tudják védeni az országukat, mind a kettő, az ellenfélből is, és akkor majd az elnök majd úgy megbeszélik, hogy mi igaz. Mert itt ki kellett volna állítani. Nem is értem, és akkor lett volna esélyünk, hogy győzzünk. Itt valamit változtatni kell nemzetközileg, mert az angol bajnokságban is nagyon sokat csalnak a VAR. Látom meg mindenhol. Akkor minek van? Azért, hogy kiadjuk a pénzeket?
4: Szerintem fontos arról beszélni, hogy a fontosabb játékosok, mint az Orbán, a Szoboszlai, a Kerkez, szerinted hogy teljesítettek most ezen a két meccsen? Tehát ők is alul teljesítettek?
5: Hát most szerkesztő úr, ha egyszer nincs középpályánk a Schifferen kívül, ez a gyerek mind a két meccsen nagyon harciasan játszott, és a legjobb volt. Fejbe is rúgták, de ment tovább. Tehetséges. Nem nagy tehetség, kis tehetség, de akkor is tehetséges. De viszont a csatársorban Lukács kis tehetség, még azzal lehet játszani. De többivel nem. Nem lehet. Nem lehet passzolni, nem lehet semmit csinálni, mert nem tudják dorúgni 5 méterre. Ezek ilyen kis futó emberek, tehetség nélkül. Nem működik a szerkezet, nincs ellentámadás, nincs tűz, nem tudják megvalósítani. Nem tudom, Rossi most kitalált, hogy valakit betesz, nem tudtam még olvasni, úgyhogy nem tudom, mit csinál. Most mit csináljon a Szoboszlai? Szegény azt se tudja, hogy hátra menjen, középpályára menjen. Egyszerűen nem tudja a feladatát ellátni, mondjuk csatárként, vagy középpályásként, hogy gólt rúgjon, a támadásokat tudja segíteni, mert nincsen kollega. Nincs kollega, tehetséges kollega. Kerkez úgy, ahogy futó emberkét, hatalmas erővel, robbanékossággal, még elfocizgat, úgy, mint a Liverpoolba. No de, hol vannak a többiek? Hol vannak? Kell a Barni, kell a Sallai, mert ha beadjuk a labdát, akkor van esély, hogy a Barni gólt fejel, vagy lepaszolja másiknak. Hatalmas tehetség ez az ember, ez a Varga gyerek. No, ilyen emberek kellenek. Nem csak az, hogy most Győrbe rúgott valaki 3 gólt a magyar színvonalhoz képest. De hol van a nemzetközi színvonal? Hát erről szól minden. Csak nem értik a felsővezetők, nem értik ezt. Kell a tehetséget előszedni.
4: Egyébként a Varga az egyáltalán nem kapott behívót a válogatottba?
5: Ja, és erre is szeretnék rá utalni, hogy az előző válogatott meccsen is nem volt a Barni, nem volt a Sallai. Az edzők nem engedik el a klubukból. Én így érzem. Úgy a görögök, és ugyanúgy a törökök is. Mert meg meghatározó emberek a csapatban, és nem akarják, hogy lesérüljönek. Ezt nem lehet, nem szabad engedni a játékosoknak, hogy a nemzeti csapatban ne játszon. Azért, mert a klubi, ahol meg vannak fizetve, akkor ők dirigálnak. Erre a szabályban, hogy haza kell jönni. Hát utolsó meccsen a Barni, a Varga Barni játszott a bajnokin, ha jó hiszem, vagy BL volt, ma nem tudom. 90 percig játszott, utána megsérült. Hol? A fürdőbe, vagy hol sérült le? Vagy a Sallai? Majd mostan jönnek a meccsek, fognak játszani. Fognak játszani. Nem értek ezzel együtt. Úgyhogy lépni kellene ebben is.
4: Ha rákanyarodunk egy másik témára, hogy készültél nekem olyan nevekkel, akik roma származású magyar fiatalok, külföldön jó eredményeket értek el fiatalon. Én kíváncsi vagyok, hogy milyen lista, amit hoztál, kiket néztél ki magadnak, hogy érdemes róluk beszélni.
5: Szerkesztő úr, tulajdonképpen most a napokban kijött Stoika Márk, roma származású, a spanyol Valencia leigazolta 16 évesen. Hatalmas. Gondolom, hogy nagyon tehetséges, nem láttam focizni. Most már van tulajdonképpen Romában a Farkas Patrik, a Farkas Erik, ez a Liverpoolnál van. Várjuk őket, hogy tényleg kezdők legyenek az egyben, az első csapatnál, és meg tudják mutatni, hogy ők igenis roma fiatalként nagyon tehetségesek. Én nagyon várom tulajdonképpen, mert itthon nagyon hiányolom, hogy nincsen roma akadémia. 10 éves korban már nem egyszer mondtam, hogy össze kellene szedni a 10 éves korban a roma gyerekeket, és ezeket edzeni akadémia rendszerben, mert az akadémiák, amik eddig működnek, nem nagyon jönnek ki tehetségesek. Nem tudom miért. Nem tehetséges gyerekeket edzenek? Szerintem ez a hiba. Itt kéne lépni, hogy adjunak majd olyan esélyt a roma társadalomnak, hogy kibányászok a tehetségeinket. talán lehet, hogy ettől a magyar futball felülkerekedne, és ott lennénk az élben, mint Puskás idejében.
4: És hogy látod, a tehetséges fiatalokból mindegyik akar edzeni?
5: Nagyon nehéz kérdés, mert tulajdonképpen én akartam csinálni Rom Akadémián, csak nem kaptam meg a költségvetést, és a cigányokkal bánni kell. Nem akarnak edzeni, hiába tehetségesek, mint a brazilok. Brazilok ugyanígy vannak. De viszont a génjeikben, meg a tehetségük olyan magas fokon van, hogy ezek tudnak, amikor kell vibrálni. Nagyon tudnak vibrálni, és eldönten a meccseket. Azért megnézzük nemzetközileg, hogy mennyi cigány, aki eldöntött a meccseket. Nagyon sok van nemzetközi porondon. Nem akarok erre rátérni. Itt Roma Akadémiát kell. Majd mi elintézzük a roma fiatalokat, hogy szakszerűen hogy kell őket felkészíteni 10 éves kortól a győzni akarásra, a robbanékonyságra, a terheléstől kezdve minden a szakemberekkel. Mert ha az akadémiák, nem tudom mennyi van itt Magyarországon, mert nem néztem még utána, most beválogatják a 10 éves gyerekeket, végig mennek a létrafokon, ha nem tehetséges, akkor lesz egy mechanikus futóember. Nem élünk vele sokat. Jó, hasznos, de ezekkel nem tudunk meccseket nyerni. Ide kellenek a magas, tehetséges roma gyerekek, akik tényleg benne van a génjükben. A box, a zene és a futball. Én nagyon sok futballbajnokságot csináltam országosan, én elájultam, hogy micsoda technikájuk van, jó fizikailag sehol nem voltak, mert nem edzenek, hát persze. De amit azok csinálnak, hát esküszöm, a brazilok bújjonak el. De nem akarják a roma társadalmat fölemelni. Nem tudom, pedig a focit nagyon szeretjük. Ölni tudunk érte. Hát olyan kommentek jönnek a Facebookon, hogy én szégyellem magam. Csak a negatív dolgok jönnek. Nem. Úgy szólnak hozzá, hogy mit kell javítani, hogy ebből esetleg tanulnak sokan. Nem, csak a negatív. Tátott szájú, a szoboszlány, meg mindent írnak. Hát ez nagyon csúnya dolog. De kellenek a tehetségek, értsék meg a vezetőség. Országosan is. De hát, ha nem akarják, akkor nem megy. Úgyhogy nem tudok mit mondani.
4: Van egyébként a válogatottban ki az, akire te úgy gondolsz, hogy neki meghatározó szerepe van, és ez nem lehet kérdés, hogy ő kezdőcsapatba jusson, kerüljön a jelenlegi válogatottban.
5: Aha. Hát, én úgy gondolom, hogy csatársorba csak a Lukácson kívül nem tudok mondani senkit, mert gyenge. Középpályán a Fischer, aki nekem nagyon tetszik, ő jó, ilyenek kellenének, harcias, robbanékony, meghal a pályán, de nem olyan nagy tehetség, de ott van a tehetségek között. Utána előhozom a Szoboszlai, aki tehetség, itt a válogatottba mi nem rúg gólt. Mert nem ír oda, mert nem támadunk, nincs szabadrúgások, nincsenek 11-esek, vagy bármi. Nincs támadó foci, nincs tűzlendület. Még a Szalai idejében, amikor csatárult, akkor még nagyobb volt a tűz, mint mostanában. Ott volt tűz valahogy.
4: Igen, pedig valamennyivel előrébb játszik a válogatottban, tehát támadóbb szerepet kap, mint a Liverpoolban.
5: De nincsenek társak, szerkesztő úr. Ha megnézzük a védelmet, az Oswald az ott legyen, mert az tehetséges az a gyerek, ahogy én láttam még a Fradiba. Írtam is még a kezdőcsapatba, amikor Facebookon, hogy tegyék be az Oswaldot, mert tényleg jó védekezik, kemény, nem durva, támadó focit segítik, cselezik, 2-3 ember kicselezik, már teszi a labdát, ő nagyon hasznos játékos. Ilyenek kellenek, középpálya mindenhol. És akkor Orbán középen ott rutinból megél, de ő is lassú már, és akkor nincs több. A Sallai nincs itt, meg a Varga. Nincs tehetséges játékosom, értsétek meg, ez a baj. Nem tudunk focizni így. Mert akkor, ha megnézed, össze-vissza szaladgál a magyar csapat a pályán. Ha odapasszolnám egy gyereknek futtába, az már nem tudja másiknak odapasszolni, mert nem tehetséges, és vagy rosszul adja vissza, vagy elveszik tőle, mert zavarba van. Nincs rutin, nemzetközi rutin. Ilyeneket nem teszünk be. Akkor visszahozom a izét, a Négót, meg a Nagy Ádámot, akiknek van tapasztalatuk. Erről szól a foci. De nem így működik. Tudom, hogy fiatalítani kell, de lassan egy embert beteszek, mint régen. És akkor az beold a csapatba, ha tehetséges, marad. Akkor jön a másik tehetség. De nem ötöt teszek be a kezdő csapatba. Hát ez nem is működik a csapat. Nem is fog.
4: Én egyébként valamennyire egyetértek veled ebben. Hogy látod például, mert nagyon kevésszer említetted, de mondjuk a Kerkeznek a szerepét a válogatottban meg a Liverpoolba, mondjuk őt nem említetted.
5: Kerkez egy olyan, mint a bomba úgy robban. Energikus, gyors. Nem szeretik a csatárok az ilyen embereket, mert lerohanja, nem tudja átvenni a zsugát. Nem szeretik az ilyen védőket. De sokszor nem durva. Van, amikor késik, de általában nem durva. De maga a hozzáállása, hogy ő megindul, az ellenfél játékosai megijednek tőle. Van, amikor nagyon hasznos. Na most a támadó fociban, a Liverpoolban is, meg itt a válogatottban is, ha esetleg fölszalad, mert a Szoboszlai jó labdát adott neki. Fölszalad bele, most hiába néz föl. Nem tudja odaívelni. Találomra berúgja. No, ide kín a tehetség. Kerkesznél. Fölnézek, és oda teszem a Szoboszlainak a fejé labdát, vagy a Varga Barnabásnak. Ezek nem mennek, mert nincs tehetség. A tehetséget nem lehet tanulni. Az benned van, majd nincs benne a géneidbe. Erről beszélünk.
4: Mivel egy pár percünk van, és lecsúsztunk arról a témáról, hogy hosszabban beszéljünk, például az aranylabdáról. Most feldobok neked egy pár nevet ebben a maradék két percben, akik kaphatják mondjuk az aranylabdát, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, de ezt még egy másik adás alkalmával lesz hosszabb a lehetőségünk kielemezni. Ugye a legesélyesebbek közé tartozik Harry Kane, angol válogatott Bayern München, Lamine Yamal Barcelona, spanyol válogatott, Messi, Inter Miami, argentin válogatott, a Olise, Bayern München, francia válogatott, és Mbappé, Real Madrid, francia válogatott szintén, valamint hatodik helyen már nem olyan előkelő pozícióban Rodri, spanyol válogatott, és most már a Barcelonának a játékosa. Tehát kit tudsz mondani, akinek te odad, a legnagyobb esélyesek Mbappé, Messi, Yamal meg a Harry Kane?
5: Hát én úgy gondolom, hogy Messivel nem kell foglalkozni, már elég aranylabdát kapott, és ő már nem sorolnám ide érzelmileg. Régen jó volt, már most nem. Már öreg, nem robbanék, hogy láttuk a világbajnokságon. Kane ő rúgdossa gólokat, most is rúgott gólt, ő tehetséges játékost. Belevenném a csapatban. Yamal, szerintem én annak adnám, mert ez hatalmas futballista fiatalon. Olyan tudatosan tud játszani, átveszi a zsugát, úgy cselezik, meghúzza, a labdának szeme van, amikor passzol, abból vannak a gólok, vagy ő befejezi góllal. Legtöbbször gól van belőle. ilyen tehetség szerintem Messi után Jamal az. Én jelölném a Jamalt, Mbappét, Rodri nem ide való, Olisé, az sem. Én a elsőnek tenném a Jamalt, másodiknak az Mbappét, és harmadiknak a Kane-t. Ez a három között dönteném el ott ki. Na most megnézzük, hogy szerepelnek a nemzetközileg is, a saját országukban. Jamal vezet, szintén nagyon jól, mert most is 2 gólt rúgott, és nagyon okosan játszik, ilyen fiatalon, mintha 40 éves volna. Olyan taktikája van, olyan, tehát nem tudom elmondani, hogy olyan jó ez a srác. És akkor Mbappé, meg hát tudjuk, hogy a megugrásaival bármelyik pillanatban gólt tud rúgni. A Kane is nagyon tehetséges, ő harmadiknál tenném. Úgyhogy a többire meg én nem is áldoznák.
4: Rajtam múlna amúgy, akkor én a Kane-nek adnám, de még ezt lesz alkalmunk kiveszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És hát holnap megdrukkolunk a grúzok ellen a válogatottnak.
5: Hát én is nagyon drukkolok, de nem sokat várok. Ahogy eddig játszottak, nem tudom. Ukránok ellen is jó játszottunk, de nem tudunk gólt rúgni. Gólokat kell rúgni. De ki? Szoboszlai oda tud érni? Nem tudom. Meglátjuk, hónap mi lesz.
4: Ha meglátjuk, úgyhogy legyen.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
4: Kedves hallgatóinknak pedig azt üzenjük, hogy küldjenek SMS-t 06303030-as telefonszámra az elmúlt 2 órában elhangzottakkal kapcsolatban, és köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, holnap pedig drukkoljunk a válogatottnak, reméljük egy jobb eredménnyel, ez volt már a Regeneráció, Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát hallhattátok, ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 rádiódikket, addig is jövő héten ugyanitt, ugyanekkor fogunk találkozni, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Szomora Zsolt, prímás, az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akinek a nagyapja Farkas Gyula, a Rajkók atya. Köszönöm Zsolt, hogy eljöttél és beszélgetsz velem itt a műsorban.
5: Köszönöm a kívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Térjünk vissza a kezdésnek a gyökerekhez. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
5: Én azt gondolom, mint minden muzsikus családban mindenkit, engem is a zenevet körül, nagyszülők, szülők által, nagypapám még mind a két részben, anyukám és apukám családjából is, ugye mindenki zenész volt, bátyám is hegedül, ugye ő az idősebb, ugye 3 évvel idősebb a testvérem, őt láttam már kicsinek, hogy ő már nagyon korán kezdte, és hát természetesen a zene volt az, ami a mindennapunkat kitöltötte.
4: Tehát zenés család, ez nagyon pontos. Meghatározza természetesen egy gyermeknek a jövőjét. Mit jelentett számodra a nagypapád Farkas Gyula, és miként élted meg, hogy ez a családi hagyomány, tradíció tulajdonképpen jelen volt az életedben?
5: Én azt gondolom, hogy nekem egy, hát ennél fogva úgy, hogy a nagypapám volt, nekem természetes volt az a fajta közeg, amit ő nyújtott, és nem csak a Rajkóban, hanem otthon is, ugye mi ezt láttuk, hogy ott a 4 gyerekekkel foglalkozik, nevel, maga a pedagógia, amit csinált, ez nekünk természetes volt, mert ezt láttuk otthon, ha bementünk utána a Rajkóba, akkor ott is ezt láttuk, és hát mondhatni, hogy anyukám részéről, ugye, hát ő is ebbe a szellembe nevelkedett, és ő is arra nevelt minket, amit a nagyapám tanított, a rendszeresség, a tanulás, gyakorlás, és hát ezt próbáltuk elsajátítani. Én azt gondolom, hogy a gyereknek az ember, amikor még kicsi, akkor valamilyen szinten másképp látja ezeket a dolgokat, mert a nagyapát látja.
4: Így van, így van.
5: Én azt gondolom, akkor nem azt láttam benne, hogy ő mit csinál, mit tanít, és hogyan, és kinek milyen új rendet mutat, vagy mit hol fogjon meg, és a kottából hol helyezkedik el, hanem azt láttam, hogy mint nagypapa, ő neki ez mennyire fontos, és én ezt láttam benne, hogy maga az ő élete semmi másról nem szólt, csak a gyerekek tanításáról, pedagógiáról, a rajkóról, és hát ezek a dolgok vették az ő életét teljesen körül, vagyis hát az ő élete semmi másról nem szólt, csak erről. Aztán ezt az ember később, ahogy már tegyük föl, voltam 10 éves, 12, először cimbalmozni tanultam tőle, és úgy tett át 10 évesen hegedűre, amit először elkezdtem hegedülni 6 évesen, de akkor még elég játékos voltam, és akkor utána bőgőztem egy picit, cimbalmoztam is. Másik nagypapám, a Szomora Kálmán, aki apukám, apja volt, ugye, ő is egy kiváló cimbalmos volt, akire mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok mai napig. Hát ő is már 1990-ben hunyt el, úgyhogy de mai napig itt van velem, és én azt gondolom, hogy az ő tudása és az ő tanítása is hasonló volt, mert nagyon szeretett ő is foglalkozni fiatalokkal, és voltak tanítványai, és hát egy kiváló cimbalmos volt. Tehát a maga muzsikus értékek az őnek is ugyanezek voltak, őnek is ugyan fontosak voltak azok a fajta zenei értékrendek, amiket ő is képviselt, és hát az ember mind a két oldalról ezt látta, és hát anyukám is ezt próbálta neki nevelni, tanítani, úgyhogy ebben nőttünk föl.
4: Na jó, hát akkor gondolom fel sem merült, hogy esetleg nem zenével foglalkozol.
5: Nem.
4: Ez természetes.
5: Természetes volt.
4: Egy picit menjünk még vissza az időben. Nagypapádnak, vagyis Farkas Gyulának, a Rajkók atyának a felmenőire nagyon kíváncsi lennék, hiszen tulajdonképpen amikor most a napokban volt egy megemlékezés, itt azért nekem is voltak olyan új információk, amiket én korábban nem hallottam. Mesélj nekünk erről egy picit, az ő apukájáról, esetleg nagypapájáról.
5: Igen, az igazság, hogy a nagypapám, ugye én 12 éves voltam, amikor ő elment közülünk. Ő nekünk nem túl sokat mesélt, ő csak mindig valamilyen apró jele, vagy éppen egy-két mondattal tudtunk rajta, hogy hát ő ebben nőtt föl, ezt látta ő is otthon. És az igazság, hogy amikor ő elhunyt, akkor én a kottáit megörököltem, és mindig lapozgattam, jött a nótáktól kezdve a csárdásokig, az operettig, a régi 150 éves kottákról beszélünk, partitúrákról, saját kéziratairól, hangszereléseiről, és rengeteg klasszikus zenei anyag volt, ami az ő kottatárában szerepelt. Az ő saját szerzeményei és feldolgozásai mellett viszont, ahogy lapozgattam, mindig észrevettem egy-egy olyan évszámot például, amikor el kellett gondolkozom, hogy itt ez most hogy van, mert nem stimmelt valami. Uh-huh. És azt láttam, hogy vannak olyan dátumok, hogy Farkas Gyula 1897.
4: Aztán.
5: és mondom, ez hogy lehet? Hát mondom, ez nem a papi, én úgy hívtam ugye a nagypapámat, hogy papi, és akkor mondom, ez nem lehet a papi, hát ez az ő apukája lehet. És utána néztem, csináltam egy családfakutatást, és hát az elmondottak alapján, ugye, meg hát a dokumentumok alapján, amit ő is mondott, de hát ő nekünk nagyon szűkszavúan fogalmazott erről, ő nem szerette az ő nagyságát, vagy tudását, vagy amit ő éppen tudott azt úgy előadni, hogy ő azt honnan és miként merítette, inkább ő csak mindig azt mondta, hogy hát ő is ebben nőtt föl, és ez ilyen szűkszavúan kezelte, de én azt gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha egy picit mesél róla, mert az igazság, én azt gondolom most így ezzel az életkorral már, hogy ez egy nagy érték és nagy kincs volt, amire ő büszke volt, de nem volt vele dicsekvő. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy rájöttem, hogy az ő apukája is ugye zeneszerző karmester volt, és büszkén mondhatom, hogy van egy igazolványom eredetiben tőle, ami az Országos Cigányzenészek Egyesületének a tagság igazolványa, és én úgy tudom, hogy ez az egy példány van meg az egész országban nekem, aminek 10 000 tagja volt ennek az egyesületnek, és a dédanyapámnak ez a tagsági könyve megvan, ami 1937-re szól, és benne van, hogy ugye 1887-ben született, Sopronban született, és hangszere karmester. És itt kanyarodhatunk vissza a Kottákhoz, kéziratáihoz, hogy gyönyörűen írt, szinte ugyanúgy írt, mint a nagypapám, és hát én nekem már ez is egy feltűnő dolog volt, hogy ezt a fajta tudást, ezt én azért az ember zenészként látja, hogy mennyire szépen igényesen van írva az a Kotta partitúra, maga a kézírása, és hát elkezdtem nézegetni a Kottákat, amik nálam voltak, és rájöttem, hogy rengeteg Kotta van őtőle. Partitúrá például Wagnernek a Tannhäuser nyitánya, amit meghangszerelt cigányzenekar 1897-ben 16-17 évesen. Úgyhogy az ember elgondolkodott ezen, hogy milyen nagy tudású Kotta ismerő embernek kellett, hogy legyenek, és hát a nagypapám ugye tényleg ebben nőhetett föl, és ezt látta otthonról. Aztán kiderült, hogy az ő apukája is Győrben katonazenekart tanított. Ezt már a családfakutatásból tudtam meg. Őróla nem mesélt sajnos a nagyapám. Nem volt róla semmi információnk, de itt vannak a tények. És hát ő meg egy katonazenekar tanított, ahol 20 és 30 tagú zenekarokat tanított be. Szerintem nem is cigányzenekarokat mondhatni, hát a katonazenekarról beszélünk, akkor biztos voltak cigányzenészek is benne, de én azt gondolom, hogy itt már nem is a cigányzenénél vagyunk, hanem a magyar klasszikus és olyan műfajnál, ami abban az időben divat volt, mert nem hiszem, hogy az 1800-as évek közepén cigányzenét tanított volna nekik, hanem inkább katonadolókat vagy indulókat, verbunkosokat.
4: Akkoriban nagyon népszerűek voltak a verbunkosok, ami tulajdonképpen katonatoborzást jelent.
5: Pontosan.
4: Tehát akkor valószínűleg itt van a kapcsolat.
5: Igen, igen. És én azt gondolom, hogy az ember, hogyha belehallgat és egy picit belemélyül abba a fajta hangszerelésbe és zeneszerzésbe, mint a nagyapám például egy verbunkosban vagy egy cinkapannában hall az ember, akkor igenis itt hallható az a magyaros, cigányos, népies megszólalás, amit ő otthonról, apukától, egyébként a nagypapájától hozott, mert ez másképp nem jön. Annyira egyedi és annyira különlegesek az ő zenei hangszerelései, feldolgozásai, saját szerzeményei, hogy én azt gondolom, hogy ettől is különleges az ő tudása, az ő nagysága.
4: Hihetetlen, hogy meddig mentünk vissza. Tulajdonképpen a 19. század közepén vagyunk, tehát az 1800-as évek közepén. Igen. És ő tulajdonképpen ők nagypapát, ha jól gondolom, igen, számoltam, igen. Most így hirtelen, ugye?
5: Igen, ő is Farkas Gyula volt. Igen.
4: Ő is Farkas Gyula.
5: Igen.
4: Tehát akkor ezek nem véletlenek, tehát tulajdonképpen az ők nagypapád átadta a tudását a déd nagypapádnak, majd ez a fajta szemlélet átkerült a Farkas Gyulához, aki a Rajkók atya.
5: Igen, igen.
4: Beszéljünk róla is egy picit természetesen, hiszen azért most lehetőségünk van arra, megemlítsük akár a korai éveit, tehát ő nagyon fontos, hogy ő például már az Ostende kávéházban is muzsikált a híres kis Rajkók zenekarában.
5: Igen, igen, igen. Hát arról mesélt nekünk egy picit bővebben, meg hát arról már vannak írásos dokumentumok.
4: Hát te... akkor ő már 10 éves volt, tehát ez, igen, a 30-as évek, igen, igen, közepén.
5: Igen, igen. Hát előtte talán még az Aranyosi Rajkó zenekar, amiben még ő is nagyon fiatalon benne volt.
4: Igen, ez az,
5: még
4: ez a 30-as évek.
5: Igen, igen. És ugye abból lett utána, ugye, ha jól tudom, az Ostende Kávéház, ami megalakult, és hát munkát és lehetőséget adott akkori cigányzenészeknek.
4: Ez óriási dolog volt egyébként akkor, tehát, hogy összehozott 20-30 fiatal cigány gyereket az akkori zenekarvezető, és együtt játszottak, és feléptek egy kávéházban rendszeresen, és tulajdonképpen ennek az egyik bizonyítéka, hogy készült róluk számtalan képeslap, ugye? Azok,
5: igen,
4: nagyon
5: fotó,
4: értékes,
5: igen, igen,
4: képeslapok,
5: igen.
4: Szerintem, hogy
5: igen, ez
4: érdekes kordokumentumok.
5: Igen, hát a külföldieknek meg a vendégeknek ezt árulták itthon, igen, is, szerte a nagyvilágban, akár merre jártak. És én azt gondolom, hogy ennek egy akkora súlya és akkora értéke volt akkor ennek az osztálynak. Ez nem csak egy egy kávéház volt, ami megsegítette a cigányzenészeket, mm-hmm. vagy hogyha nem is ezt az oldalát nézzük, hanem azt nézzük, hogy tegyük föl, volt egy üzletvezető, vagy egy tulajdonos, aki úgy gondolta, hogy a cigányzenészekből ő hasznot húz, és az emberek, a vendégek ezért jobban látogatják azt a vendéglőt, kávéházat, és ezért alkalmazta éppen a zenekarokat. Nem, hanem inkább az volt, hogy ebbe egy nagyon nagy módszer is volt, egy nagyon jó, sikeres, eredményes módszer, mert tudta az, hogy kell a fiatalokat képezni, tanulni, ott meg tudják tanulni, mit csinálnak, ott csinálják a régi nagypímásoktól, Rácz Laci, Magyar Imre, hasonló nagy nevek, és közben azok a fiatal gyerekek ott kinevelődnek, és hát belülük lesz a következő generációkra, akikből majd lehet muzsikust faragni, és éppen majd az osztandében már felnőttként muzsikálnak.
4: Mert hát a cigányzene aranykoráról beszélgetünk. Pontosan. Tulajdonképpen, tehát igen. Azért ez nagyon jelentős időszak volt a cigányzene
5: történetében. Igen, én azt gondolom, hogy ez a fajta felismerések, akik ezt a fajta mecénáskodást végig tudták vinni a cigányzenészekkel és ebből a műfajjal, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas érték és tudás és egy pozitív hozzáállás volt, mert ők ebben nem csak üzletet láttak, hanem azt a lehetőséget és értéket is látták benne, ami sajnos ma már nagyon-nagyon ritka és nagyon kevés helyen fordul elő.
4: Korábban is voltak egyébként már hasonló kis rajkózenekarok, de azok közül egyik sem volt ennyire híres, mint az Aranyosi féle rajkózenekar az 1930-as években, ahol nagypapát Farkas Gyula is játszott.
5: Igen, igen.
4: És ott tanulta tulajdonképpen a szakmának egy olyan jelentős részét, ami későbbi éveit meghatározta.
5: Igen, én sokszor gondolkoztam ezen, hogy ez hogyan jött neki ez a fajta nagy tudás, ez a fajta szemlélet, ez a fajta hozzáállás, mikor, hol, honnan tanult ennyit, mert az igazság, hogy nem csak hangszerelni tudott, hanem a hangszerekhez is nagyon jól értett mindenféle, nem csak vonóshoz, ütős, pengetős, gitár, hárfa, fagottól kezdve mindenféle hangszerelését fel lehet lelni. És hát én azt gondolom, hogy az ember, amikor ebbe egy picit belát, akkor elgondolkozik rajta, hogy ezt mikor, hol, honnan tanulta, ugye? És hát az ember elgondolkozik, beszélgettünk erről a bátyámmal is, hogy mennyi időbe tellett ezt megtanulni. És akkor persze, hát ez idő nélkül nem lehet. Erre kell időt szállni. De én azt gondolom, hogy amikor az ember arról beszél, hogy tényleg ebben nőttek fel, nem foglalkoztak máshol, nem volt más dolguk, más munkájuk, és ha szegénységben, ha jó módban éltek, nagyapámig elég nehéz körülmények között éltek, ugye fölkerültek a dédnagyapámmal, fölköltöztek Pestre. Ők Sopronba született amúgy, és amikor fölköltöztek, és ugye gyereknek akkor nagyon nehéz volt a helyzet, ugye háború után. De azt beszéltük épp a bátyámmal, hogy ebben nőttek föl, ezt hallották. Nem volt más, ami érdekelje őket, nem volt más, ami elvegye a figyelmüket, és amit hallottak, legyen az cigányzene, klasszikus zene, operett, bármilyen műfaj, abból csak a legjobbat, legértékesebbet hallották, mert ez a korszak, ennek volt a zenei minőségnek talán a legnagyobb csúcsa, és a legnagyobb zeneszerzőtől kezdve az előadókig ebben a korszakban jelentek meg. És hát, hogy ő ezt hallotta, én azt gondolom, hogy ez tényleg ragadt rá, és hát ez volt egy olyan plusz tehetség, ami ezt kiforrotta. És hát, hogy az Ostendében 17 éves korában már volt saját zenekara, akkor ő már játszott cigányzenekarral.
4: De ő 1821-ben született. 1921-ben igen. Született.
5: Igen, igen. 1921-ben született, most augusztus 18-án. És én azt gondolom, hogy egy olyan fajta fontos szerepet látott ő abban a világban, amikor ez a fénykorát élte, hogy ő észrevette saját magán, vagy éppen észrevette azt, hogy abban az időben a gyerekek, zenészek, kollégák mennyire vágynak arra, hogy tanuljanak. Mm-hmm. És én azt gondolom, hogy az elmondásai alapján is, a beszámolók, újságcikkek alapján, amit ő elmondott saját magára, hogy ő már tudta azt, hogy ő ebben tud foglalkozni, tud tanítani, meg volt a megfelelő tudása hozzá. Mert az igazság, hiába voltak abban az időben szenzációs muzsikusok, fantasztikus technikai hegedűsök, zenészek, cimbalmosok, bárki legyen, azért a tanítással akkor se foglalkoztak sokan. Voltak értelmesek, ott olvasott emberek, képzett muzsikusok, inkább hegedűsök, De hogyha képzett muzsikus is volt, attól még a tanításon nem foglalkoztak. És én azt gondolom, hogy az ő nagyság az abban is rejlik, hogy korán észrevette ezt, hogy ő ebben tud foglalkozni, szeretne foglalkozni, van hozzá érzéke is, és talán egyik pillanatról a másikra bele tudott úgy kezdeni a tanításba, már fiatalon, már az osztendében, amikor 17-18 éves volt, már rá felfigyeltek rá, és már ott tanított gyerekeket. Jó, hát ezt az apukájától ugye látta, ezzel foglalkozott, és hát a gyerekek, ezek fontosak voltak neki, hogy átadja azt a fajta tudást, és ő ezt magában érezte és tudta.
4: Hát természetesen az sem lényegtelen, hogy azért mégiscsak Ország Tivadarnál tanult, aki a Zeneakadémián tanította.
5: Pontosan.
4: Tehát, hogy nyilván azért neki is olyan tanárai voltak a családi háttér mellett, pontosan, tehát akik a kornak a meghatározó alakjai. Pontosan. Teljes mértékben, tehát ez is hozzájárulhatott, gondolom, ahhoz, hogy ő ilyen magaslatokig tudta emelni a szakmai tudását.
5: Hát igen, és én azt gondolom, hogy az ő korában az ő baráti köre ugyanúgy egy olyan magas, kiemelkedő zenei pályafutást tudtak elérni, megtanulni. Az egyik, mindegy, hogy cimbalmos volt, csellós volt, vagy brácsás volt, hegedűs volt, itt van a Boros Lajos bácsi, ugye, aki ugyanúgy szintén Zeneakadémiájában, Lakatos Sándor, ugye, akik abban az időben az ő baráti körei voltak szó szerint, és hát mindenki egy olyan magas mércét, egy olyan magas szintet ért el, mind a cigányzenében, mind a hegedülésben, mind a klasszikus tanulmányokban, ami azt gondolom, hogy ők egymást húzták, és egymás zeneiségét alakították, és tudás, ez csak nőtt.
4: Ők a zenében voltak kiemelkedők, viszont Farkas Gyula elsősorban inkább a tanításban és a módszerében, hiszen ő ebben tudott kiteljesedni, mert végül is 1952-ben megalapította a Rajkó zenekart. Azonban még egy picit térjünk vissza ennek az előzményéhez. A 40-es években, a háború alatti időszakban mi volt vele? Akkor ő már tulajdonképpen megalakította a saját zenekarát, és akkor muzsikált több helyen is.
5: Igen, muzsikált, viszont ő már akkor aktívan tanított. Uh-huh. És hát a kézirataiból látszik, hogy háború alatt is, mesélt, hogy a pincében is, amikor bújkáltak a bombázás elől, akkor hát ott vannak a dátumok is, látom, hogy hát háború volt, és akkor is írta a sötétbe, tegyük föl egy gyertya mellett a kottákat. Igen, ez történt, mert a kottán a dátumok ott vannak, szerepelnek is, hát az operettől az operáig, a nótáig, a csárdásig, a feldolgozások, minden ott van, mutatja, hogy ő akkor is ezzel foglalkozott.
4: Akkoriban ezek a műfajok nagyon népszerűek voltak. Igen. Persze beszélünk majd erről is a későbbiek folyamán, hogy ezek ma hova tűntek, de akkor ez volt a kornak a tánczenéje, a szórakoztató zenéje. Erre mulattak, erre vigadtak.
5: Hát igen, ez volt a sláger, és én azt gondolom, hogy ez a fajta több rétegű stílus, amit abban az időben játszottak, nóta, csárdás, operett, verbunkos, külföldi zenék, akkor is már Magyar Imrétől kezdve a legnagyobb primásokig már mindenféle zenekar próbálta, persze inkább Pesten, vagy éppen a nagyvárosokban népszerűbbek voltak a külföldi dallamok, sanzonok, muzettek, angol keringők, de abban az időben is már mindenki próbált minél színesebben és minél többféle zenét játszani, vagy éppen maga a programját úgy behoztani, hogy ezek ismertek, színesek legyenek, és hát ezeket valahogy át kellett tenni cigányzenekarra is, ugye? Mert abban az időben se foglalkozott sok ember. Ő, még azt meg kell említeni, hogy az ő egyik példakép az apukán kívül Csámpa Ivó volt, aki hát szintén egy nagyon nagy koponya volt, és nagyon nagy tudású cigány karmester, és hát betanító, és hát az mellett hangszerelő volt, akinek a mai napig a neve és szerzeményei, feldolgozásai forognak.
4: Amikor a kutatásaimat folytattam a Rajkó zenekar keletkezéséről és természetesen nagypapádról, Farkas Gyuláról, akkor gyakran felmerült Csámpa Ivónak a neve, és a dátum sem volt mindig tökéletesen pontos, hogy most 51, 52, vagy hogy pontosan mikor alakult a Rajkó zenekar, és a Csámpa Ivónak milyen szerepe volt ebben. De erről is esetleg tudsz valamiféle részleteket mesélni nekünk?
5: Én úgy tudom, hogy 52-ben kérték föl, és amire megalakult a Rajkó zenekar, ugye az lett 53. Én nem tudom pontosan, de nem biztos, hogy én is jól tudom. De...
4: Hát most 52-t számolunk tulajdonképpen igen. a Rajkó igen. alapításának.
5: Igen, igen. Hát nagyon hamar megalakult ez a, igen, a Rajkó zenekar,
4: sőt,
5: ugye?
4: 9 hónap alatt fel is készültek egy nagy
5: koncertre. Pontosan, pontosan. Hát ilyen nagyon hamar összeállt az a fajta légkör, az a fajta szisztéma, amit ő kialakított, hogy a gyerekek ugye tudjanak tanulni, felépni. De hát akkor még ugye nem is gyerekekről beszélünk, hanem az ő baráti köréről, az ő osztálytársairól jóformán mondhatni így, mert akkor még nem sok gyerek volt a Rajkóban az első megalakulásnál, hanem az ő életkorban egyidős kollégái voltak, akik még a Rajkót alakították, és egy pár fiatal Rajkós volt, vagyis hát a fiatal Rajkó volt, akik még tényleg tanulásra szorultak, a többi azok már profi muzsikusok voltak, mondhatni. Aztán
4: én hát főleg nyilván az ő gyerekeiket kezdte persze, utána persze, már tanítani.
5: Igen, én a Csámpa Ivóról nem tudom, hogy a Rajkóban milyen szerepet ő vállalt, én nem tudom egyáltalán, hogy ő vállalt-e valamilyen tanításban ott a Rajkóban, de én úgy tudom, hogy a Lajos bácsival együtt kérték föl őket először, a Baros Lajos bácsival. A Lajos bácsi nem vállalta, a Lajos bácsi ebben nem vett részt, hát ugye a Lajos bácsi akkor már aktívan muzsikált, mindenfele jött, ment, akkor már mondhatni, hogy tényleg egy kiváló ismert primás volt, és hát a nagyapám maradt egyedül, ez még a Kálai Kisernő bácsi mesélte.
4: Igen, hiszen ő is az alapítók mesélte. Között
5: igen,
4: volt.
5: Igen, igen, pontosan van. Az első Rajkók között volt, és ezt ő mesélte nekem, és hát nagy öröm volt, amikor ezt tudtam mesélni, mert hát olyan örömmel, olyan alázattal, tisztelettel mesélt ezekről a dolgokról, hogy hát öröm volt az embernek hallgatni ezeket.
4: Ez az az időszak, amikor tulajdonképpen a népi együttesben és az állami népi együttesben is már nagypapát szerepelt, hiszen ő 50-től már ott dolgozott.
5: Igen, igen. igen. Az állami népi együttes, úgy tudom, hogy 1950-ben alakult. Ugye
4: igen, és ő is benne volt az alapítók között.
5: Pontosan,
4: igen.
5: az alapító tagja.
4: Ha jól emlékszem, második hegedűs volt?
5: Igen, ő második hegedűs volt. És hát ott is a barátai ugyanazokkal jó formán, mint akivel az osztendébe fölnőttek, vagy éppen azokkal a kortársaival tudott együtt muzsikálni. És hát arról az időszakról azért mesélt nekünk többet, meg a Lajos bácsi is mesélt nekünk róla, ugye, akkor a száztagból együtt voltunk, és az ember utazgatott, akkor mindig meséltek. Úgyhogy hát azt nagyon szerette azt az időszakot, egy nagyon nehéz, de egy kialakuló, egy kiforrásban lévő zenei egység volt az, ami akkor ott kialakult, mert ugye előtte még azért nem voltak ezek a fajta együttesek.
4: Igen, tulajdonképpen kisebb együttesek voltak, illetve hogyha megnézzük mondjuk persze a egyes nagyobb kávéházaknak a zenekarait, azért ott is voltak 20-30 tagú zenekarok akán.
5: De az más volt.
4: De ez igen. egy kicsit más volt a jellege, tehát ez inkább színpadi zene volt, és pontosan. Elment ez az időszak egyfajta népi kultúrát támogató irányba, hiszen itt valahogy át kellett alakítani azt a fajta cigányzenei hagyományt, ami korábban az urakat szolgálta ki, tulajdonképpen a nép szolgálatába kellett állítani, és az állami népi együttes valahol ezt a feladatot látta el. Én így látom.
5: Igen, én is azt gondolom, hogy az állami népi együttes volt az első, aki talán ezt a műfajt színpadiassá tette, és kezdte kiforni magából azt a fajta műfajt, amikor a népdal, a népi muzsika, a csárdás, verbunkos muzsika, egy lisztrapszódia, és maga a cigányzere, akkor hogy színpadiasan tudtak megszólalni, megjelenni, és hát ennek volt intézményes háttere, ugye. Meg hát ez mellett a népi táncosok ugye ebben nagy szerepet vállaltak, hogy ez kiegészítette ezt a fajta egész színpadi megjelenés, megszólalást.
4: Ez nagyon fontos egyébként, a Rajkó is így alakult, hogy először tánckar volt, és igen. utána jött tulajdonképpen a cigányzene. És már az elejétől nagypapád meghatározó alak volt a Rajkó zenekar tanításában, és az ő sajátos módszerével próbálta őket tanítani, hiszen például nem minden esetben voltak ezek a gyerekek, akiket összeszedett akár vidékről, mondjuk a kollégáinak a gyerekei, akiket tanított. Nem minden esetben tudta kottát olvasni, de szerintem nem csak ezért tanította őket kézről. Hát de persze, hogy látod? Persze. Hiszen az ő egyik hiszen ez fontos, hogy csak az egyik sajátos módszere volt, az, hogy kézről tanította ezeket a gyerekeket. Hiszen nagyon hatékony ez a módszer.
5: Igen, de én azt gondolom, ez már a régi, talán még az apukától, a nagypapától is ezt látta.
4: Természetes, hiszen ez apáról fiúra pontosan így szállt, ez ilyen, a műfaj. Hogy
5: ilyen tradíció, egy ilyen érték tudott végigmenni, és hogy megteremtődni. És én azt gondolom, hogy a nehéz világban ez a fajta átadás, átörökítés, ez volt a legkönnyebb módja ennek. Mert kézről sokkal hamarabban és sokkal gyorsabban tudtak tanulni a gyerekek, sőt, még hallották is, hogy a másik mit tanul, nem csak a kottából. És én azt gondolom, hogy ez egy jó módszer. Én azt gondolom, hogy ez mai napig él, és ennek hagyománya van, mert mi cigányzenészek azt gondolom, hogy mai napig könnyebben tanulunk kézről egymás után, egymást hallva, hogy ki mit csinál, és ez egy olyan plusz tudott adni a kávéházi cigányzenész rétegnek, ami meghatározta ezt a fajta műfajt. De én még egy picit visszakanyarodnék az Államnépi Együtteshez, az 50-es évekre, mert ott ő ugye a második hegedűben volt szólamvezető, viszont már ott is hangszerelt az Állami Népi Együttesnek. És hát ugye, amire ő oda került, addig ő neki már ismert neve volt, mondhatni így, hogy ő mennyire tisztában van a partitúrákkal, kottákkal, hangszereléssel.
4: 29 éves volt itt még.
5: Igen. És ő már itt hangszerelt az Állami Népi Együttesnek is. És az ember ezt így belegondol, hogy ott ült a hegedűs sorban, és közben ő hangszereltet együtt a Liszt Rapszódát, vagy éppen bármilyen külföldi dallamokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy olyan tanulság, ami sajnos már ritka.
4: Ő 10 évig volt az Állami Népi Együttesben, párhuzamosan a Rajkóval, pontos. És kettőt együtt próbálta vinni, aztán nyilván választani kellett, válaszúthoz érkezett, hogy nem bírta, gondolom, mind a kettőt már vinni, és ezért végül is a Rajkó zenekart választotta, ami hát így utólag jó döntésnek bizonyult. Ha egy picit még a tanítási módszeréről beszélgetünk, tulajdonképpen, ahogy ugyebár Bartókék, Kodályék először lejegyezték a népdalokat, nyilván rengeteg problémát vetett föl ez a kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a műfajt, a népdalokat, magyar népdalokat lejegyezni. De ha akár a román vagy a török gyűjtéseire gondolunk, ott is ugyanezekbe ütközhetett. Tehát valójában a népzene, ez a fajta stílus általában, ez egy nagyon-nagyon nehezen lejegyezhető.
5: Igen, mert talán kötetlen.
4: Hát persze, és mindenki másként énekli. Na most akkor tegyük fel, hogy valahogy lejegyzik. Na de abban valahogy nincs benne minden, tehát nem lehet a kottába minden apróságot beleírni. Bartók azért csinált olyan kis ügyes trükköket, hogy kisebb hangok, meg nagyobb hangok, tehát hogy ezzel is érzékeltetve, hogy melyek a fontos és melyek a kevésbé fontos hangok. Egyébként Lisztnél ez nagyon jellemző a magyar rapszódiákban, aminek természetesen pontosan a cigányzene a forrása. De ez más kottákban azért nem ennyire jellemző. Tehát az, hogy próbáljuk a kottát is hozzáigazítani ehhez a fajta szabad, kötetlen stílushoz, ha most csak a magyar népzenét nézem Bartókék esetében, akkor az szuper, de mégsem ad vissza mindent a kotta. Tehát a kotta inkább egy jegyzet. És valójában az az igazi, hogyha az ember oda megy az idős bácsihoz, és meghallgatja tőle, hogy milyen stílusban, milyen előadással énekli, és akkor azt megpróbálja visszautánozni. Tehát valójában ez az igazi tradíciója a magyar népzene átadásának is, mint ahogy a cigány népzene, illetve a cigány zene átadásának is, amit nagypapád Farkas Gyula is aktívan használt. Tehát ha ő át tudta volna adni kottából is, hogyha szeretné. És valószínűleg meg tudta volna tanítani a gyerekeket is a kottaolvasásra. De egyszerűen ebben a műfajban ez nem hatékony.
5: Igen.
4: Kész.
5: Igen, én azt gondolom, hogy a kotta ez egy olyan dolog, vagy éppen olyan dokumentum, ami kézzelfogható és kötelező, mint egy olvasmány. Attól még, attól, hogy elolvastuk, attól nem tudjuk szépen elmondani. Igen. Valaki. Azt szépen elő is kell adni.
4: Bizony. Az íz, hát az nincs benne.
5: Pontosan. Igaz? Hol van az a vesző, hol van az a pont. És hát itt még a szünetnek is rengeteg jelentősége van a cigányzenében, mert maga az érzelmekre hat. Ez ugyanúgy, mint aki szépen tud egy verset mondani. Mert mindenkire el tudja olvasni a verset, attól még nem lesz szép. Igen. Én azt gondolom, hogy a cigányzenés egy ilyen műfaj, és hát ő, én a a tapasztalatok és a régi nagy tanítványai, amiket elmondtak, azok hallatán én azt gondolom, meg hát az élet útja alatt azt gondolom, hogy amiket ő letett, azt látom, hogy az ő tudása abban volt, hogy maga a cigányzenét hogyan kell jól előadni.
4: Ez az.
5: Szóval ő neki voltak egy-két olyan, olyan szólása is, megjegyzése is, amikor azt mondta, hogy hát jó, jó, amit csinálsz, de valahogy azt próbálta kifejezni, hogy jó, amit csináltál, de valahogy hogy mégsem ez kéne. Így van, lehet, hogy a kottában így van, most eljátszottad a hangokat, de ez nem az igazi. Ettől még nem lett cigányzene. Szóval ez ugyanolyan dolog, mint a népdalt, vagy az akácos utat, vagy a monticsárdás, mindenki el tudja játszani. Nem abban van a nehézség, hanem attól nehéz, hogy maga a stílus jegyeit és az előadás módot úgy tudjuk interpretálni, hogy azt észrevegye a közönség, és az érezhető, hallható és átjárható legyen a zeneiszek közt is. És én azt gondolom, hogy neki ebben volt a nagyszerű zenei tanítása, tudása, hogy ezt ő annyira jól át tudta adni, hogy ezt a gyerekek már tényleg gyerekkorban érezték, hát és amire felnőttek lettek, rajkósok, igazi profi zenészek lettek, addigra meg ennek a profi elsajátítói, bemutatói és zenész nagyságai lettek.
4: Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás volt a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el. Ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 28-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkuk atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk a beszélgetésünk második részében. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Nagy klasszikus zenészek is megmondták már többször, hogy tulajdonképpen a legfontosabb a jó ízlés. És hogyha Farkas Gyulában megvolt ez a jó ízlés, akkor természetes, hogy nem kottából fogja a gyerekeket ezek alapján megtanítani, hanem az ő saját jó ízlését megpróbálja közvetíteni. Közvetlenül. Megmutatja nekik. Igen. És neki ez volt a nagy módszere. Egyébként volt egy ilyen riport is vele, ahol azt mondta, hogy ezeket a gyerekeket azért meg kell tanítani egy kis cigányosságra.
6: Pontosan.
5: Ugye? Igen. Valahogy így fogalmazott, nem emlékszem pontosan.
6: Igen.
5: Tehát bele kell ültetniük.
6: Igen, pontosan ezt mondta, igen. Hát ő beléig oltotta, igen. Pontosan, amit az előbb mondtam, hogy jó, amit eljátszottál. Ugye hát volt neki egy időszak, amikor a gyerekeket úgy magázta, és hát volt, amikor már egy kicsit, amikor már úgy gondolta, hogy valami nem jó, hát akkor már úgy hívta a tanítványokat, hogy öcsi. Lehetett az lány is. És hát neki nem volt, én azt gondolom, hogy egy szóval hozzátéve az ő emberségét, nem volt neki semmi más fontos az életben, csak a tudást átadni, vagy éppen az a gyerek, az a hangszeres, az az előadó, az úgy tudja azt a dolgot, azt a zenét előadni, bemutatni, úgy nyújtsa át a közönség felé, hogy az tényleg jó legyen. Szóval ebben ő maximalista volt, és hát azért voltak neki ezek az egy-két olyan megnyilvánulásai, amit a mai rajkósok még mindig nem felejtettek el, például az egyik az olyan volt, hogy mondta valaki,